Ezt a slágert tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap

0: vagy már otthon pihenve is,
1: lehet koncert!
0: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsor.

0: kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Még egy órán át.
2: Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

mostanra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolj nálunk a bulira.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Szeptembertől igényelhető az MVM új dinamikus áramtarifája, átadták a Stefán Lengyel kiválósági ösztöndíjat, születi hagyományőrző programok és játszótérfesztivál lesz Táton. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a részleteket. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája, közölte a társaság a honlapján. A közlemény szerint a dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifa elsősorban azok számára jelenthet kedvező megoldást, akiknek a fogyasztása meghaladja ezt a mennyiséget, és vannak olyan jellemzően nagyobb energiaigényű berendezéseik, amelyek használata rugalmasan időzíthető. Ha ezek működtetését az alacsonyabb piaci áru időszakokra ütemezik, például napközbeni időszakra, azzal kedvezőbb egységárat érhetnek el, írta a szolgáltató. Átadták a Stefán Lengyel kiválósági ösztöndíjat, a 16 díjazott projekt között gyermekjogokkal foglalkozó animációs sorozat, közösségi traumát vizsgáló dokumentumfilm, kortárs temető és emlékhely, valamint a Tungsram emlékezetét feldolgozó alkotás is szerepel. Az ösztöndíj, amelyet 11. alkalommal adtak át hétfőn, a MOME kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóinak biztosít lehetőséget arra, hogy tovább fejlesszék egy-egy már megkezdett kutatásukat vagy tervezői projektjüket. A 2026-os tavaszi fél év nyertes munkái 5 területet képviselnek, témáik pedig a társadalmi felelősségvállalástól az identitás kérdésein át az építészeti örökség területéig ívelnek, áll az intézmény MTI-hez eljuttatott közleményében. A mai napon délután 13 és 15 óra között lakossági riasztóeszköz ellenőrzését végzik Esztergom közigazgatási területén, amennyiben a sziréna megszólal, azaz ellenőrzés része, a lakosságnak nincs teendője, közölte a város a honlapján. Születi hagyományőrző programok és játszótérfesztivál lesz Táton szeptember 5-én szombaton. A kultúrház előtti parkolóban várják majd az érdeklődőket 15 órától, ahol fellép többek között a 3. Béla általános iskola felsős tánccsoportja, a Táti Nyugdíjas Klub, a Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus és a Táti Férfi Kórus, valamint Tabáni István is. Lesz emellett arcfestés, csillámtetoválás, óriás csúszda, népi játszópark és állatsimogató, a programok és a játékok ingyenesek.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani a térségben, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: állunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Hozzuk az indiai nő sztoriát, aki nem akárhogy próbált megszökni a házasság elől, ugyanis arra gondolt, hogy eljátsza, hogy kígyóvá változott.
2: Hát ez imádom, az eszébe. Tegnap Andi...
3: De amúgy miért pont kígyó, érted? Ezt a legnehezebb szerintem eljátszani.
2: Nem.
3: Amikor azt mondja, hogy kutya.
1: Nem
2: gondoltad ezt végig, de tegnap Andi bejött a stúdióba, és azt mondta, hogy olyan hírem van, de olyan, gyorsan hozzuk le, mert a kék fényben lesz hamarosan, és legyünk mi az elsők. Úgyhogy itt van az indiai nő, aki eljátszotta, hogy kígyóvá változott, hogy megszökjön a házasság elől. Na, az ő szagáját osztjuk most meg veletek, drága hallgatók. Ugye az első gondolat mi? Hogy kígyóként valószínűleg így kikúszik a templomból, nem? Tehát, hogy így mint a gilisztajunk is.
1: Igen, tekereg és közben sziszeg.
2: És kimegy. Az igent maximum olaszul tudná kimondani. Az meg lenne, de semmi más. Nem erről van szó. Tök logikus a nő. Tényleg tök logikus. Ugye nem akar megházasodni. Mit csinál? Hát a házukhoz, lakásukhoz, vályukházukhoz közel pont volt egy kígyó, aki levedlett, megfogta a kígyónak a bőrét, berakta az ágyába, és reggel ő már nem volt ott az ágyban. Ergo, a helyi hiedelemvilágba passzolhat, hogy őt kígyóvá változtatta valamilyen átok, ő már reggel nem volt ott, csak a kígyóbőr, gondolták, a kígyó is odébb sziszegte magát, és eképpen a nő animalizálódott.
1: Animalizálódott, de szépen volt, állattá változott.
2: Igen.
1: Bekígyút.
2: De nem logikus?
3: Kígyú.
2: De nem logikus?
3: De.
1: Hát dehogy,
3: teljesen
1: de.
3: Logikus.
1: Ő is így érezte. Igen. Ez a baj.
2: És tudod, mi a durva? A család, a falu lakói és a környezete elhitte. Uh-huh. Berongyoltak a lakásba, körbenéztek, ott volt a kígyóbőr. Nem az volt az első gondolat, hogy hol a lányom és kiszemetelt az ágyába. Az első gondolat az volt, hogy ő kígyóvá változott.
1: Hát rögtön az jutott mindenki eszébe, tudod, hogy mint Győzikének. Nagyon kígyó! Nagyon kígyó!
3: Túl sok fantasyt olvastak a családba.
1: Nem, hát ott nyilván egy egészen más hiedelemvilágban élnek ők.
3: Hát de így nem de ilyen
2: abban sem vagyok biztos, hogy tudnak olvasni.
1: Hát lehet, hogy nem, igen, és ők tényleg elhitték. Csak aztán jött a rendőrség, de ők már nem hitték el. Tehát, hogy ők azért már ennél
3: szerencse.
1: Egyel agyafurtabbak, és ők rájöttek arra, hogy volt az eltűnt nőnek egy szeretője, úgyhogy vélhetően vele kettesben szökött meg.
2: De Roland, hadd tegyek már fel
3: egy
2: kérdést.
3: Pedig olyan szép lehetett volna ez a történet.
1: Úgyhogy végül is volt egy egyszerű kobra a sztoriban, csak nem
3: az a kobra.
2: Hadd tegyek fel egy egyszerű és logikus kérdést.
1: Másfél méteres? Anyukám!
3: Ezért szökött meg vele.
1: Ja?
3: Na.
1: Szegény Ádit kiborítsuk most is.
2: Na már most, a történetnek a pikantériája, mert ez a 25 éves nő, ez ugye a családtagokat meggyőzte, a rendőrséget nem győzte meg, a nyomozás beindult ezzel kapcsolatban, de mégiscsak az, hogy itt az utolsó pillanatban miért akart lelépni. Hát azért akart lelépni, mert ugye Indiában úgy működik a házasság, hogy a szülők kiválasztják neked a tökéleteset, és bár egyébként szerintem lehet ráció ebben a rendszerben, de majd mindjárt megnézzük, hogy így van-e, de hogy itt ebben a családban ez nem működött jól. Nem nincs benne semmi ráció? Szülő választ?
3: Szerintem nem feltétlenül jó dolog ez. Van, amikor összejön nekik, de azért szerintem az esetek többségében az ilyen elrendezett házasságok nem nagyon szoktak működni.
2: Rég házas lehetnél.
3: Lehetnék, de inkább ne választanak inkább a ne. Szüleim.
2: Na jó, arra gondoltam...
1: Segítsünk nekik? Felhívjuk anyudat, adunk neki tippeket.
2: Gondoljuk már át, tehát hogyha most a szüleink választottak volna, vagy választanának mellénk valakit, ő milyen lenne?
3: Fogalmam sincs.
1: Házias, az biztos. Tehát,
2: házias?
1: Hogy, aha, de hál' Istennek ez megvan, tehát, hogy ez így tulajdonképpen ilyen szempontból abszolút okés a sztori. Az a baj, hogy nem tudom, hogy milyen. Várjál, az biztos, hogy természetes szépség, de egyébként ez is stimmel, a Nórira is, mert emlékszem, hogy egyetlen egyszer volt olyan, hogy édesanyám szóvá tett, és azt mondta egy bizonyos lányra, hogy nem illünk össze, ő ilyen nagyon erős hajszínnel, meg erős sminkel operált, és az nem jött be neki. Tehát ez egy, amiből tudok így következtetni.
2: Oké, de akkor szépet, tehát szerinted számodra tetszőt választottak volna?
1: Egyébként szerintem igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen, mert úgy voltak vele, hogy ha már én nem vagyok szép, akkor legalább a csaj legyen az, igen.
2: Átlag, legyenek szépek az unokák?
1: Igen, hát azért, hogy valahonnan csak kellene jó géneket is örökölni, tudod.
2: Andi, ha a szüleid választanának neked, akkor milyen lenne?
3: Fogalmam sincs,
2: tényleg?
3: Nem tudom. Nem, hát honnan tudjam.
2: De meg... szerinted olyan dolgokat várnának el tőle, amikkel ők is rendelkeznek? Tehát, hogy saját magukat látnák melletted szívesen?
3: Nem tudom. Apu, inkább ne választani ilyen szempontból. Nekem senkit se.
1: Igen.
3: Még anyuban bízok egyébként. Ő szerintem tudná, hogy milyen az én ízlésem. Úgyhogy még ő lenne az talán, aki egy biztos, hogy olyat választana, akinek tényleg van egzisztenciája, van munkája, nem iszik.
1: Meg van humora.
3: Nem dohányzik, van fontos. Humora, igen, állunk, igen. Tehát az biztos, hogy hát meg ugye vegye ezeket a kicsit ilyen hülyébb humorokat is, mert azért olyan is van.
1: Meg bírja az Rikát. Tehát azért azt gondolom, hogy ti családotokban az kell.
2: Hogyha nálunk, akkor valaki most lehet, hogy a farma, ahol élünkből lenne a feleségem.
1: Abban voltak szép lányok, nem?
2: Igen, lehet, hogy a baklánynál bejöttem volna.
1: Például tulajdonképpen Esmeralda is látod, meddig vittem. Jött a nagy díjat besűrizni.
2: Ja, vannak lehetőségek. Hogyha meg azt mondjuk, hogy ragaszkodjunk ez a régi, elavult módszerhez inkább, akkor nincsenek ilyen problémák, hogy mit tudom én, nagy ő, kiaralord, rengeteg válás, ezek ide vezetnek.
3: Hát mert nem válhattak el.
2: Hát ez az.
3: De hát most
2: tiltsuk be azt is.
3: Inkább élsz egy olyan emberrel, akit semmilyen szempontból sem akarsz.
2: Na és várjál, pont ezért utána néztem a válásnak, mert volt a fejemben így hátul egy ilyen gondolat, hogy van valami ilyesmi, hogyha összeházasodtál, és mégsem...
3: Válhattak el.
2: Hát ez az.
3: De hát most
2: tiltsuk be azt is.
3: Inkább élsz egy olyan emberrel, akit semmilyen szempontból sem akarsz.
2: Na és várjál, pont ezért utána néztem a válásnak, mert volt a fejemben így hátul egy ilyen gondolat, hogy van valami ilyesmi, hogyha összeházasodtál, és mégse akarod, akkor van pár nap, amíg érvény.

0: vagy, és elhiszed magadról, hogy te kígyóvá változtál, akkor lehet, hogy már annyira bolondnak tartanak, hogy a házasságot se lenne érvényes, hogy oda cibálnának.
1: Ah, tehát lehet, hogy jobban járt volna a csaj, hogyha nem a kígyóbört hagyja ott, hanem tényleg elkezd a paklón kúszni és sziszegni.
0: Hát simán benne van a pakliban, és erre utal egyébként Péter is, szegény csajnak, hogyha nincs jobb ötlete, valószínűleg a kényszerített házasság ellen hülyének tetette magát, igazából ez elég hatékony tud lenni, és a célját is eléri vele, gondolom.
1: Hát igen, mondjuk ilyen szempontból, ha így belegondolnék abba, hogy például, ha valaki mondjuk hozzám jön, az mennyire tudatképes vagy tudatképtelen, de ezt most inkább hagyjuk. Nem, egyébként közben...
2: Hát ezt a Lóritól kérdezett.
1: Ugye, látod? Na.
0: De amúgy, te milyen állatnak tetetnéd magad, hogyha meg akarnál szökni az esküvődről? Tehát például lehet az, hogy jön a drága feleséged, ott már a mennyasszony ruhát próbálgatta, és te legelsz a kertben?
3: Kérődzök még, drágám, várjál.
1: Mert hogy kecske vagyok.
0: Van ebből, vagy valami ilyesmi.
1: És akkor mekegek is hozzá.
2: Vagy
1: kis disznó. Meg kis disznó, kedves tényleg.
0: Jó, közben gyűjtögettem még olyan sztorikat, amikor esküvőket hagytak ott, és szerintem ennyire kreatív senki nem volt, hogy állatnak tetesse magát, de a tipikus esetek között a legkínosabbaknál azok szerepelnek például, hogy ott derül ki az esküvő napján, hogy a férnek vagy feleségnek van egy másik családja. A másik, ami nagyon-nagyon érdekes, és néhányszor előfordult, és ebből is több esetet szedtek össze, hogy a mennyasszony az esküvő napján tudta meg, hogy a vőlegénynek komoly adóssága van. Ez is milyen lehet, hogy ott hátrálsz ki, hogy kiderül, hogy van egy akkora hitel, hogy ezt nem akarod megosztani. És a két kedvenc sztorim, amilyen különleges helyzetekben előkeveredett, az egyik az az, hogy a mennyasszony az esküvői fotózás után azonnal beadta a vállókeresetet, mert a férj gúnyolódott rajta a képek miatt. Ez Szaúd-Arábiában történt. És van még egy nagyon kedves indiai történet 2019-ből. A mennyasszony az esküvő közben ismerte fel, hogy a vőlegény nem tud egyszerű szorzást megoldani. A ceremóniát azonnal leállította.
2: Ez hogy derül ki egy esküvőn? Hogy nem tud szorozni? Nem értem.
1: A matematika feladatok is színesítik az indiai esküvőket? Vagy mi van?
2: Kvíz kérdések vannak, tudod, és
1: lehet, hogy azt mondták, hogy akkor összeadjuk a mennyasszonyt, meg a vőlegény az mennyi, várja, elkezdett számolni, és mennyasszony ránézett, anyám, én ezt nem vagyok hozzá.
3: Ez a gettó milliómos.
1: De hogy tényleg, tehát milyen szorzás derülhet ki? Azért az, és ez korábban nem derült ki, nem tud számolni.
2: Hát de tényleg.
3: Akinek ellenérve van, az szóljon most, hogy hallgasson örökké. Az előbb nem tudta összeszorozni a násznépet. Ennyi volt. Csokor eldob, hazamegy. Azért vannak kifogások, nem?
1: Nekem ez ilyen hülye indoknak tűnik inkább, hogy ott a mennyasszony lehet, hogy meggondolta magát.
0: Most ehhez képest a kígyó teljesen korrekt, nem?
1: Szerintem sokkal jobb.
2: De az legalább előtte volt, érted?
0: Hát, hogy csak simán halottnak tetetni magát ott elől.
2: De várjatok, nekem az jutott eszembe, hogy a rendőrséget hogy hívták ezek fel? Amúgy, mert hogy ők elhitték, hogy kígyóvá változott, és azt úgy jelentették be, hogy kígyóvá változott a lányunk, gyertek már, kinézzétek meg.
3: A kis Nakata Nandu kígyóvá lett. Jöjjön neki!
1: Szerintem Indiában nem lepődnek meg a rendőrök ilyesmit, tehát gyanítom, hogy ők sok ilyesmit hallhattak már, ők edzettek ilyen
0: téren. Vajon vettek ilyen DNS nyomokat, vagy ilyen
1: bármit
0: a kígyó bőrről?
2: Ja, a kígyó bőrről.
1: Igen, az, CSI Mumbai.
3: Valahol a picitek
1: rakármány. Mentek, és ott kirakták a kis táblákat, meg mindent.
0: Szerintem igazán hiteles lett volna a sztori, hogyha egy kígyó is ott van az ágyban. Mondjuk a ruhájában a csajnak.
2: Tényleg.
1: Hát de azt lehet, hogy nem tudta megoldani.
2: Aha. Hát az elmászik. Vagy hát addigra, mire kiérnek, elmászik.
0: Mire megoldja, addigra már a csajt megmarja, és ott van az ágy mellett, ott fekszik halottan, de a kígyó az ágyában tekereg a bugyjában.
1: Na, de legalább megúszta a házasságot.
0: Hát ez kicsit ilyen, hogy engem gyíkká változtatott.
1: De már elmúlt.
0: Tehát, hogy ez simán benne van ebben a pakliban is. Van-e nektek otthon robot porszívótok?
2: Nincs.
1: Nekünk van.
0: Nekünk is van. Melyik ez a klasszikus kis rumba, ez a kerek, ami így megy össze-vissza a lakásban, és macskát lehet rárakni?
1: Persze, csak macska nincs hozzá, de egyébként igen. Mondjuk most már egy pár éves, mert pont kéne egyébként újat vennünk, mert már nem képes az egész házon végig menni, mert így hamar megpihen, hamar elfárad, öregszik, szegényke, tudod, és kell menjen pihenni.
2: Sokat takarítod már, na.
0: Nektek is a benzines van?
1: Nem,
2: meg kell rugni, tudod.
1: Na, szóval, hogy hamarosan nálunk már pont újat kellene venni, de hogy milyen márkát, hát ezek után lehet, hogy egyiket nem, mert hogy egy férfi megpróbálta bütykölni a saját robot porszívóját. Hogy mi volt az indítatás, amiért ő úgy gondolta, hogy a PlayStation kontrollerrel kéne összekapcsolni mert hogy ő arról akarja ezt vezényelni.
3: Én értem.
2: De én is.
3: Na, akkor várj, kezdjed, Andi, te.
2: Ja, nem, csak hogy ez meg milyen jó

0: Már nem vagy ott, így ülsz a kanapén, és irányítod a robot porszívót.
1: Biztos szerette gyerekkorában a távirányítós autókat, és akkor valami ilyesmit akart így felnőttként is. Úgyhogy hát ezért elkezdte. Egy mérnök úriemberről van szó, úgyhogy elkezdte meghekkelni a rendszert, hogy hogyan tudná ő ezt elérni. Na most ez olyan jól sikerült, hogy végül nem csak a sajátját, hanem több ezer másik készüléket is irányítani tudott. Talált egy biztonsági részt a rendszerben. Egyébként a szerver és a porszívó közötti kapcsolatba sikerült valahogy beavatkoznia, és 6700 ilyen robot porszívót tudott irányítani, az összeset, amit eladtak a világban. Ebből a márkából, ebből a típusból.
2: Zseniális. És azon gondolkozom, hogy mit árt ezzel? Hát kitakarít nálad, nem?
1: Az hagyján, várjál, de hogy ugye ezek a robotporszívók kamerával, hát, mikrofonnal és térképező funkcióval is rendelkeznek, úgyhogy eléggé komoly adatvédelmi és kiberbiztonsági aggályokat vett fel, hogy ő hozzáfért 6700 robotporszívó kamerájához, mikrofonjához és a lakásoknak az alaprajzához.
2: Ez mekkora. Így lehet bejutni Elton John lakásába. Körbe lehet nézni, meg lehet nézni, mi van. Nagyon tetszik. Én azért értem, hogy miért akarta átszerelni ezt a készüléket, mert nekünk is van ilyen, és az a tapasztalat, hogy látjuk, hogy mondjuk jobbra van egy folt, vagy egy kosz. Azt akarjuk, hogy azt takarítsa fel. Beindítjuk, elmegy balra, neki megy a falnak, újra balra, újra balra, újra balra, és talán, ha még marad az aksiában annyi, akkor elmegy jobbra, és felszedi a foltot is ott a földről. Na már, hogyha van egy távirányítód, akkor csak tudsz neki mondani egyet, hogy curük, és akkor visszafordul, és bele tudod irányítani konkrétan a mocsokba.
1: Igen.
2: Hogyha valaki feltöri a te rendszeredet, és mondjuk látja ennek a kamera felvételét, milyen helyzetben és milyen ruhában vagy ruha nélkül látott már téged a porszívót?
1: Hát szerintem ruha nélkül még nem látott a porszívó.
2: Komolyan?
1: Aha,
2: ilyen,
1: szerintem...
2: ilyen kis izé vagy szemérmes?
1: Hát hogyne.
0: Szerintem... A porszívó előtt nem vetkőzik le.
2: Azért mégis vannak határok.
1: Nyomok egy striptease a robot porszívónak.
2: Tényleg? Soha? Tehát nem volt úgy, hogy a hálószobában bejött.
1: Miért striptease-eltél már a robot porszívónak?
2: Hát nem, de azért otthon előfordul, hogy mesztelen vagyok, és akkor a robot porszívó arra megy, amerre én vagyok.
1: Hát én nem tudom, nálunk így napközben szokott menni a robot porszívó, úgyhogy... Alapvetően így nem szoktam napközben mesztelenül mászkálni otthon.
0: Akkor mi lehet elkeserítelek? Most az is kiderült, hogy Ádi mindig mesztelenül mászkál otthon éjjel-nappal.
1: Amúgy meg nálunk nagyon sokszor...
2: Mindig.
1: Figyelj, nagyon sokszor úgy ment a robotporszívó, hogy amikor mi nem voltunk éppen otthon, és akkor ugye távolról is el lehetett indítani. Pont azért, hogy akkor addig ő tudja végezni a dolgát.
0: Ne lásson mesztelenül.
1: És így van, és ezt is kiléptük.
2: Ha te... Hát igen, meg a Roland alacsonyabb, tehát ott bekaphat olyan dolgokat a porszívó, aminek nem örül az ember.
1: Hát annyira nem hosszú.
2: Na de.
0: De ha legugolsz.
1: Ja? Hát az...
2: Mi a legkínosabb helyzet, amit láthatott szerinted a porszívó? Mondjuk egy családi vitát? Látható, hogy hova dugtátok az aranytartalékot?
1: Hát, ha lenne, lehet, hogy láthatta volna. Nem, olyat lehet, hogy láthatod, hogy mondjuk a gyerekekkel veszekedtem, sőt, olyat sanszosan látott, igen.
2: Olyat láthatod, hogy mondjuk turkálod az orrodat a sarokban?
1: Na lehet, persze.
0: És így feckeli a robot porszívó. Ennek. Elé a fikát.
1: Ennek, persze. Hamd bekapja. Ilyet nem hiszem, de mondom, ilyen, lehet, hogy ilyen gyerekekre rászóltam, vagy veszekedtünk, olyat lehet, hogy látott, tehát az benne van a pakliban, igen.
2: Olyat láthatod, hogy nem most elkezett?
1: Nem, mindig mosok kezet.
2: Kimentél nassolni?
1: Hát,
2: amikor azt mondtad, hogy nem, mert fogyókóra van.
0: Tudja, hogy hol a dugi nasid?
1: Nem tudom, én tudom. Az a lényeg, hogy én tudom. Nem, én nagyon extrém dolgokat nem láthatod, de hát akkor is az, hogy belátsz valakinek a saját privát szférájába, az szerintem gáz.
2: Igen, meg még ez a, hogyha mondjuk szoknyát is hordasz. Tehát, hogy olyankor már olyan privátba lát bele, amiben nagyon nem kéne neki.
1: Így van, aztán... de én csak szűk szoknyát hordok. Ja, jó. Abban nem lát be.
2: Biztonságos, Roland védi magát a porszívótól. Van egyszer egy adata a bűnözőnek a kamerán keresztül. Akkor ott van a tervrajz, tehát akkor pontosan tudja, hogy a lakásod hogyan működik. Mondtad, hogy nem vagy otthon, amikor megy. Legtöbbször, ezzel egyébként szerintem sokan vannak így a zaj meg a kerülgetés miatt, tehát amikor megy, akkor tudhatom, hogy te abban az alaprajzú lakásban pont nem vagy ott.
1: Na hát ez az, látod? És be is tudod nézni, tehát hogy tudod csekkolni, hogy tényleg nincs otthon senki.
2: És ugye abból, amit felszívott, abból következtethetsz az anyagi állapotodra.
1: Mi a porból? Meg a morzsából?
2: Hát még hát ilyet nem szokott felszívni 20 000-eseket. De azért pár dolgot felszív, hát legót, lehet tudni, hogy van legunk, akkor ez egy gazdag család.
1: Ja, hát nagyon merész következtetéseket tudsz levonni.
2: Hát nagyon sok mindent meg lehet tudni. Oké, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor ez a csávó elkezdte a sajátját irányítani, akkor 6700 lakásban elindultak arra a porszívók.
0: Igen.
1: Hát véletlenül igen. Hogy honnan jött rá, azt egyébként nem tudjuk, de a sztorinak hát olyan szempontból happy end a vége, hogy ő tényleg nem akart itt hackerkedni, hanem jelezte egyből a cégnek, hogy sorry, de én egyébként betörtem a rendszerbe, úgyhogy valamit valamit csináljatok, és javították is. Mondjuk nem tudom, így, hogy kiderült, szerintem ez eléggé komoly anyagi károkat okozhat a cégnek, aha, most direkt nem fogjuk nyilván a nevét mondani, de lehet, hogy én a helyükben megpróbáltam volna egy ilyen nagyobb összeggel lehallgattatni az úriembert, hogy tenni egy ajánlatot, hogy figyelj, fizetünk 1 millió dollárt, de akkor légy szíves, erről kussolj.
2: Pedig a magyar agy. Oké, van egy távirányítóm, amivel tudom irányítani a te robot porszívódat. Látom a kamerán, mi van. Megfigyelem, hova raktad le a slusz kulcsot, oda irányítom a robot porszívót, fölszivatom vele a kulcsot, majd szépen kijövök a macska ajtón, és elgurulok vele a kerítésig, és van egy autóm.
0: Ó, Istenem, hát igen, végül is.
2: De nem?
1: Hát nézd, azért nem tudom, hogy hányan tartják a földön a slusz kulcsokat, mi nem.
2: Hát beszólok, van azon hangszóró, hogy szólok a hát fiadnak, hogy én vagyok a robot porszívó, rak föl az asztalra, vagy megátkozlak.
0: Jó.
1: Rád küldöm a prikésiát.
0: Hát, hogy addig ütögeted az asztalt, amíg nem esik le.
1: Hát de mikrofonja vagy csak, hangszórója nincs, tehát ez egy oldalú, lehallgatni tudod, de te nem tudsz üzenni.
2: Hát vagy valamibe belemegyek, ami mondjuk sárba, és azzal fölírom az üzenetet a padló.
0: Vagy a falnak ütöd, és akkor ilyen morzekódokkal, nem?
2: Ez a legtöbb gyerek tudja azt olvasni és értelmezni.
1: Általában megtanulják, már ilyen 4-5 évesen, tudod.
2: Andi talált egy olyan hírt, egy olyan témát, ami mellett nem sétálhatunk el.
0: Igen, bár én most így leültem, mint egy jó gyerek, és így letettem a telefonomat, és akkor jöttem rá, hogy jó, hogy nekem kéne most rizsáznom valamiről.
2: Igen, ilyenkor mi már hátradőlünk Rolanddal, és hagyjuk, hogy vidd a sót.
1: Uh-huh. Nem mondhatod, hogy elnyomunk, és nem hagyunk érvényesülni.
0: Nem szoktatok.
2: Bár amúgy a hírekben megint olyan szavakat mondtál, aminek a felét nem értettem. Volt
0: ez
2: minden.
0: Ez melyik volt?
1: Az enzimes.
0: Enzimes. Ja,
1: az egy szó volt, amit értettünk, azért mondjuk azt.
0: Nem tudom, lehet ez az egyik fétisem.
2: Lehet, hogy
0: kimondhatatlan szavak.
2: Okosok hallgatják a híreket, aztán jönnek a többiek.
1: Igen, akkor Andi szapioszexuális.
2: Mi?
1: Aki az intelligenciára gerjed, ez egy létező kifejezés.
2: Tudom, hogy létezik, csak nem tudtam, hogy így van.
1: Bizony. Így van? Látod, mert én is okos vagyok, és mondom neked. Ne gerjedjél rám, nem azért mondtam. Nem azért mondtam.
2: Hát ez a veszély nem fenyegette a környezetemet.
0: Remélem, nem azért mondtad, hogy gerjedjek rád.
2: A környezetemet ez a veszély nem fenyegette soha. Igen?
0: Na, hát akkor beszéljünk a műlábakról.
1: Ahogy de szép téma. Én is erre gondoltam. Így keltem ma reggel.
2: Ezt hogy mondják? Erre nincs valamit?
1: Nem tudom, de mindjárt lábra kap a hír.
0: Milyen, aki a műlábakra gerjed, van olyan. Biztos, hogy van ennek is valami kifejezése.
1: Mindjárt elkeresek.
0: Mindennek is van. Na, mindegy, az a lényeg,
2: piratoszexuális.
1: Piratoszexuális. Mindjárt gyerekek, fétisek.
2: Hajdi hó.
0: Na, szóval, hogy Tisza Jenő határában 30-40 darab szétszórt műlábat találtak.
1: Kilábatlankodott arra.
0: Nekem is ez volt az első gondolatom, de ez olyan gázom, hogy nem mindegy.
2: Milyen nehéz lehetett 30-40 embernek elugrálnia onnan?
1: De várjál, páros vagy páratlan? Mert... Tehát, hogy bal vagy jobb?
0: Fogalmam csint.
2: Hát, kettőt nem hagyhatod, mert nem tud elmenni.
0: Nem, de na, mindegy. Az a lényeg, hogy ezzel az RTL híradó foglalkozott egyébként. Vadászok találták meg, és ugye a csatorna megkérdezett egy orvost is ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, vagy azt nyilatkozta, hogy valószínűleg egy emberhez tartoznak ezek a lábak. Az egyiken, mert hogy mindegyik egyforma, mert hogy majdnem mindegyik egyformán néz ki. És az is van a cikkben, hogy ugye ezeket a lábakat egy évente kell cserélni, szóval valaki ugye nem hasznosította újra, hanem
2: Zsóka azt írja, hogy balos gyűjtötte. Lábak voltak.
0: Igen.
1: Gyűjtötte. Tehát a teljes életműve gyakorlatilag ott volt.
2: Igen. Tehát bal lábak voltak ott. Ezt írják. Na, csak az, hogy akkor viszont viszonylag könnyű beazonosítani a tulajt, nem?
0: Hát igen, az egyiken sorozatszám is volt.
1: Hát akkor
0: úgyhogy
1: igen.
0: Ott valószínűleg igen, be tudják.
1: Szerintem azt mondta, hogy én innentől nem kelek fel bal lábbal.
0: Hát, vagy szegényként meghalt, és a család tagjai úgy döntöttek, hogy akkor ezt a 30-40 lábad azt így valahova így puty, kidobják.
2: Ez olyan, mint aki nem kér temetést, hogy így szétszórják a hambait, neki meg szétszórták a lábait.
0: Lehet, ez volt a végrendeletében. Van.
2: De amúgy ezeket
0: kicsit morbidak lettünk, szerintem.
2: Nem lehet újra hasznosítani, de most komolyan, tehát értem én, hogy évente mondjuk le kell cserélni, rendben, de nem az van, hogy akkor beviszed a lábashoz, és esküszöm, nem viccnek használtam.
0: Lábashoz, azt mondja.
2: Beviszed a lábkovácshoz, vagy nem tudom, és akkor ő csinál belőle majd jövőre új lábat?
0: Fogalmam sincs, hogy ezek hogy működnek. Én nekem nem nincs ilyen ismerősöm se családtagom, szóval nem tudom, hogy ez hogy működik, de én is azt gondolnám, hogy ezeket nem kell gyűjteni. Tehát, hogy ezt valahova csak le lehet adni, nem? Ahol most, érted, gyűjtögeted 30-40 éven át tényleg a lábakat, És hát akkor most... utána mit csinálsz vele?
1: Hát ahogy látod, más se talált erről a kérdésre választ, úgyhogy hát, kivitte a falu szélére, vagy város, nem tudom, elnézést kérek, nem tudom, Tisza Jenővel nem vagyok így tisztában, a település szélére kivitte, ugye, nagyon, és akkor ott így kiszúrtam, mennyire abszurd élmény lehetett azért a vadászok, szerintem sok mindenre fel vannak készülve, hogy 30 műláb így szembe jön velük.
2: Amúgy nekem egyből beugrana, hogy valamilyen sorozatgyilkosos forgatás. Tehát valami ilyesmi tudik beugrana, hogy ott valamit felvettek.
1: Hát nekem nem a forgatás jutna eszembe, sajnos. Az ja, a
0: mondjuk arra lehetne egyébként felajánlani így filmstúdióknak ezeket a lábakat. Hát, ha tudják hasznosítani.
2: És 36 láb az 36 éve ezek szerint az életéből.
0: Hát elméletileg lehet, igen.
2: Miket láthattak azok a lábak?
1: De ezeket szigorúan le kell cserélni így évente?
0: Hát azt írják a cikkben, hogy ez az orvos szakértő azt mondta, hogy le kell cserélni.
2: És mondhatnám, hogy el lehet vinni ilyen hulladéktelepre, de ott is van, amit nem vesznek át, mert veszélyes hulladék. Én a múltkor mentem, és például a sósavat nem vették át.
1: De műlábakkal nem próbálkoztál még?
2: Azzal nem, de ott konkrétan mondták, hogy sósavat ők nem vehetnek át, és kérdeztem, hogy mit csinálják vele, és mondták, hogy öntsem ki valahol.
0: Na,
1: jó tanács.
0: Lehet, hogy itt is ezt kapták, hogy dobják ki valahova, vagy nem tudom.
1: Ugye legközelebb megyek hulladékudvarba, esküszöm megkérdezem. Rá fogok kérdezni.
2: Szerintem egyébként nem a tulajdonos volt, mert valamiért elrakta mind a 36-ot.
0: Hát igen, most, hát nem,
2: miért
0: vagy
2: most
0: már nem
2: volna
0: fért
2: be a pohár?
0: Hát mert nem fért már el.
2: Hogy 35-ig még oké volt, de a 36-nál azt mondta, hogy na, ez már nem.
0: Már nem tudta hova rakni. Lehet, hát neked mi volt, milyen külön szobád volt? Repontos külön szobád, neki meg műlábas külön szobája volt, és
2: nem lehet, hogy vannak ilyen különböző lábak, tehát hogy strandláb, epilált láb, nem epilált, ünnepi láb, tehát hogy mindegyik másfajta és más eseményhez.
1: Aha, téli láb, nyári láb, mi?
2: Hát ebben, de ez a minimum. Izmos láb.
0: Tényleg a barna
2: láb.
0: Meg a fehér láb, mert hát azért.
1: Nem, a címben nyilván kell, hogy stimmeljen. Hú, gyerekek, nagyon morbid. Tehát, hogy én azért lehet, hogy mit tudom én, egy-két napig rémámaim lennének, azzal küzdenék, ha belefutnék így 36 műlába. Még akkor is, ha tudjuk, hogy nyilván személyes használati eszköz a művégtag, meg ugye ilyen egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó, persze, tehát fontos, tehát nem erről van szó, csak azért találsz így ott a település szélén az erdőben ennyit szétszórva, az elég abszurd.
2: És ez a 36 láb, mint olyan, ez ilyenkor nem értékesíthető, mint erekje, vagy mint relikvia, vagy mint valami, ami benne volt a hírekben? Tehát nem lehetne feldobni itt Temura vaterára bárhova?
1: Hát egyből, nem, a biznisz, mi? Ebből is pénzt csinálnál.
0: Hát ki vesz meg egy használt műlábat?
1: Hát még 36-ot.
0: Na ez az. Én nem tudom azért.
2: Boltok. Hát ilyen kirakod a kirakadba, ráhúzod a cipőt, és próba
0: végül is
2: baba.
0: Igen.
1: Na, próbálám.
0: Próba cipő. Hát nem? Vagy próba lábja.
1: Jó van, hát nagyon nem tudtunk világmegváltó ötletekkel előrukkolni, nem is biztos, hogy kell.
2: Azért megpróbáltam.
1: Minden esetre ne.
0: Mondjuk az a kirakat is morbid lenne, ahol csak műlábak vannak.
1: Ugye? Azért elég beteg lenne, ne lábatlankodjatok, Tisza Jenőn, ez a jó tanácsunk.
3: Buenos Morgan!

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Sporoljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: Csodás csütörtököt mindenkinek!
3: Hello, csecse csütörtököt!
2: Mi a csecse?
3: Aha. Ez a csodásról most ez jutott eszembe.
2: Hát lehet akkor az is, akkor hölgyeknek meg csecskidobós csütörtököt.
3: De nem kell mindig, ez csak egy ilyen kedves kis animációs gondolat. Nem kell mindjárt belelátni ilyen mindenféle szexualitást.
2: Nem.
3: Na jó, neked de. Hát hello, hiányoztatok nagyon. Beiskoláztam, beoskoláztam a gyermeket. Hogy mondják ezt? Beovíztam, vagy...
2: Beovíztam?
3: Aha, nem tudom. Mindegy, az intézményi rendszer részévé tettem a hajnalt.
2: ez így jó.
3: És egyébként kifejezetten várta. Tök jó, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de ez most a középsős csoport, és nem volt az, hogy akkor most jaj, ne itt kell maradni, hanem ott voltak már a barátok, ami a legaranyosabb és a legcukibb, ezt el akartam mesélni, hogy most már nem ő a legkisebb, és az óvónénik ezt tök jól használják arra, hogy a kinn az udvaron, a játszási időben, ott nekik már vigyázniuk kell a kicsikre, és akkor bekapcsol az ilyen kis vigyázós ösztön, nem tudom, az megvan-e neked, amikor ilyen felnőttek lesznek attól, hogy a kicsikre ők vigyázhatnak.
2: Igen, ez egyébként vicces, tehát, hogy az, igen, tehát amikor, mit tudom én, nálunk is a Nia mondta, hogy a kicsik, a kis első, ugye ott ugye Nia már negyedikes, tehát, hogy a kis elsősök milyen cukik, de hát ugye, ráadásul azért az én lányomat nem nagyon szokták negyedikesnek nézni, mert hát nem túl nagy darab, úgyhogy így vicces, amikor ő mondja azt, hogy a kicsik.
3: De ez annyira jó. Na mindegy, ezt kifejezetten élveztem, és nem estünk át azon, ezért vártam még így meg a másodikát is, de nem estünk át azon, hogy tegnap már voltam a Merkel, hanem ment megint szívesen, és amiért a legbüszkébb vagyok, képzeld el, aludt.
2: Az tök jó.
3: Én nem tudtam,
2: az jó.
3: Vagy én nem szerettem.
2: Figyelj, ez szerintem ilyen nagyon megosztó téma a gyerekeknél, tehát hogy van olyan, akinél egyébként gond nélkül, másoknál meg hiába tényleg fejre is állhatnak az óvónénik, dadús nénik, akkor se fog összejönni.
3: Na jó, de beszéljük meg a lényeget. Ki itta meg a kólámat?
2: Hát ez egy jó kérdés, látod.
3: Hagytam itt magamnak a múltkor.
2: Ez a rejtély, valaki megitta Ádi kóláját.
3: Valaki hozza vissza. Rakja oda, egy napot adok, tudod? Egy napot adok, mielőtt visszanézem a kamera felvételeket. Legyen ott a helyén ugyanaz, vagy egy nagyobb.
2: Igen, tehát az van, hogy Ádi is sok popstárhoz hasonlóan kólázással indítja a napot.
3: És így a mai nap a hangulatom nem lesz annyira garantált. Jó, azért ma lesz itt téma, meg lesz itt kóstolnivaló. Még előtte még egy, hogy ha már itt tartunk, kóla, azt akartam mondani, volt még egy gondolatom a hallgatóknak.
2: Tudom, elmentél tegnap vásárolni, ezt akarod majd elmesélni adásban.
3: Azt is, de mást. Ja igen, képzeld el, valamelyik délután, hát így a jó magyar metodika, nincsen idő főzögetni, meg ilyesmi, hát akkor hova megyünk drive-ba? És elmentünk a nagy möbetűs helyre, beálltunk a drive-ba, megrendeltük az ételünket, és képzeld el, hogy utána kikanyarodtunk a strádára, és útközben vettük észre, hogy más van az acskóban, mint amit rendeltünk. Ilyenkor te visszamész, vagy nem?
2: Hát attól függ. Hát ha olyan, amit szeretek, akkor nem feltétlenül. Ha olyan, aminek úgy nem annyira örül a testem, akkor igen.
3: Na olyat, amit szeretünk, de nem arra vágytunk. Úgyhogy vissza a strádán, de ez legalább egy ilyen 10 perces kis plusz köröcske volt. És vissza a hátszél, mindegy, valahogy bekeveredtünk, újra elmondtuk, közölték, hogy valóban nem azt adták oda, és hogy elnézést. És megtarthattuk azt is.
2: Ez tök jó.
3: Hallod, ez ilyen sztorik is vannak, nem? Jó,
2: azt hiszem, hogy talán belefér nekik, tehát nem nagyon hiszem, hogy most így fenyegetné őket a csődveszély, hogy jaj, odaadtunk plusz, nem tudom, hány szendvicset vagy mit kaptatok.
3: Két szendvics, meg egy nuggets.
2: Na hát azért az kemény tényleg, az
3: a bónusz,
2: tétel.
3: Hát ez, igen. Figyelj, most mindenki cuki, a Wizzert is láttad, nem? Mit csináltak?
2: Nem.
3: Volt egy utas, aki nagyon röviden, mert a cikk az brutál hosszú, egy mondatban, csávó csajhoz indult Görögországba. De a reptéren úgy döntött, hogy ő mégsem akar menni, úgyhogy már a checkingből visszament, leszállt a gépről, elintézték neki, lehúzták az utaslistáról, majd a reptéren úgy döntött, hogy de ő mégis menne, úgyhogy mondták, hogy ez nem így van, ez már kapitányt is be kell vonni, de azért visszarakták a gépre. Aztán a csávókám elrepült Görögországba, de a gépen meggondolta, hogy ő mégsem akar menni, és megbeszélt a stewardessekkel, hogy ő fönnmaradna a gépen, mert nincs visszajegye, és hogy valahogy vissza akar jönni. Stewardessek mondták, hogy elintézik neki, maradhatott a gépen. és visszahozták. Úgyhogy ők csináltak neki új beszállókártyát. Mi van a Vizernél?
2: Ez nagyon kemény. Engem már csak az érdekel, hogy a csaj mit szólt ehhez.
3: Valószínűleg semmit, mert azért bizonytalanodott el a csávó, mert ő már küldött a csajnak előre pénzt, és nem volt elérhető a csaj.
2: Jaj, szegény.
3: Ez jó perceg dilemma.
2: Azt hiszem, hogy szegény őt a nem tudom ki helyett, mert birtelen csak görög férfi név jut eszembe, Jorgosz, Jorgina, nem tudom, van-e ilyen név, de mindegy, szóval a görög lány helyett ő vélhetően egy nigériai csalóval üzengetett korábban.
3: Hát de érted, most komolyan mi van a Vizerrel? Tehát engem akkor keresztre feszítenek, hogyha a csomagom fél grammal nehezebb, vagy hogyha az üdítőmben negyed decivel több van. Mi az, hogy fennmaradsz a gépen, és a stewardessek intéznek neked beszállókártyát, ráadásul a visszaútért nem kell fizetned? Mi van ezekkel?
2: Hát ez az.
3: Ezt direkt csinálták.
2: Jó fejek lettek a légitársaságnál dolgozók?
3: Nem, kizárt. Szerintem ezt azért csinálták, mert hogy akarták tompítani itt a nyári stresszt. Tehát, hogy akartak valamit adni is.
2: Szerintem ők is megértették szerencsétlen csávót, hogy hallod, ezt nagyon átverték, nagyon lehúzták. Atya úristen, jó, akkor legalább már mi ne legyünk vele ilyenek.
3: Felszállok, nem szállok. Milyen ember lehet ez? Hát felszállok, nem szállok fel. Mégis felszállok, visszajövök, nem, maradok. Fönnmaradt. Ez olyan, mint amikor én úgy mentem gimibe, hogy a legkevesebb sétával a busztól, és megbeszéltem a buszsofőrrel, hogy a Móriszon hadd maradjak fenn ülve a buszon, mert hogy fogadást kötöttem a haverjaimmal, hogy a legkevesebb sétával bejutok, és az el kellett mennem a végállomásig, és körbe a busszal.
2: Na de, figyelj, alapvetően ilyet azért szoktak engedni buszsofőrök, szóval nem volt könnyű. Hallottam.
3: Nem volt könnyű, de ott fennmaradhattam, ugyanazzal a jeggyel jöttem vissza, na de most ezt elkövette a Vizer, szóval mostantól mi is teszteljük, meg te is teszteld, légy szíves, utazz el valahova, és mondd, hogy nem szállsz le, nem szállok, szorítsd a csomagodat, én itt maradok elől is visszamegyek.
2: Jó, vagy esetleg megpróbálunk egy olyat, hogy mit tudom én, veszek egy jegyet, nem tudom, várj, legalább irányba stimmeljen, mondjuk Isztambulig, aha, az jó, mert az nem olyan drága, és megpróbálom rávenni a személyzetet, hogy figyelj, ruccanjunk már ki mondjuk Phuketre, Tájföldre.
3: Ja persze, és akkor már is izé gépeltérítő leszel, mint a másik csávó, az is most volt.
2: Nem, én csak ötletet adok.
3: Az melyik volt? Az is durva volt, amelyik meg elkötött részegen egy gépet.
2: Jó, az nagyon semmi... kemény, igen.
3: Hát, hogy ez hihetetlen, hogy milyen emberek vannak az országban. Figyelj, be se tudnám indítani.
2: Hát ő be tudta, meg tudott is vele repülni. Ráadásul valami Kalocsáról repült el Szegedre, szóval nem is az, hogy valami nagyon...
3: Az a durva, Paks felé ment, akkor jelentek meg mellett a Gripenek.
2: Igen, szerintem ő csak segíteni akart. Tehát, hogy vélhetően volt valami jó ötlete.
3: És le is tudott szállni, és most olvastam ilyen kalkulációkat, körülbelül 100 millió forintos lesz a kár, amit ő ott intézett. Hát ezt mennyi idő alatt ülöd le ilyen, nem tudom, mennyi pénzt ülhetsz le egy nap? 10 000 forintot?
2: Még a hitelnek még a kamatait is leültetik vele.
3: Hát és az egészen a legdurvább, lenyilatkozta a csávó, pontosabban a csávónak az apja nyilatkozta le valahol, hogy a srác nem emlékszik semmire. Meg sincs a sztori.
2: Figyelj, azért sztorinak menő. Tehát, hogy én is csináltam hülyeségeket részegen, de mondjuk így, hogy repülőgéppel elrepüljek egyik városból a másikba, úgyhogy ezt ráadásul én tulajdonítom el, azért ilyet nem.
3: Ezt mesélnéd az unokáknak?
2: Hát ez simán, persze.
3: Na jó, és hogy éltétek túl a szeptember 1-et közlekedésileg? Én aznap nem autóztam, de, vagy csak minimálisan, de a szeptember elejé Budapest, de legfőképpen a 31-i az bődületen.
2: Fél, 31-ig, ezt mondtam, és neked 31-én volt az M1-esen több baleset is, ráadásul ilyen több személyes balesetek voltak. Tehát ilyen, mintha így csoportosítva akarták volna elkövetni, de csak ketten legyenek benne.
3: Letudták szeptemberre, kész?
2: Igen, ilyen 3 meg 4 részvevős balesetek voltak. Aztán ehhez képest a szeptember 1 az egyébként relatíve nyugis volt, nagy forgalom volt az utakon, ezt azért így hallottam több ismerőstől is, de meg láttam itt azért tényleg az élőtérképen, meg a hallgatók is írták, mert ilyen drágák, ilyen kedvesek. Viszont azt hiszem, hogy komolyabb fennakadás nélkül sikerült az elmúlt 2 napot lehozni, hogy a fiataloknak az iskolában ugyanezt sikerült-e abszolválni, az már más kérdés.
3: Viszont a szülőknek már megvolt az első 2 buli nap otthon egyedül, nem? Hogy expertek szabít vesznek annyi, ki erre.
2: Ja, értem, én nem. Annyira azért nem volt buli, voltam szülői értekezleten, túl vagyok. A tanév első szülői értekezletén, nem biztos, hogy az utolsón.
3: Hogyha filmmel kéne leírnod filmes műfajjal, akkor horror volt, vigyáték volt, dokumentumfilm volt, vagy egy ilyen jó kis western film, ami 8,5 óra. Mihez hasonlítod?
2: Láttál annó ilyen...
3: Azt nem mondtad, hogy Kovi valamelyik műve.
2: Nem. Ilyen nagyon elnyújtott, dögunalmas szovjet drámát.
3: Ó, tudom. Ismerem.
2: Na, olyan. Olyan.
3: Oké. Közben írnak itt a repülőtolvajról, Zsóka írja, hogy olyan részeg volt a gyerek, hogy a mentősök azt hitték külföldi. Az milyen? Mikor így se a szavait nem érted, semmit nem értesz.
2: Várjál, mert egyébként ilyen sztorit abszolváltam én is annó még főiskolán volt, nekem egy nagyon drága cimborám, Szevasz Ábel, aki, hát mondjuk egy heti háromszor azért mi szerettünk bulizni járni. Tehát az volt egy időben, mondjuk egy éven keresztül így az adagunk, és 19 évesen azért az ember ezt bírja. És hát volt olyan hajnal, ahol kikötöttünk egy ilyen vendéglátóipari műintézményben, és Ábel már annyira nem volt szomjas, hogy ott összehaverkodott egy másik úriemberrel, aki szintén nagyon nem volt szomjas, és hogy mindketten ilyen halandzsa nyelven tudtak már csak kommunikálni, de baromi jól megértették egymást látszólag.
3: Ez kívülről milyen jól lehetett nézni, hogy
2: na ez körülbelül így. Igen, tehát hogy én aznap este valahogy egy kicsit így szolidabb voltam, visszafogottam, eleme nagyon jól szórakoztam rajtuk.
3: Zseni. De itt írja valaki, hogy a gép letétele után még autót is akart szerezni. Szerintem GTA-zott. Nagyon durva. Aztán itt van Gyula, halló, egyes úton, tehát a Herceghalom vonalon lassú a haladás, a terelés továbbra is érvényben, Óbarok, Bicske, kereszteződésben, körforgalomban. Már most torlódik, balesetmentesed. Ádi, én voltam, mikor vigyem a kólát, 2 literes, jó lesz? Igen, zérót kérek.
2: Így van, aztán M1-Pestől Tatabányáig nagyon jól autózható, Pest irányába erős a forgalom, Zsolt jelenti, köszönjük szépen. Úgy tűnik egyébként, igen, hogy egyelőre minden rendben van, ott a szokásos szakaszon, ott Biatorbánynál már egy pici szakaszos torlódás alakuló félben van.
3: Hallod, már nagyon nagy napunk lesz, tényleg. Most elmondom, hogy mi lesz az első témánk, aztán minden borul, amit ettől a műsortól megszoktatok, de cserébe nagyon szórakoztató lesz. Akik látták a képet, már most tudják, miről beszélek. Facebookon érdemes körbenézni, de sorba haladok. Kronológia, az kell. Először is beszéljünk egy témáról, ami régóta foglalkoztat, és most változtatás jön benne, sőt már változtattak augusztus 31-től, ugyanis bizonyos háztartási gépekre és okostelefonokra az EU változtat, javítani kell majd őket, és nem cserélni, tehát végre nem az van, hogy elromlik a mosógép, és akkor venni kell egy újat, hanem elvileg javítani fogják. Kérdés, hogy van azzal gond, hogy ezek egyre kevésbé szerelhetők.
2: Na ez a, igen, ez bennem is felvetődött, meg egyébként mintha azt érezném, nem tudom, drága hallgatók, ti hogy vagytok vele, hogy mindenféle ilyen elektronikai eszköz most már mintha tudatosan úgy gyártanának, hogy 2-3-4-5 évnél azért ne bírjon ki többet. Tehát nem az van, hogy ilyen élethosszig szól, hanem hát ha már el vagy 8-10 évig egy háztartási géppel, akkor az már nagyon menő.
3: Mint egy jó házasság, nem? De hogy az a kérdés, hogy ezzel arra akarnak minket motiválni, hogy akkor a párkapcsolatokat is oldjuk meg? Tehát, hogy akkor nem csere?
2: Biztos van egy ilyen kis
3: gyorsányúr, tetszik hallani a sztorit. Jaj, az annyira megvan, öregecske feleségcseréjük.
2: Öregecskedő?
3: Igen. De bocsánat, akkor nincs meg annyira. Öregecskedő?
2: Azt hiszem, de mindegy. Hát
3: na, akkor most ez a, mondjuk azt az EU gyurcsány rendelete, hogy öregecskedő, vagy öregecskedő mosógép.
2: De nem, lehet, hogy én is rosszul éreztem. De hát nézd meg, pápa mit adott az országnak? Egy Gyurcsány Ferencet, meg a Zekanem Bálintot a Bieberben. Utóbbi legalább vicces, meg szórakoztató, meg jó fej.
3: Na ennyi. Minden esetre erről dumáljunk majd, jó, hogy ki mit cserél, mit szerel, és hol van ebben a határ. Egyébként szerintem is elfajultak a dolgok már itt, a mindenből újat veszünk javára, úgyhogy lehetséges, hogy jó ez az intézkedés.
2: Így van, és hát emellett pedig lesz koreai íz tesztünk, mindenféle olyan kaja. Itt az egyiknek előbb megnéztem a dobozát, rá van írva, hogy jaj. Ez biztos nem azt jelenti, mint magyarul, de engem némi aggodalommal eltöltött. Azt mondta az egyikre, aminek tehát egy fősen ismertem volna, ha nincs ott kép, így csomagolás alapján, hogy ez egyáltalán mi, eszik-e vagy isszák. Na mindegy, azt mondta rá, hogy ez nagyon erős. Mondom, nem baj, én is az vagyok.
3: Majd meglátjuk, hogy erősebb vagy-e, bár na mindegy, majd elmesélem a sztorimat, én teljesen ledöbbentem, én voltam a beszerző, én mentem be egy ilyen boltba, és én nagyon nem erre számítottam, én tényleg számítottam egy olyanra, mint nálunk a kis kínai bolt, hogy bennül az idős néni, mogorván nézi a kínai tévéműsort, és néha úgy felmuffan, hogy és akkor így ezért.
2: Szoktak ilyet csinálni a kínai boltban dolgozó nénik?
3: Nálunk ilyen, ez nem ilyen. Ez tényleg,
2: nekegnek?
3: Ez tényleg olyan, nem inkább muffan ez.
2: Muff.
3: Ilyen.
2: Muff. Az.
3: Ilyen hangot.
2: Jó van.
3: Jó, na de majd elmesélem az egész sztorit, hogy milyen élmény volt, de tényleg futurisztikus volt, és rajtam kívül csak ilyen kisméretű lányok voltak bent a boltban. meg néhány eladó.
2: Nézd, hogyha elmész Ázsiába, mondjuk hozzád képest minden lány kisméretű.
3: De ezek európai kisméretű lányok voltak, tehát hogy valószínűleg ők itt, tehát ilyen...
2: Ők K-pop rajongó tini lányok,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, és nagyon röhögtek rajtam, mert én folyamatosan kétségbe esettem, vonalban voltam Andival, akitől próbáltam kérdezni, hogy mi van, és próbáltam körbeírni, hogy mit látok, és látszott a csajokon, hogy na hát itt a műveletlenségnek én vagyok a zenitje.
2: Bejött a bácsi?
3: Bácsi vásárol valamit, na mindegy.
2: Megkaptad már ezt? Nem kaptad még meg Tiniktől a bácsit?
3: Még nem kaptam meg a magázódást rendszeresen, és még valami, hogy árulják ezeket a hülyeségeket, amiket ma letesztelünk, és bemutatunk nektek videóformában is, de árulnak sört is.
2: Jó, hát azért valamivel be kell csalni az átlag magyart is, tudod, tehát ez így működik. Én annól megkaptam, hogy vízzelé voltunk két, és akkor mellettük voltak ilyen fiatalok, tizenévesek, és mondták, hogy szeretnének számot kérni, de hogy a jóképű bácsi jöjjön.
3: Ez volt el?
2: Ez voltam én.
3: Várjál, ennek melyik fele igaz?
2: Hát, az a baj, sanszosabban inkább az utóbbi.
3: Jaj, de jó, itt van a Táti Butha. Sziasztok, szép jó reggelt, bejelentkezik, és el is köszön a Táti Butha. Hazaért a munkából, és pihenjtér.
2: Jó van, jó van, jó pihenést, igen. Na, mi meg picit zenélünk, aztán Andi hozza a friss híreket, következő óra elején beleülünk nyilván az időgépben is, és akkor tényleg úgy készüljetek, okay, hogy ma koreai ízteszt, és egyébként meg sportos programokat is körbejárunk, 9 és 10 óra között pedig ez játsza majd a főszerepet.
3: Tehát amíg én kint a mostóban rókázok,
2: addig én a sportról beszélgetek emberekkel. Így van, erre kell készülni. Na, hogyha van útinfótok, írjátok meg 0620 978 978.
0: Csak slágere!

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
2: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
1: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készül. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
2: További információ
1: a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Idén is elérhető a HSZAP egyetemi startup és innovációs képzés. A legmelegebb hónap volt ez idei augusztus 1901 óta. Ideiglenes forgalomkorlátozásra és útlezárásra kell számítani a bányásznap miatt Tatabányán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Az idei tanévben is elérhető a Hungarian Startup University program, egyetemi startup és innovációs képzés 33 magyarországi és egy határon túli felsőoktatási intézményben, tudatta a Nemzeti Innovációs Ügynökség az MTI-vel közleményben. A Neptunban szabadon választható tárgyként elérhető HSZAP az egyik legjelentősebb magyar egyetemi startup és innovációs képzés, amely megismertet a vállalkozói gondolkodás alapjaival, mentorok segítségével támogatja az innovatív ötletek megvalósítását és akár egy saját startup elindítását. A program egyik célja, hogy a hallgatók a képzés során jussanak el az ötlettől a megvalósítható projektig. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán szerdán. Az év 8. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-től 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hozzátették, sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a Dél-Alföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta, és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték. Arról is írtak, a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata. Az augusztusi országos átlag az eddigi beérkezett adatok alapján mindössze 15,6 mm volt, amely 74%-kal elmarad az 1991-től 2020 közötti időszak 59,5 mm-es átlagától. A bányásznaphoz kapcsolódóan szeptember 4-e és 6-a között több helyszínen is ideiglenes útlezárásokra és forgalmi korlátozásokra kell számítani Tatabányán. Szeptember 4-én reggel 6 órától szeptember 6-án 22 óráig a Béke utca teljes szakaszán az Ótelepi utca kereszteződésétől a József Attila általános iskoláig, illetve a Béke utca Gál István lakótelep kereszteződéséig teljes útlezárás lesz. Szeptember 5-én 15 és 16 óra között a megemlékezés ideje alatt a Bányász kegyeleti emlékmű Szent Borbála út, Károly Mihály út, Vágóhíd utca, Szabadtéri Bányász Múzeum útvonalon forgalmi korlátozás várható. Szeptember 6-án 14 és 15 óra között a bányásznapi csilletoló verseny ideje alatt a Vértanúk tere és a Népház utca érintett szakaszán teljes útlezárás lesz. Szeptember 6-án 20 óra és 21 óra 30 között a szalamanderes felvonulás idején teljes útlezárásra kell számítani a Szent Borbála út négysávos szakaszán, az Óváros Szent Borbála út 1 és az ÖMB benzinkút előtti út kereszteződés közötti területen. Kérik, hogy az érintett időszakokban a közlekedést ennek megfelelően tegyék meg, köszönik a megértést és az együttműködést.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani a térségben, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illy és Roland és Rédl Ádám. Illy és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámat, mosolygósat, csodásat!
3: Hello!
2: Ilyet kívánunk nektek, így csütörtök alkalmából, illatosan. Na kérem szépen! 7 óra 5, ez a pontos idő, az M1-esen pedig a 26-os és a 20-as kilométer közötti szakaszon lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, nem túl meglepő módon a külső sávban.
3: 17 fok van, és 28 lesz a csúcs, mintha csak ott folytatnám, ahol a legutóbb abba hagytam. Nagyjából ez lesz egész héten, napsütés, enyhe felhőzet, kevés eső.
2: Így van, környén erőteljes a forgalom, azt már most látom, aztán Tatán is alakulgat, meg Komáromban is, meg most már Esztergomban is, de ott egyelőre még csak mérsékelten, tehát hogy lehet szerintem haladni.
3: Jó, akkor most erre készülhetünk tényleg? Tehát innentől minden nap ez lesz?
2: Innentől
3: ennyire rossz
2: nap.
3: Volt? Csak elfelejtettem itt az elmúlt 3 hónapban, vagy rontott ezen valami? Mert amúgy az embereknek a türelme az is teljesen elfogyott. Én már tegnap láttam a forgalomban az autózókat. Hát én sétáltam az út mellett egy elég hosszú szakaszon, és szerintem, hogyha 2 percenként nem dudált le valaki valakit, akkor keveset mondok.
2: Egyébként nekem is feltűnt, hogy mostanában egyre több az ilyen dudálás, és sokszor ilyen random helyzetekben is.
3: És én meg befosok, mint gyalogos. Tehát ugye ez meg már lehet, hogy az időskori inkontinenciának egy farfekvéses verziója, de hogy ezt ne csináljátok, megijedek.
2: Szívbajt hoztak a többiekre, igen, most gondolj bele, hogy ülsz ott lazán a kocsiban, oké, hogy bosszankodsz, hogy a nem tudom, az 50 helyett csak 46-tal megy előtted az illető, rányom szizomból a dudára, aztán Juli néni melletted meg éppen sétálna a járdon, azt ott kap szívrohamot, na most akkor mi van?
3: Pont ez, és azon is gondolkoztam közben, hogy mennyi időt veszít ezzel valaki, de valószínűleg annyira nem releváns az időveszteség, hogy csak egy picit lennénk türelmesebbek. Ha?
2: Maga a tudat. Szerintem az, ami ilyenkor zavaró, hogy nem tudsz úgy haladni, ahogy te szeretnél. Tehát akadályozva vagy a saját vágyaid megvalósításában, a saját akaratod szerinti haladásban.
3: Hát akkor ne költözz városba. Na mindegy, a másik, hogy amúgy nem tilos dudálni? Vagy van valami ilyesmi lakott területen belül nem szabad? Csak a vészhelyzet van? Vagy még talán akkor se?
2: De az nála vészhelyzet. Jó, ja. Mondjuk, ha járt valaki, nem tudom, Szicílián vagy arab országokban, akkor tudja, hogy ott meg aztán orbaszájba nyomják a dudát. Tehát ahhoz képest, ami itthon van, az még semmi, mert ott én nem tudom, tehát ott bármikor random csak úgy valaki rátenyerül a dudára.
3: Tehát akkor még örüljünk ennek, ami itthon.
2: Ahhoz képest egyébként igen.
3: Jó.
2: Na az van, hogy szeptember 3-a van, a Hildák ünnepelnek névnapot, meg a Hildeliták.
3: Meg a Piuszok.
2: Meg a Piuszok, így van.
3: A Tirzát én ismerek, amúgy ez egy tök jó név.
2: Amúgy nekem is tetszik, Tíriák, ők is ünnepelnek. Rengeteg születésnaposunk van. 1875-ben megszületett Ferdinánd Porsche, mindenki találja ki, mit neveztek el róla.
3: Az Opelt. Aztán itt van 1956. Szílik ilyet mondani? De szép kerek, úgyhogy mondjuk 70 éves Görben Nóra. Linda!
2: Biztam benne, hogy azért nem próbálod meg teljes egészére.
3: Sokkal jobban csinálja amúgy.
2: Hozni ezt a hangot. Charlie Sheen 1965-ben született, és még él. Vele kapcsolatban ez a durva.
3: Nagyon durva. Ha már itt tartunk, akkor Matthew Perryről lesz egy dokumentumfilm a Netflixen. Az engem nagyon érdekel.
2: Gareth Southgate, korábbi angol válogatott focista, később szövetségi kapitány, ő 70-es születésű.
3: Jó, és hozzuk még be Kaia Gerbert, aki pedig modell, színésznő, Cindy Crawford lánya, egyébként is 25 éves.
2: És kiköpött anyuka, tényleg, tehát hogy keressetek rá, nagyon durván hasonlítanak, mindketten gyönyörűek.
3: Oké, 1967-ben Svédország a híres Dagen H keretében. Ez megvan neked a híres Dagen H? Csak azért álltam meg, hogy...
2: Persze, várom a folytatást, de mindenki tűkönül, hogy
3: az a lényeg, hogy ezen a napon átállt a jobboldali közlekedésre.
2: Dagen H, megvan, vettem ilyen kanapét
3: Budva. Dagen H, azon ültök, igen. De az milyen? Ja igen, és ez már jobboldalas, hogy 1967-ben, tehát nem is annyira régen, egyik napról a másikra azt mondták, hogy na, mostantól akkor jobboldalon autózunk. Ez milyen lenne, hogyha most azt mondanám neked, hogy holnaptól baloldalon kell?
2: Na akkor lennének balesetek egy ilyen váltásnál, ahol ne jönnek kellene gondolkodjon
3: senki. De 67-ben még talán kevesebb autó volt. Talán a svédek jobb anyagi helyzete miatt egy kicsit türelmesebb nemzet voltak, talán ott annyira nem kapkodták el a dolgokat, de egy ilyen átállás, ez kegyetlen. Mondjuk, ha átragnának minket a másik oldalra, akkor legalább jobb kész szabálynak lenne értelme, mert akkor jobban be tudnál nézni, de hogy ez... Hogy szólsz mindenkinek? Vagy egyszerűen csak a másik oldalon vannak az autók, és vegye észre, aki kitolat?
2: Sokan a mostani szabályokat se tudják rendesen megjegyezni, megértelmezni, okay, szabályt sem. Nem, hogyha még itt pirtelen meg is variálnánk mindent. Senkinek senkinek ne
3: jusson eszébe. De hogy viszed át, tényleg? Hát oké, mindenhova leírod meg, és akkor egyik reggel az előzőhöz képest már minden fordítva van, de vannak autók, amik ott parkolnak azon az oldalon, akkor azokkal mi lesz?
2: Azokat mindet elszállítják.
3: Ez hogy csinálod meg? Ez lehetetlen.
2: Manapság már nem lehetne, szerintem sem. A Beatles egyetlen nap alatt 19 dalt vett fel három BBC rádióműsorhoz 1963-ban. Szerintem vannak olyan előadók Magyarországon, például a Dash, meg még egy pár, akik azóta is ebben élnek így.
3: Ez hogy csinálod meg? Ez lehetetlen.
2: Manapság már nem lehetne, szerintem sem. A Beatles egyetlen nap alatt 19 dalt vett fel három BBC rádióműsorhoz 1963-ban. Szerintem vannak olyan előadók Magyarországon, például a Dash, meg még egy pár, akik azóta is ebben élnek így, mert hogy körülbelül ezzel az ütemmel dobják ki.

0: weboldal, és az az egészben a sztori, hogy az első híressé vált eladott tárgy, az egy törött lézermutató volt. Nem kell semmi extrára gondolni. Egy sima kézi ilyen, tudod, amivel a macskákat szokták bolondítani, hogy egy ilyen lézerpöttyöt világít le a földre. Na, abból egy törött volt az, amire licitáltak. Képzeld el, aki megvette, az egy olyan csávó volt, aki világéletében törött lézermutatókat gyűjtött, és azt akarták ezzel bizonyítani, az én értelmezésemben így fordítom, hogy minden szart el lehet adni, és mindenre lehet vevőt találni.
1: Manapság ez pedig pláne igaz. Egyébként kaptunk közben egy üzenetet. Sziasztok, ott van Trianon. Na, ezt most nem nagyon...
2: Hol?
1: Nem teljesen tudom értelmezni. Ez hogy mekkora váltás van, lehet, hogy ez arra, hogy egyik nap még így, másik nap már úgy, írd meg, drága hallgató, nem
0: tudom,
1: hogy
0: kellett utána autózni?
1: Nem tudom, csak hogy vagy esetleg mi ez. Én gondolom, ez az egyik napra a másikra nagy váltás, ja. Valami erre lehetett ez reakció. Én nem tudom máshoz kötni, felhőkarcolók napja van, meg egyébként a sajtos szószal készülő pirítós napja, ennek mindenképpen kellett egy világnap.
0: Azt kérlek, közd össze a Trianont Cindy Crawford lányával.
1: Figyelj, Cindy Crawford lányával szerintem nagyon sokan összekötnék magukat, de az egy egészen más kérdés. Mi nem sokára titeket kötünk össze a csillagokkal, hozzuk ugyanis a horoszkópot.
3: Buenos Morgen! Minden hétköznap reggel a Forrás Rádióban!

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk! Jöjjön a horoszkóp!
1: Na még mielőtt erre így rákanyarodnánk, egyébként 6 perce járunk 4-1-8 után, egy kis felvezetés, K-pop horoszkópot hozunk ma nektek, K-pop rajongók figyelem. Az az egésznek az oka, hogy ma 8 és 9 óra között ilyen koreai edition lesz itt a Buenos Morgenben. Koreai kajákat fogunk kóstolni, nyilván K-pop dalokat fogunk játszani, majd lesz egy kakukk tojás, mert egy magyar dal be kell tenni, magyar K-pop az meg még nincsen, tudtommal.
2: Amúgy miért? Na mindegy.
1: Úgyhogy ott majd a Genovtól jön a sensei, mert az egy kicsit ilyen ázsiai ikletésű. Igen. Szóval, hogy...
2: Kicsit olcsóbb, kicsit savanyúbb. Na milyen?
1: Ezzel most bántottad meg a patikot. Na mindegy. Szóval, hogy szóval K-pop edition lesz, meg koreai edition lesz így 8 és 9 óra között. Mondjuk izgulok, mert hogy tele leszünk ilyen mindenféle csípős, meg egyéb kajákkal, szóval ma az a programunk, hogy 10-ig Buenos Morgan, 10-től hasmenés.
2: Amúgy tuti biztos ez történik majd. Én összevásároltam minden szutykot, de ezek csípnek is, én ezt nem néztem.
1: Van, ami nagyon csíp állítólag, de én bírom. Tehát, hogy én bírom. Na, akkor nézzük a K-pop edition horoszkópot. Kedves Kos, ma te vagy a csapat main dancer-je. Tehát főtáncos, magyarán. Minden szám rád szegeződik, használd ki a lendületedet, de a többieknek is hagyj helyet a reflektorfényben.
2: Bika, megérdemelsz egy kis idol pihenőt. Bizony az idoloknak is jár, ezért ne vállald túl magad. Csapd hátra a hajad, és egy nyugodt este a kedvenc zenéiddel segít majd újra feltöltődni.
1: Kedves ikrek, egy váratlan üzenet úgy feldob, mint egy comeback bejelentése. Hát például visszatért tavaly a Shy Guys is. Válaszolj bátran, mert izgalmas beszélgetés alakulhat ki belőle.
2: Rák, hallgass a megérzéseidre, ma pontosabbak, mint egy tökéletes koreográfia. Valaki egyébként a környezetedben kimondatlanul is számít majd a támogatásodra.
1: Kedves oroszlán, ma elkap téged a main karakter energia.
2: Azaz.
1: Egyébként ezek a K-poposok mindig olyan sokan vannak. Többfele megy a gázsi, nem? Ez nem éri meg. Na mindegy. Ez
2: nem, baromira nem éri meg.
1: Zárójeles megjegyzés volt. Ideje kilépni a reflektorfénybe, tehát kedves oroszlán, mutasd meg magad, mert ma még a legmerészebb ötleteiddel is sikert arathatsz.
2: Vajon ezek mögött is van egy kozsó, aki lenyúlja a pénzt?
1: Egy ázsiai kozsó.
2: Szűz. Ne akar minden lépést tökéletesre csiszolni. A spontaneitás most többet érhet, mint a hibátlanul begyakorolt koreó.
1: Szerintem úgy van, hogy kötője Joe. Joe. Ő az ázsiai kocskó. Mérleggel, ugye? Kicsit elvesztünk, bocs. Romantikus K-dráma pillanat közeleg, kedves mérleg. Figyelj, legyen az bármi. Figyelj a jelekre. Egy ártatlannak tűnő találkozás vagy üzenet mögött több lehet, mint elsőre gondolnád.
2: Skorpió, figyelj. Távolba révedés, titokzatos kisugárzás. Ez mindenkit levesz ma a lábáról körülötted. Ne árulj el rögtön mindent magadról, mert most éppen a rejtélyességed a legnagyobb erőd.
1: Kedves nyilasjegyű, új kaland indulhat, mintha most debütálnál egy vadonatúj K-pop csapatban. Ne félj az ismeretlentől, mert az első bizonytalan lépést hamarosan vastaps követheti.
2: Bak, a kemény gyakorlás meghozza az eredményét, és közeleg a nagy áttörés. Ne hagyd, hogy egy apró hiba elrontsa az örömödet, az összkép az, ami számít.
1: Egy merész ötletedből igazi sláger lehet, kedves vízöntő, ne tartsd magadban, keres hozzá társakat, mert egy jó csapattal még nagyobbat szólhat, és ahogy említettük, a K-pop bandák mindig sokan vannak, mint egy ska zenekar, csak tök más.
2: Vagy mint a halak. Na, kedves halak, tedd be a kedvenc playlistedet, és hagyd, hogy ma az érzelmeid vezessenek. Egy kis álmodozás most olyan inspirációt adhat, amelyből valami igazán különleges születik. Miközben ezeket mondjuk, én azon gondolkozom, hogy igazából ez mind már volt. Csak nem így hívtuk, és nem így nézett ki. Tehát ugye voltak ezek a nagy táncos koreók a zene alatt, meg a nem tudja elénekelni a dalt élőben, mert annyira szétmozogja magát, ez már Britney-nél is ott volt egyébként. Akkor megvoltak ezek a fiú csapatok is már, akkor megvolt a táncolnak, nem tudom, megvan-e neked az a táncolós film, ami olyan, mint a Pitch Perfect, csak táncolósban, nem tudom mi a címe, ahol úgy alázták meg egymást, hogy jól oda táncoltak.
1: Aminek, nem a Step Up, aminek volt 600 része?
2: Ja, de lehet, hogy az, hogy a táncoló talpak, nem, mert az meg a pingvines. De hogy az is milyen, hogy el tudod képzelni, hogy így a gimiben, amikor te ott voltál gyerekként, így oda totyogsz a kis rivális bandához, vagy a nagyokhoz, és akkor letáncolsz egy koreót, és úgy megalázod őket, hogy sírva vonulnak ki?
1: Hát magamat úgy megaláztam volna az én mozgásommal, hogy az élmény lett volna nézni. Van egyébként még egy ilyen napüzenete. Ezt ilyen bónuszként hozzácsapjuk, ez mindenkinek szól. Ne csak rajongója legyél a saját életednek, azért ez már Coelhói bölcsesség. Állj színpadra és ragyogj, ma nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy te kapd a leghangosabb tapsot. Azért ez egy ilyen szép záró gondolat szerintem.
2: És ezek a K-poposok egyébként szerinted öregen még ott lesznek? Tehát olyan lesz, mint a Rolling Stones? hogy lesz egy ilyen vonal, ami örök fiatal lesz, vagy ők így, mit tudom én, tudják ezt csinálni 30 éves korukig, azt annyi?
1: Hát nem, szerintem tudják, mert egyébként meg, hát nem tudom, hogy ott Ázsiában tudják, a világ többi részén tudják, mert egyébként 50 évesen sem mondod meg róluk, hogy 50 évesek.
2: Ja, mondjuk igen, a kortalanság az nagy előny. Hát jó, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. A következő órában megkóstoljuk az ételeiket, hát ha ez a titka a fiatalságuknak.
1: Így van, és az óra második felében pedig a háztartási gépek javításával fog foglalkozni. Hát az aztán zseniálisan színes témának, emiatt mindenki itt fog maradni velünk, tényleg.
2: Akartam az idősebbeket is behúzni.
1: Szóval, jön valami az óra második felében, ígérjük, vicces lesz.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bor, mámor, csikidem. Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagy koncertje. A rendezvény ingyenes.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli

0: tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki törvét híjata mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Egy ilyen dalba oltott reklámját hallottátok a közéleti magazinunknak, a köztérnek. Hello, Majkától!
2: Ja,
1: szia, Anyi!
2: Igen,
1: visszhangoznak a közterek.
2: Erre nem is.
1: Nem visszhangoznak, jó minőségben veszük ámből.
2: Jó reggelt, amúgy sziasztok.
3: Mennyit költhettünk erre, hogy ez a dal összejöjjön?
1: Hát, látod? Igen. Na, én jól beharangoztam itt az óra második felé, mondtam, hogy háztartási gépek javításával fogunk foglalkozni, hát ez annyira unalmasnak hangzik, hogy még én is elkapcsolnék.
3: Azon gondolkodtam, azon gondolkodtam, hogy ezt a témát lehet ennél szarabul felkonferálni, de egyébként lehet, figyelj. Tudod, miről fogunk beszélgetni? Az Európai Unió 2024/1799/EU javításhoz való jogról szóló irányelvről egy kicsit.
1: Én ezzel ratifikálom. Kelek fekszem, gyerekek. Ratifikálod? Örülünk neki.
3: Felszólalnék, majd mindenkinek lesz 2 perce, jó, és a házelnök majd leültet minket, hogyha nem oké. De maga a téma egyébként szerintem akkor is izgalmas, hogyha nem hiszitek el.
2: Hát, örülök, hogy erre kellett bejönnöm így.
1: Andi úgy várta már, hogy egyszer valamikor beszéljünk erről.
3: Ratifikáljuk itt a dolgot. Na, mert az van, hogy
1: És még hülye is vagy.
3: A következő órában ugye K-pop lesz. És gondoltam, hogy az idősebbeket is megragadjuk.
1: Mi gondolunk, hogy ilyen egyszerűs különbséget.
2: Megint fogsz kapni ezért. Csak mondom.
3: Ez igaz.
1: Várjuk a kommentet, Éva.
3: Nem, amúgy maga a téma az szerintem izgalmas, mert sokat beszélünk erről így magunk között, szerintem, hogy...
1: Mi a hátad?
2: Tényleg? Mindig erről szoktam beszélni.
1: Persze, én is bemegyek Andihoz.
2: Nem volt itt 3 napig, kivel beszélgettél?
3: Kittinek elromlott a hűtője, azt nem megbeszéltük?
1: Én is bemegyek reggel köszönni, Andi. Jó reggelt, Andrea. Hogy vannak a háztartási gépeid? Köszönöm szépen, jól. Vasalom funkcionál? Igen.
2: Nincs is vasalom, de amúgy mindegy.
1: Akkor gyűjtünk egy vasalóra Andinak.
3: Próbálom kedvel.
2: Minek úgyse tudok vasalni.
1: Hát, tényleg?
2: Tényleg nem tudok.
3: Mit nem tudsz? Megfogod, húzod?
2: Nekem azért van ilyen gőzgépem. Nem, mert állandó... Nem. Hidd el, hogy van olyan, hogy nem tudsz vasalni.
1: Talod, húzod. Már kijöttél belőle?
2: Kérdezd meg anyukámat, hogy nem tudok vasalni.
1: Tényleg?
2: Igen. Mert mindig gyűröttebb lesz a ruha, és nem értem, hogy miért, mikor használom azt a nyomvat.
3: Hát azért ez nem atomfizika. Hát lerakod, ezt tolod, húzod.
1: Vasalód,
2: igen, igen, de állandóan ugye ott marad egy csík, és engem idegesít. És ugye, na mindegy, szóval...
1: De ez a, ilyen van neked is? Ez a gőzgép. Igen. Ilyen van neked is? Lóga, ruhata meg így izélet.
3: Érdemes videóban követni ezt a beszélgetést.
2: Hát igen.
3: És alárakni valami egészen más hangok. Na, mert...
1: De az jó cucc?
3: A gőzgép az nagyon
2: az jó
3: cucc.
1: Sokkal izgalmasabb, mint ez, amit ide leírtál.
3: De maga vasalás sem.
2: Igen, ez jó cucc.
3: Na, hagyjuk a vasalás témáját. Az a témánk, hogy javítani kell, és nem cserélni. Mert hogy ugye nagyon arra mentünk rá, hogy mindent cserélünk, hogyha elromlik. Kapcsolatokat is. És nem. Az EU arra akar minket küldeni, hogy javítsunk.
2: De drágább a megjavítása sok esetben, mint hogyha vennék egy újat.
3: Most tehát a kapcsolatról beszélsz, újat, vagy a technikai cuccokról? Hát,
2: szerintem is.
1: Sok esetben a kapcsolatnak is egy pár terápia, elutazni valahova, hát, na, ugye, romantikus vacsora.
2: Gyereket és csinálni.
3: Beviszed a szervizbe.
1: Az egyébként egy elég szar ötlet, tehát amikor valaki azért vállal a gyereket, hogy majd ezzel megmentse a kapcsolatot. Ha lenne olyan ifjú hölgy, aki éppen ezen töri a fejét, nem jó ötlet. Hidd el nekem, nem jó ötlet. Nem.
2: Úgy mondtad.
1: Nem, csak hát annyi ilyet lát, nem láttam már ilyeneket.
2: Nem, tényleg, igen, egyébként.
3: Mennyi garanciát vállalnak egy kapcsolatra? És hova viszed vissza? Mondtad az apósodnak, hogy azért a...
1: Nem, arra senki nem vállal, szerintem garanciát.
3: Oké, gyors szerviz időn túl vagyunk most már, de azért hát ha... Jó, hát figyeljetek, mi az, hogy drágább? Meg mi az, hogy javíthatóság? Meg
1: drágább,
3: mi az,
1: hogy... több pénzbe kerül. Hát, segítsen neked értelmezni.
2: Ez olyan volt, mint az, hogy én nem tudok vasalni.
3: Mert szerintem egyébként tényleg átestünk a lónak a túloldalára. Tehát, hogy ma Mercedesnél például, ami szerintem egy kifejezetten izgalmas per volt, volt egy olyan, hogy kiderült, hogy van egy munkatárs, akinek az a feladata, hogy egy bizonyos alkatrész, egy kis gagyi, kis vacak műanyag szutyok, az pont X év után romoljon el, hogy utána vigyék szervizbe az autót, mert ott már vége a garanciális időnek. Tehát volt egy ilyen munkakör.
1: Nem létezik.
2: De ez
1: volt
2: mindennél egy így van egyébként, ha belegondolsz. Akkor egy bizonyos idő után a telefonok is elkezdenek ugye megromlani.
3: És hát ez most mosógép szerelő is mondta, hogy egyébként úgy gyártják már a maiakat, és ezért jó a régi, amiből úgy, onnan tudtad, hogy elkészült a mosás, hogy kiért a mosógép a nappaliba. Tehát, hogy nekem is volt ilyen betonkockájával, hogy kész, megjött, de hogy mondta, hogy az újakban már benne van valamilyen elromló alkatrész, és hogy jobb a régi, mert igazából az új is elmenne örökké, csak nem éri meg nekik, ezért csinálnak bele olyat, ami elromlik, elkopik.
1: Amúgy az a baj, hogy tényleg én is hallottam, hogy autóvillamossági szerelőtől is hallottam ilyet, hogy még azok a márkák is, amik egyébként mondjuk a megbízhatóságukról híresek, automárkák, szerintem nagyjából mindenki sejt, hogy mikre gondolok, még azok sem olyan minőségűek, mint voltak mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. És azért ez valahol, ha azt veszed, akkor szomorú. Nyilván az adott gyártónak, az adott cégnek persze az az érdeke, hogy akkor vegyél minél előbb újat, de akkor is sima mezei felhasználóként meg azért úgy csak reménykedsz abban, hogy mondjuk sok-sok évig tudsz használni valamit. Azért egy autó vagy egy műszaki cikk az elég komoly kiadás szokott lenni.
3: Van nektek olyan műszaki vagy bármilyen tárgyatok otthon, ami meglepően régóta működik? Valami, ami tényleg ilyen őskövület és a mai napig használjátok?
1: Hát fia, őskövület nincs, de nekünk például az egyik tévénk az most már határozottan régi, az még nem is okos tévé, az
3: van még
1: ilyen
3: teste?
1: Sima meze. Nem, nincs, hát annyira nem régi. De hogy nem ilyen okos tévé. Nem teste, ilyen vékony, ilyen Slim Fit Edition. De hogy nem okos tévé, és az például azért most már, hát nem is tudom, hogy hány éves, de elég sok. Meg egyébként szerintem a mosógépünk se egy mai darab, tehát hogy már az is azért egy ilyen, hát 8-10 éves talán, vagy nem tudom, azt mondja, hogy tudnál ezt megmondani, az a baj.
3: Nekünk szerintem van egy ilyen több mint 10 éves botmixerünk, ami tényleg már ilyen őskövület meg legenda, és még mindig bírja, és semmi baj vele.
2: Igen, nekem is egyébként a botmixerem is ilyen, meg a mosógépem is, le is kopogom, mert még mielőtt bármi is történne. Meg most anyuval beszélgettünk, hogy az ő kenyérpirítója már 20 éves. Több mint 20.
1: A kenyérpirító az nekünk is van, meg egyébként a hűtőnk is van már 10 éves.
3: Tényleg?
1: Szerintem.
3: Aha. Nekünk a habverünk nagyon őskövület. Az még az a fajta, tudod, amit a nagymamáink használtak.
1: Hát
3: még
1: ez, amit így megfogsz a kezedbe, és így...
3: De nem, a robot habverünk az egyébként fehérnek indult, de most már ilyen vajszínű. De
2: ja,
3: maga
2: hát
3: a műanyag megszottyosodott rajta egy kicsit, de az is olyan, még nagyon sokáig volt régi porszívónk. Már a mostaniak már nem szívnak úgy.
2: Nem.
3: De arról már átálltunk.
2: Most nem lennék
3: a helyen.
1: Ezt ne csapjam le? Ügy egy,
2: ne, szerintem.
1: 3-4-8-kor?
2: Látom, hogy akartad, de inkább ne.
1: Hogy vajon a szívás az idő előzetével visszaesik? Jó, ezt nem fogom lecsapni.
3: Jó, kösz, hogy nem csaptad le. Meg a robotporszívókról se kezdje beszélgetni, mert az egyre népszerűbb.
1: Hát egyébként a robotból, várjál, mert nekünk, de az pont egy negatív tapasztalat.
3: Tényleg?
1: Igen, mert... Hát én nem tudom, hogy hány évig működött rendesen a robotporszívunk, de most már érik egy, vagy már jó ideje, nem. Egyszerűen elindítod, és ez a nagyon keveset bír most már csak.
3: Hát nyilván ezekben az aksi is romlik.
1: Jó, hát...
3: Most veszítjük el a hallgatókat, vagy most nyerjük meg őket?
1: Itt is lehetne párhuzamot vonni, tudom, Andi. Tudom.
3: Na, mert az van, hogy...
1: Nem tudom, melyik exed jutott eszedbe.
3: Bizonyos termékek javítását a gyártónak szavatossági időn túl is vállalnia kéne, sőt, hogyha megtörténik a javítás, akkor a szavatossági idő is meghosszabbodhat bizonyos termékeknél még 12 hónappal, tehát kvázi a javításnak is lenne egy szavatossági ideje.
1: De ez egyébként nincs így? Már eredendően?
3: Most akarják változtatni. Tehát, hogy elromlik valamit, garancia időn belül.
2: Én még a robotporszívónál elragadtam a robotporszívónál.
1: Andi az Excel-t pörgeti a fejébe, hogy az idő elteltével már egyre kevesebbet bírt. Képzeld el. Nagyon kivétel.
3: Képzeld el Robertot. Roberto, legyen a fejedben egy ex, hogyha úgy akarod, de lehet a géped is.
2: De nem, csak mondd el még egyszer, hogy van ez a...
3: Robertoért a anyukája vállalja a felelősséget mondjuk egy évig.
2: Igen.
3: Te egy éven belül visszaviszed, hogy ez a Roberto már nem szív. És...
1: nem is Roberto, de mindegy.
3: Mindegy, és anyuka megjavítja, hogy megint szíjon. És onnantól meghosszabbodik a garancia, és volt rajta egy javítás.
2: Aha, igen. Értem.
3: És nem az van, hogy ezért, de ebből meg az
2: nem
3: lesz...
2: Nem tudom, hogy így van-e egyébként.
3: A magyar...
2: Már visszakapcsolódunk a beszélgetésbe.
3: Magyar fejjel egyébként ezzel nem élnének vissza nagyon? Már hogy azzal, hogy akkor csak azért is elviszem még egy nappal a garancia lejárta előtt, valamit kitalálok, és akkor meghosszabbítják nekem a dolgot. Kiterjesztett garanciáknál van ilyen, azt tudom. Vagy vannak ilyen hülye garanciák, mi a tévére kötöttünk, az olyan, hogy arra is kötöttünk, azt hiszem 50 000 forint volt, tehát nem volt olcsó, hogyha bedobjuk valamivel, vagy betörik a kijelző, amire egyébként nincsen biztosítás, akkor is kapunk újat, de úgy van a garancia, és ezt meg is súgta a MediaMarktos Muki, hogy figyelj, bármi történik, mondjátok azt, hogy te dobtad be, mert csak rád vonatkozik. Tehát, hogyha beleáll egy, mit tudom én, egy gyerekfakocka, akkor azt is én dobtam bele a tévébe, mert csak akkor cserélik, hogyha én követtem el a hibát.
1: De ez milyen már? Hogy a családtagra nem? Hát ja, általában hát a gyerekek szoktak ilyeneket csinálni.
2: Hát igen.
1: Hát pedig nálatok ki tudja. Mérünk család szokásait ismerve.
3: Bedorul a szombat.
1: Ja. Egy jó kis fakockázás Petrával.
2: Hát van amúgy olyan fakocka.
1: Van? Tényleg?
2: Igen.
1: Fakocka?
2: Fakocka.
3: Hát veletek meg mi van. Jéj.
2: De kölcsön a gyavázni.
1: Ja, hogy neked van olyan?
2: Van.
3: Na, szükség van rá. Ne,
1: csajos esténken ugye nem szoktátok ezt játszani.
2: Nem.
1: Vagy ha igen, akkor...
3: Kidobós. A fatestápoló.
1: Szoktátok akkor ezt videófelvételt.
3: De mert egyébként bizonyos termékeknél direkt rontják is a szerelhetőséget. Pont az Apple-nél van egy ilyen, hogy azt hiszem, hogy a 10-es javítási skálán az új MacBook-ok, azok meg a Pro-k, azok már ilyen 1-es meg 2-es javíthatóak, tehát abszolút nem szerelhetőek. Pont azért, hogy ne is próbáld meg magadnak otthon megbütykölni.
1: Uh-huh. Hát de mondjuk azért ahhoz bár tényleg elhivatottnak kell lenni, vagy inkább elvetemültnek, hogy valaki megpróbáljon egy laptopot otthon megjavítani. Bár gondolom, hogy azért vannak sokan, akiknek a műszaki érzékük picit magasabb az enyémnél, de hát akkor is.
3: Van egyébként olyan dolgotok, aminek a javítását semmiképpen nem akarnátok? Tehát, hogyha elromlik, akkor mindenképpen újat vennétek belőle, és nem akarnátok szerelni a régit?
1: Figyelj, én nem tudom, hogy például a mai modern tévéket mondjuk hogy lehet szerelni, meg egyébként tényleg én is attól félnék, hogy ott már maga a javítási költség is majdnem annyi lenne, mint ha vennék egy újat.
2: Hát ha van rá garancia, akkor javítsák meg, én azt mondom, de hogyha nincs rá garancia, akkor igazából tök fölösleges, mert tényleg az van, hogy sok esetben raksz hozzá még mondjuk egy, nem tudom, 20-30 000 forintot, és akkor ugyanott lennél. Főleg így a mosógépeknél hallottam ezt, hogy ott brutál árakat el tudnak kérni, meg eleve ugye ki kell fizetni a kiszállást is. Hogy egy kijön, megnézi, mond egy árat, aztán megint kijön, megint ki kell fizetni, és akkor meg kifizetni az árát. Tehát, hogy totál nem éri meg.
1: Igen, szerintem. Hát mi ezt beszéltük Ádival, hogy egy ilyen háztartási gépszerelők lennénk mi, tehát nem értenénk a szakmához, nem tudjuk megjavítani, és kimegyünk, mindig megmondjuk, ezt nem tudjuk megcsinálni, de a kiszállásért elkérjük a pénzt.
2: Hát igen.
3: 50 ezer lesz a kiszállás, bocs, más nem tudtunk tenni, már ennyi.
2: Igen, lehet, hogy működnek is így emberek.
1: De legalább megpróbáltuk. Na, a következő órában hozzuk a koreai íztesztet, nyilván K-pop slágerekkel fűszerezve, úgyhogy abszolút Korea játssza majd a főszerepet 8 és 9 óra között.
4: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
2: Szeptember 6-án vasárnap érdemes oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes,
3: magasra száll a helikopter velünk,
2: a Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. A magyar-horvát határ mentén működő vállalkozások számára jelent meg Európai Uniós pályázat. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taller Andreától hallják. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MTI-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatokat. A feltétel, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. Ha a vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a szennyezés egészségügyi kockázatait sikerült megszüntetni, akkor a pályázatban nyert teljes összeget vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Emellett a településeknek önerőt is kell vállalniuk a pályázatukhoz, ez megyei jogú városok esetén a támogatás 30%-a, a többi városnál 20%-a, míg a nagyközségek községek esetében a 10%-a, áll a közleményben. Megjelent a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködéseit segítő Béláit 2 program pályázati felhívása, tájékoztatta a Baranyavár megyei fejlesztési ügynökségen Kft. Szerdán az MTI-t. Közleményükben azt írták, hogy az Interreg program részeként megnyíló pályázat célja a határ két oldalán működő kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakításának elmélyítésének ösztönzése. Olyan magyar és horvát vállalkozásokat céloz a pályázat, amelyek közös üzleti célok mentén szeretnének fejlődni, míg a hangsúly a közös fejlesztéseken, új termékek és szolgáltatások létrehozásán, a tudás és tapasztalat megosztásán, valamint az új piacok elérésén van. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban. Szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 17:30 és 17:30 között. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Komáromi Petőfi Sándor művelődési ház környéke, koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsorett, kézműves foglalkozások, finomborok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a Szőnyi Születésbor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek mellett a Magna Cum Laude és Pápai Jóci is színpadra lép, a részletes programot a komárom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időszakok mellett többször megjelenhetnek majd a felhők, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Johnnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra 4 perc, mosolygós reggelt indul a Hello. Koreai óra itt a Buenos Morgenben. Nem tudom, hogy van koreaiul, hogy mosolygós reggel, de mindenki képzelje el.
3: Tudsz valamit?
4: Miről?
3: Hát, hogy hogyan kell köszönni. Én annól, amikor kint voltam, akkor tudtam, de jártam már Dél-Koreában, nagyon rég, 2007-ben utána néztem, majdnem 20 éve, és akkor nekem megvolt. De tudsz valamit, hogy mit tudom én?
4: A kamsamnida, az a köszönöm.
3: Ez nem egy karácsonyi dal?
4: De.
3: Felészkám szerelem.
4: A szarangé az ugye a szeretlek.
2: Micsoda?
4: Vannak ilyen szarangé.
2: Szarangé?
4: Szarangé. Úgy mondják szarangé.
3: Kicsit szarangok, doktor úr.
4: Szarangé.
2: Szarangé, ez menne a rúzsamagdilak.
3: Na figyelj, meggondoltam magam, csak hogy legyen meg egészben, a YouTube-ra ezt is kirakjuk. Tehát, hogyha valaki akarja már videóban látni a bemelegítést, akkor az is ott lesz, de a kóstolás az majd a Facebookon lesz live videóformában. Ugyanis ma megtartjuk a nagy... nem HTK, BTS, az. BTS napot.
2: Nagy BTS. Igen, tehát ebben
4: BTS
2: az órában...
4: BTS és Stray Kids.
2: Stray Kids, igen, Stray Kids-el kezdtünk, de lesz itt még egyébként Blackpink, meg mindenféle Jungkook. Majdnem.
3: Az nem a volt vezetője. Ez nem a volt vezetője az Apple-nek.
2: Szóval lesz itt minden. CEO.
3: Na, de az a lényeg, hogy egyet döntsünk el az elején, mert hogy ebben az órában tényleg rámegyünk erre a koreai ízvilágra, mondjuk azt megkóstoljuk a K-popot, az ízét a zenének, de hogy egyet döntsünk el, hogy akkor mi most Morgan Hunters, vagy Buenos Hunters legyünk. Melyik a jobb?
4: A Buenos Hunters szerintem jobb,
3: Buenos Hunters, jó.
2: Az a baj nekem erről a MILF Hunter kifejezés jutott eszembe, de ezt inkább hagyjuk.
3: Ez tényleg baj, de hogy miért? Ezt egy másik műsorban fogjuk kitárgyalni. Most itt az asztalunk tele van mindenféle javakkal, ezeket majd mindegyiket egyenként megmutogatjuk videóban, most egyelőre a YouTube-on, aztán majd nem sokára a Facebookon is, de hogy a tegnapi élmény, amikor én ezeket beszereztem, az valami fantasztikus volt.
2: Na, meséld el.
4: Nekem is az volt.
3: Andinak is? Jó. Felejthetetlen. Tehát én azt hittem, hogy te tényleg be fogsz engem küldeni majd egy ilyen kis sarki boltba, ahol nagyjából azt tapasztalom, mint anno az Ázsia Centerben, ahol egyébként dolgoztam. Nem árultam a dolgokat, nem ezt csináltam, hanem ott volt egy rádió. Na, és hogy ott tényleg az volt, hogy egy idős kínai hölgy többnyire ült a kis pultban, és nézte a kínai tévéműsort hangosan, és azt vártam, hogy itt is valami ilyesmi lesz egy koreai hölgyel, de nem. Ez maga a jövő. Tehát, hogy bementem egy ilyen hipermodern szuperboltba, ahol gyakorlatilag élet zajlott. Tehát, hogy azt képzeld el, hogy ez tényleg olyan, mint egy bevásárlócenter, ami túl van világítva, túl van minden exponálva, és a kontraszt fel van nyomva, minden világít, mindenhol ilyen vicces fejű kis animációs, meg animé figurás zacskók, minden műanyagnak tűnik odabent, és rajtam kívül csak kisnövésű és kisméretű, de európai lányok vannak, és van, aki főzöget egy ilyen kis odalerakott főzőlapon, van, aki sütöget, van, aki kóstolgat, van, aki válogat, és van, aki rajtam röhög, hogy én semmit nem tudom. Papi.
2: Igen, és mindenkinél körülbelül egy 20-assal idősebb vagy, alsó hangon.
3: Ja, és mindeközben én megyek a telefonommal, mint a hülye turista, hogy Andinak videózzam, hogy hol mi van, és próbáltam leírni, hogy mi ez a zselésízés. Láttam, hogy a megvető tekintetek, hogy ez milyen gáz, hogy ez nem tudja, mi az a mocsi, meg mufla, meg szutty.
2: Meg egyébként nincs is nagyon ráírva ugye magyarul. Mondanám, hogy miért nem kértél segítséget az ott lévő lányoktól, de lehet, hogy ilyen cukrosbácsi feelingnek tűntél volna, hogy leszólítod a 10 éves lányokat.
3: Pláne, hogy közben kameráztam, nem? Tehát, hogy megyek így a kamerámmal, és... De az nem nagyon lepte meg a boltosokat. Tehát az látszott, hogy nekik az teljesen alap, hogy ott valaki kamerázgatva sétálgat körbe-körbe, meg hogy nézegettem a dolgokat, az se zavart senkit, ami meglepett, hogy volt aranyászok.
4: Hát azért nem lepődnek meg, mert ugye az influencerek általában beszoktak menni ebbe a boltba, és gondolom lehet azt hitték, hogy te is valami influencer vagy. Egyrészt, másrészt ugye ezek a boltok ugye ott 7-Eleven-ként működnek náluk, ugye nálunk más a neve, de hasonlóan működik. Tehát ott is vannak ilyen asztalok, meg minden, és akkor lehet ott el lehet készíteni ezeket a tésztákat, mert nagyjából egy ilyen 5-10 perc alatt elkészíthetőek, vannak innivalók is, meg minden, szóval így össze lehet rakni egy egész kis jó ebédet.
3: Egyébként totálisan visszahozta ez a kis bolt, nem is olyan kicsit, tehát meglepően nagy szerintem ahhoz képest, hogy mire számítottam, olyan, mint egy mondjuk egy ilyen 70 négyzetméteres lakás, tehát hogy nagyjából ahhoz kell hasonlítani.
2: Beköltöznél?
3: Egyébként A tésztákat nézve voltak olyanok, amik tényleg így ízlenének. Tehát, hogy szerintem én ott elboldogulnék, vagy tudnék ott élni. De hogy tényleg olyan volt, mint egy ilyen kis koreai sziget. Tehát visszaemlékezve arra, amikor ott jártam, ez nem egy ilyen kis gagyi sufni bolt, ahol 20 centis sorokon kell bóklászni, hanem ez tényleg olyan, hogy egy picit ott vagy közöttük, egy kicsit úgy belekeveredsz, autentikusak voltak az eladók, leszámítva a pénztárost, tehát nem is voltam benne biztos, hogy itt beszélnek magyarul mindannyian, és tök jó volt benne a hangulat, és bődületesen magasak az árak.
4: Hát, az igen.
2: Na, gyerekek, az van,
3: Anglit, hogy... Nem megysz erre? Hogy nem költöznél oda?
2: Hogy mindent meg fogunk kóstolni, van itt rengeteg minden, ránézésre a feléről nem tudom megmondani, hogy micsoda, úgyhogy szerintem most picit zenélünk, mert nyilván csak K-popot hozunk ebben az órában, meg egy lesz egy, mert azért magyar zenét is kéne adni, úgyhogy a Genovtól a Sensei-t választottam, mert az legalább témájában egy kicsit ilyen ázsiai, ezen kívül csak K-pop lesz, és utána akkor jövünk vissza, próbáljuk szerintem így elfelezni a kajákat két részletbe, egyébként kis tenyérokkal zörög itt közben az Ádi. Szóval ez lesz ebben az órában, és majd arra kérlek, Andi, mert te vagy képben ugye közülünk, hogy majd mindegyikről mondd el, hogy micsoda, még mielőtt elkezdenénk kóstolni. Jó? Tehát egy kicsi magyarázat azért párosuljon ehhez, és mondom, akkor live videó formájában nyomon lehet ezt majd követni, hogy lássátok is ezeket az ázsiai kajákat, mert érdemes.
3: Megkóstolunk majd tojást, zselét, hajat, levet.
4: Hajat?
3: Halat, bocsánat, halat akartam mondani, de lehet, hogy ez ilyen freudi elszólás volt. Meg van ilyen háromszögbe csomagolt...
2: Izé, nem tudom az mi.
4: Jó lesz, hát...
2: Jó lesz?
4: Jó, nem mindenkinek ízlik. Kittinek például nem ízlett. De azért, mert nem melegítettünk rá, ott úgy egy kicsit száraz, de most rá fogok melegíteni, és úgy fogjuk megkóstolni.
2: Annak mi a neve, annak nem tudom, mennyi...
4: Onigiri, onigiri. Azt nem tudom, hogy mennyire fogjuk tudni ezt így majd nekem elosztani, de mert ezt inkább harapni kell, de...
3: Hát majd harapunk úgy, mint a Suzy és tekergőben, hogy az egyik sarkát a Roland, a másik sarkát én, a harmadikat te.
4: Ja, hát figyelj, hogyha nem vagytok
3: összeérünk,
4: akkor nekem aztán mindegy, de...
2: Nincs herpeszem.
3: Ez a kedvencem.
4: Ez a legdurrább, ettől félek egy kicsit, ami most az Ádi kezébe van, igen.
2: Szója
4: van.
2: Aha, akkor az jó sós.
3: Mire emlékeztet?
4: Én csináltam már amúgy főtt tojást ilyen szója lében, ilyen koreai verzióban, és az finom volt.
2: Ránézésre csoki tojás.
4: Hát úgy néz ki.
3: Na jó, én ezt éjgyomorra fogom nyomni, szóval lehetséges, hogy a következő órát már Roland egyedül vezeti, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Én emlékszem, hogy amikor kim voltunk Koreában, akkor nem jelentett akkora nagy élményt a helyi ízvilág kóstolgatása, sőt, én a kimcsitől kifejezetten fosok. Szó szerint is, meg
2: átvitt értelemben is.
4: Jó.
3: Nézzétek meg, hogy történik ez itt a stúdióban. Gyertek, live videó is lesz.
0: Buenos Morgen!

0: mindig csak a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltűnik.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: Sok jó ember kis helyen is elfér, elég sokan összegyűltünk itt a stábban, 4 perccel járunk, negyed, még 9 után, igen. És tele van a stúdió mindenféle, számunkra legalábbis, tehát számomra ismeretlen koreai étellel.
1: Borzasztó.
0: Jó, mert valamire rá van írva magyarul, hogy ez például egy ilyen, azt megállapítottuk, hogy édes cucc, és rá van írva, mondjuk most fejjel lefelé nézem, hogy őszi barack ízű gumicukor.
1: De mindenkinek van kedvence, nekem például a nagy favoritom a kakashere.
2: Igen.
1: Ez igazából mutatom, mert live videóban is fönn vagyunk, ez fürty tojás szójába áztatva, és ennél például az lepett meg, ennél is, meg a kis kolbiknál, amik ott voltak mellette ilyen pálcikára felhúzva, mint az amerikai wurstlikban, hogy ezek nincsenek hűtve, nincsenek hűtőben, tehát a tojások is ott vannak, meg a wurstlik is ott vannak, hűtés nélkül. Hallod, itt mennyi el lehet ezekben? Tehát itt természetes ételnek a nyomába nem érünk.
0: Hát pont ezt mondtam, hogy,
1: lehet, hogy ezért nem nőnek meg.
0: Hogy adalékanyagmentes táplálkozás, aki ilyet szeretne folytatni, az ne nagyon kóstolgasson korai ételeket.
1: De ők sokáig élnek, tehát időskorig jutnak. Ezt hogy csinálják?
2: És
1: hogy...
2: sok ilyet esznek.
0: Hát tartósítja őket.
2: Ja, igen.
0: Ez az összes cucc. Na kezdjünk el haladni akkor a kóstolással. Nyilván most egy megszólásban nem fogunk a végére jutni.
1: Itt vagyok tegnap a boltban, ezt mutatom.
0: Nagyon szép vagy. Schneidig legény, igen, valami, nem tudom mivel.
1: És mindenen ilyen Pikachu, meg anime figurák, tehát hogy tényleg élő emberről képet itt dobozon nem látsz, maximum a HTK-ról.
2: Meg a sztárok, amiket ugye reklámoznak.
0: BTS. A BTS-ről.
2: BTS, meg ugye a Stray Kids, ők azok, akik ugye így reklámoznak, ugye ami nálunk is népszerű, ez a Pepero, ugye, ezt szeretik, és akkor ezen ugye a Stray Kids tagok vannak.
0: Ez olyan, mint egy ropi csokival.
2: Az.
0: Csakiba már, igen. Tulajdonképpen igen. Ez az, de ezt finom ilyet megkóstoltam.
1: És minden zacskóban, tehát védjük a kacsákat. A Andi csinált tésztát, annak például jó illata van, amit te
2: csináltál. Igen, szerintem ez még meleg, úgyhogy ezt kóstoljuk
0: jó,
2: meg először.
0: Azzal.
2: Jó, ez nagyon erős, állítólag ez brutál erős, ez ilyen instant tészta.
0: Jó, nekem lehet,
2: sajtos,
0: én csipem.
2: Erős, szóval, hogy nem tudom, mindenki szedjen magának belőle egy kicsit, azért hoztam ugye ilyen tányért.
0: Arra?
2: Meg hoztam,
0: hát de inkább ne szedjél külön.
1: Kossál meg dobozból.
0: Igen, de úgy, hogy szerint dobozból, és akkor mindenki egy külön. Ja,
1: te
0: úgysem
1: pálcikázol. Én meg egyszer a fogyókúra miatt ráálltam a kínai pálcikára, és akkor sokkal gyorsabban ettem vele egy idő után, akkor leállítottak.
0: Mi, levest is?
1: Mindent. Amúgy az a durva, ez ilyen papírdobozban van, annyit még áruljunk el róla, így megmutatom a kamerába, hogy hogy néz ki a dolog. És ez az, amihez vannak ilyen kis sütőlapok, amik a boltban ki vannak helyezve. És igen, tulajdonképpen igen. Ezt, hogyha akarod, próbálok bele többet fölemelni, de nyúlik, mint a csiga. Tehát, hogy ezt ott meg tudod csinálni a boltban magadnak, és ott el is tudod fogyasztani. Na, akkor én megkóstolom, jó?
2: Remélem jó lesz, mert ugye nem tudom, milyen erősségű itt a kinti...
1: Én nem készülök arra, hogy itt bármi jó lesz.
2: Mikrohullámos ütő. És remélem megsült rendesen. Megsült rendesen?
1: Uh-huh.
2: Jó.
3: Tényleg csip.
2: Oké.
0: Okay. Várjatok, leveszem a...
3: De ez rohadt finom. Én ezt meg fogom menni, ha megmarad.
2: Igen, ez aki szereti a csípőset, annak szerintem ízleni fog.
1: Tényleg erős,
2: meg jó kezek, amúgy jó ízűek.
1: Magyar tehát, ajakra nem túl erős szerintem.
2: Igen?
1: Uh-huh, tehát, hogy egyébként ők nem rosszabbul bírják ezt is, mert azt tudom, hogy az alkoholt kifejezetten rosszabbul viseli a szervezetük.
2: Jó, hát mi pálinkán nőttünk fel, tehát, hogy most ezt...
3: Hát ti. Ez kacson.
2: Jó van már, akinek volt babysittere, vagy mi?
0: Ez nagyon finom.
1: Ez rohadt jó. De Roland, én akarom megenni a marad.
2: De azért nekem is az kóstolt, mert ilyet például még nem ettem, ilyet már igen, de...
0: Várjál, meg eszem egy pirkalatot, mert nagyon
1: jó. Nos, tényleg te ezért táplálkozni jöttél ma be?
0: Igen.
2: Azt mondta, hogy hozott reggelit magának, de szerintem nem lesz rá szüksége.
1: Ha igazán bátor vagy, addig elmondom, mert tényleg sok minden van. Küldjél már egy kis szénsavas tejet.
0: Aha.
2: Azt majd elmondom nektek mindjárt, hogy szokták inni.
1: Gondolom szájjal.
2: Nem, hanem ezt összekeverik például egy ilyennel, mert ebben is innivaló van. Amúgy ezt jól lett volna behűteni, mert így szerintem nagyon rossz íze lesz. De hogy ez ezzel is, ebbe is bele szokták rakni ezt. Akkor bele szokták a banános tejbe is, amink van, mert ugye van az is, majd azt is megkóstoljuk.
1: Hát figyelj, az elején el vagyunk kényeztetve. Amúgy szénsavas tejet én is próbáltam, mert van ugye a szóda automatánk otthon, és gondoltam, hogy hát mind nem szoktunk szénsavazni, az a biztos, hogy a tej, és belenyomtam a szódagébe, és mindent összefröcskölt, és valami bődületesen rossz a szénsavas tej.
2: Na, hadd kóstoljam már meg én is, hát, ó, Istenem.
1: Olyan finom.
0: Egyébként azért erre a szénsavas tej, hát?
3: És úgy szoktak enni, hogy így tömik a szájukba.
2: Igen, és ők így szipürtjölik a tésztát, és Andinak fogalmam sincs, hogy nem tudnak, hogy nem fulladnak meg közben. Valami kicsit kéne.
0: Szerintem neked erős lesz.
1: Mondd már le a többi műsort, ezzel majd el leszünk.
2: Uh-huh. Igen, hát ez...
0: Ez nem a te ízvilágod, ezt éreztem. Fú. Ez a miénk Ádival. Jó, na de van még ott, várjál, másik fajta tészta, ugye?
3: Most úgy fog menni, hogy ők eszik, figyelj.
0: És itt tömegbe mondd el
2: ezzel. Nem, így befelé. Így szokták enni.
0: Na ez mi a következő, amit kóstolunk?
2: Ezt úgy hívják, hogy zsangnyon. Zsangnyon. És ez a fekete babpasztás tészta.
0: Oh.
2: Én ezt nagyon szeretem. Szerintem tök jó íze van, úgyhogy ezt kóstoljátok meg. Én ezt nem kóstolom meg, vagy de lehet, hogy ezt az erőset így lefolytom vele. Mert én ezt többször szoktam enni. Ezek után lehet, hogy a kimcsit már nem fogom megkóstolni.
3: Tulajdonképpen ez babos tészta?
2: Fekete babpaszta. Uh-huh. Igen. Mm.
3: Nagyon finom, de raknék rá húst. Erre nem raknak semmit? Tehát ez így, vagy
2: nem,
3: tejföl?
2: Ez így van, igen, ezt így szokták enni.
3: Tejfölre jobb lenne.
2: Jó, mert amúgy sokkal szaftosabb, amikor elkészül, mert ez ugye most állt egy napot a hűtőben.
0: Nem rossz.
3: És itt az acsi, miért van rajta M&M's? Vagy mi az ott a tetején?
2: Hát zöldség. Mert van valahozzá ilyen zöldségpor, és nem, akkor amúgy, abba.
0: Amúgy tényleg nem rossz, de tehát az előző, mondjuk az előző annyira nem, de ennek nagyon durván ez a zacskós leves feelingje van.
3: És ezek azért tésztát esznek meg tartósítószer tulajdonképpen?
0: Egyébként igen, ez a durva, hogy...
3: Hihetetlen, hogy ilyen jól
0: mondom, nagyon
3: ki.
0: Sok természetes alapanyag ezekben nincsen. Na, az a háromszög.
2: Na, ez az onigiri.
0: Néz.
3: Most kezdek félni.
2: Igen. Ez ugye rizs, van benne közötte töltelék, és akkor nori lappal van ugye így összecsomagolva.
3: Nori lappal. Hát feleséged.
2: Igen.
3: De mi a töltelék? Mert én attól félek.
2: Ez most tonhajlas majonézes, meg van kimcsis, most ezt fogom kibontani, és szerintem ezt harapjuk, hogyha nem...
3: Ha valakit zavar, harapjon először. Én vállalom, bármelyik ötök után
2: mert
3: harapok.
2: Már csak azért, mert szerintem ezt nem fogjuk tudni úgy...
3: Ez ilyen algalap? Az gyűlölöm.
2: Igen. Na, hát jól van, akkor most jutunk ezt te szeretni fogod.
3: Ronald, akarsz először harapni, vagy neked is mindegy?
2: Én akkor harapok először, jó?
3: Annyi, hogy én hoztam azt a krémet, ami a herpesz a számot. Tehát, ha kell, akkor szívesen átkenek. Már hogy belül van már, de...
0: Igen, hát ezt nem kéne csatálni, de tudom, hogy kell egy pár hét.
3: Majd megmutatom a herpeszállat.
2: Neked kellett volna előbb harapni, mert ebben nem volt sok töltelék, de akkor...
3: A fenébe. Most jön a töltelék. Uh-huh. Nézd, itt már cuppog. Ez igazából rizs, alga, hal, meg majonéz. Ebből csak a majonéz szeretem. Na jó, a rizst is.
2: De jó íze van egyébként, szerintem. Én el vagyok vele.
3: Hú! Tengeríze.
2: Tengeríze van, igen. Hát, mint a sushi.
3: Jó, de rossz.
0: Én ettem egyszer, ezt meséltem nektek, hogy egy algás pizzát kóstoltam este Spanyolországban. Életem legrosszabb pizzája volt.
3: Ez jobb lenne alga, meg hal nélkül. Marhavússal.
2: Tomi, te nem fogod megkóstolni ezek
3: szerint. De ez az alga rontja el. Mi az szösznek megenni ezt az algát? Mutass egy halat, akire akarsz hasonlítani. Na jó, a cápa, de ez hús teszik.
2: Kóstoljuk meg a kimcsiset is szerintem, nem?
3: Biztos, hogy ne. Vagy...
2: Ne? Nem szerintem, akarod?
3: De nem egyébként megkóstolhatunk. Bármit megkóstolhatunk, csak akkor kezdjük inkább a kimcsivel.
0: Hát nyugodtan, mert egyébként nem azt mondom, hogy rossz, de hogy nekem
2: szerint. De még egyet bele akartál harapni. Ez nem jó, de már vett a szája. Ja, akkor harapja bele még egyet hátra.
0: Hát ha. Másodjára jobb lesz.
2: Akkor mi kimcsit kóstoljunk?
3: Igen, szerintem
2: most kóstoljuk meg a sós dolgokat, és akkor a következőben meg jöhetnek az édesek.
3: Van édes. Ja, azok a szörpik, mi?
2: Igen, meg hát a mocsi is édes.
0: Na ez ráragad a fogamra.
3: Az algalap. Úgy eszed, mintha muszáj lenne. Mindegy, nálam van a tészta, én nyertem. Nyomjak rá egy kis banántejet? Ez később. Te mit csinálsz, Roland? Hova jössz?
2: Ide tedd le.
0: Várjál, adjál nekem is még
3: ilyen. De most elviszed a tésztámat.
2: De a kimcsit kóstoljuk már meg, gyerek.
3: Na, a kimcsivel kapcsolatban...
2: Ne azt tegyétek, azt majd megeszed adáson kívül.
0: Nem, addig, amíg te itt bizélsz, készítesz elő bármit, addig a kimcsit...
3: Kimcsivel kapcsolatban van rossz élményem. Amikor kim voltunk Koreában, akkor ettől voltunk rosszul, és a repülőgépen szolgálták fel. Volt olyan haverom, akit utána tolószéken kellett bevinni a reptéren, mert hogy igazából nem tudott állni, és szegény koreaiak tolták be, és ő csak annyit tudott kiabálni, hogy biztos stroke! Aztán utána felkerült a koreai buszra, ahol képzeljétek el, végignyomták a James Bond film előzeteseket, mert a csávó nem jött rá, hogy a DVD-t tovább lehet lökni a menün, és ezért csak a James Bond filmnek a menüje ment körbe-körbe-körbe. És ott volt az, hogy ez a srác, aki rosszul lett a kimcsitől, ő előlült, és a koreai sofőrrel magyarul kiabált, hogy ne rángasd azt a buszt! Hú, de rosszul volt
0: az a kimcsitől. Azért mondjuk el, hogy mi a kimcsi.
3: Mondd el.
1: Mert amit én ott tettem, az ennél szerintem egyel durvább
2: volt. Kínai kábel van, meg ugye a szószok is, amik ugye azok is koreai ilyen fűszerek, és akkor ez igazából ilyen fermentált.
1: Ami állítólag egészséges, de...
2: És azért eszik ugye az ételekhez is, mert ugye igen, egészséges, és eleve a csípősre azt szokták mondani, ugye az jó az emésztésnek. Hát az enyémnek annyira nem, de... Szóval, ja, kínai kell.
1: Amit én ettem, abban volt lepényhalszar és halbelsőségek. Tehát, hogy amit nekünk a gépen adtak, abban voltak ilyen halbelsőségek, meg ilyesmik. Lehet, hogy ez hozzá volt adva, vagy bele volt ízesítve, de az bődületesen rossz élmény volt. Én azóta meg se kóstoltam a kimcsit, mert én nagyon rosszul voltam tőle, de akkor ebben nincsen hal.
2: Nem, hát szoktak beletenni, de van benne hal, szoktak basszus beletenni, de nem tudom, hogy ebbe van-e, meg kéne nézni a hátulját, mert van, amelyikbe raknak, de van, aki meg nem rak bele. Szóval, hogy ezt különbözőképpen csinálják, de az a, tehát, hogy ezeket mind ott kell megkóstolni helyi éttermekben, mert szerintem ott az igazán jó. Tehát, hogy most, hogyha...
1: Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, Hannó, hogy mintha savanyú káposztát összekevernéd halbelsőségekkel és tabaszkóval. De nekem ez volt ezzel kapcsolatban a megélésem.
2: Van benne, igen, mert ugye kell.
1: Van benne? Tonhal. Na, az még a... Igen, büdös. Tehát tényleg olyan, mintha a savanyú káposztára öntenél tabaszkót, és még hal is lenne benne.
2: Na, milyen? Hát kóstoljam magát.
1: Sokkal rosszabbra emlékeztem.
2: És nagyon erős.
1: Nekem nem. Öntsetek le egy savanyú káposztát, meg ilyen... Minek hívják azt, amit a hambiba raknak a pályaudvaron? Csalamádé. Uh-huh. Meg patkány, de most a csalamádéra gondolok.
2: Mint a pusztítóban. Az nem olyan erős, ez jó.
1: Öntsetek le csalamádét tabaszkóval, és nagyjából ez lesz.
4: Jó, eszel még csípős tésztát? Nagyon jó.
1: Könnyen.
4: Ennél mi leragadtunk, tehát minket itt elvesztettetek.
1: Ennyit hagytál? Bocs, drága hallgatók.
4: Jó, hát finom.
1: Várj, akkor Tomi is hadd kóstolja majd meg. Jó, köszi, hogy nem kell. Figyelj, ez a kimcsi, ez jobb, mint emlékeztem. Ha a halat kiveszed belőle, akkor egy ilyen tök jó fermentált savanyúság. Nem biztos, hogy reggelinek, max akkor, hogyha eszel hozzá, vagy fogyasztasz hozzá szénsavas tejet. Azt a mindenit. De hallod, most már azért értitek, nem, amit mondtam, hogy amikor Koreában voltam, akkor minden embernek iszonyatosan erős szaga volt. Nyilván ők tudják azt, meg megszokták, de hogy egy koreainak, most ezeket a BTS-eseket se úgy képzeld el, hogy lilium illatúak, nagyon erős szaguk van, azért, mert
2: állítólag nem büdösek.
1: Ezek nem, de ha szeretted ezt a szagot, nehogy.
4: Egyébként ez a kimchi szerintem nagyon finom.
1: Mert hogy ezek
4: nekem nagyon bejön.
1: Átmennek a bőrödön, ennek átmegy az illata a bőrödön, és a sok hal, a sok csípős, a sok közé, ilyen szúró szagod lesz tőle egy idő után.
4: Van még sós, vagy csípős?
2: Van, ez a tojás, ugye már most bontódik.
1: Azzal zárjuk a legijesztőbbel ezt a blokkot, és aztán jönnek majd az édességek.
4: A szója szószos fűrtojás.
1: Szója szószos fűrtojás, amit nem hűtenek be. Ez ilyen száznapos? Tehát, hogy ilyen... Na nem szórakozom. Így. Megmutatom. Elég rosszul néz ki.
2: Gyerekek, ez...
4: És ennek... hogy vagy a kézzel?
2: Ezután lehet, hogy ilyen mosdószünet lesz mindenkinek.
1: De ebben van sárgája meg minden, de nincs rajta már héj, vagy a héj
2: hát
1: is rajta van, csak össze van szottyadva.
2: Nem. Ekkora a fűrtojás.
4: Na semmi extra.
1: Olyan, mint egy, tudod, milyennek képzelem? Ilyen, van ez a sajt, az az íztelen sajt.
4: Figyelj, ez ilyen semmi. Tehát egy ilyen gumis állagú valami. Kicsit sós, ennyi sós.
2: Érdekes amúgy, aha.
4: De hogy ilyen, tényleg ilyen kicsit jellegtelen a többihez képest.
2: Hát mondjuk minden nap nem enném, de...
4: Nem, én sem.
2: Nem olyan rossz, mint amire számítottam.
1: Kicsit olyan, mint a kaszinó tojásnak a... De a kaszinó tojás az, amiben ezt a krémet visszakeverik.
4: Na jó, nagyon szerintem kemény. Kicsit zenélünk, aztán akkor visszajövünk az édesekkel, miket kóstoltunk eddig. Foglald akkor össze, Andi, a kimcsit, biztos.
2: Jajangmyeont, fekete babpasztás tésztát, akkor ezt a másik fajta tésztát, ugye, ami ilyen csípős, akkor kimcsit, onigirit, meg ezt a fűrtojást. Szerintem ennyi.
4: Ez volt eddig, és akkor jövünk vissza az édes kiadással. Továbbra is ez a koreai ízkóstoló itt a Buenos Morgánban.

0: Így. Ez a kis... Szóda. Szóda pap is lesz, mert hogy van...
1: Szóda popi.
2: Az is.
0: Andi és a K-popó, vagy mire gondolsz? Tehát...
3: Hát igen, hogyha már visszük tovább a...
2: A popi fűtés van,
3: jaj. Andi legendáját.
0: De szóval van szénsavas tejünk például. De... Koreai iszkostoló zajlik itt a stúdióban.
3: Csak annyi, hogy tegnap, amikor mentem a boltba a kamerámmal, és mutattam az Andinak, hogy mit vegyek meg hogyan, Andi próbált engem navigálni, és egy ideig úgy próbálkozott, hogy mondtam neki, nézd üdítők, mondta, nem szóda. Tehát, hogy mindig így mondta, hogy mi, hogyan, meg mit tudok rosszul, és egy idő után ráállt arra, hogy oda menj, amire banán van rajzolva. És akkor megvolt.
0: Így, ez banános tej?
2: Banános tej, igen.
3: Ez jónak tűnik? Ezzel jó nem lehet semmi baj.
2: De jó.
3: Mert ugye mondtam, hogy korábban, amikor voltunk, akkor ott ilyeneket ittak, hogy rizsvíz, meg kukoricavíz, ezeket is láttam itt, az olyan, mint amiben főzöd a rizst, az a víz. Ez most ehhez képest olyan illatot ad, mint ez a banános csoki, az a műanyag, amit gyerekkorunkban kaptunk.
2: Igen, és ezt mindjárt meg fogjuk kóstolni, azért adtam ilyen picit, mert másképpen is meg fogjuk kóstolni.
3: De ezt megihatom?
2: Megihatod, igen. A banános tej.
3: Mint
2: igen.
3: Egy nagyon híg banán turmix. Tök jó.
0: Finom. Tényleg olyan.
2: Igen.
3: Műanyag ez is nyilván, tehát hogy...
0: Én ma banános fehérje turmixen indítottam a napot, szóval nekem ez egy ismerős íz.
2: Meg ja. Szereted a banánt, úgyhogy mint tudjuk.
3: A gyúrásból a fehérje megvan, nem? Tehát már csak hozzá kell tenni a többit.
0: Hát lépésenként haladok.
3: Oké.
2: Na, szóval ezt egyébként ezzel a szódás tejjel is szokták inni.
3: Jézusom. Most azt fogjuk összekeverni?
2: Nem fogjuk összekeverni, mert én azt nem szeretném.
3: De ez miért van Mary Poppins?
2: Amúgy. Nem tudom. Van nekünk egy ilyen BTS-es kávénk, ez ilyen kis zacsiba van, abba lehet kapni. Amúgy ezekben a boltokban szoktak adni hozzá, hát azt is meg kell venni nyilván, de hogy van jéggel teli pohár, és akkor abba
3: volt.
2: Szokták, igen,
3: azt néztem.
2: Abba szokták ugye ezt belönteni, és akkor arra még rá a banános tejet.
3: Oh,
2: ez ugye most egy mogyorós fekete kávé, ezt külön is megkóstoljuk, meg akkor a banános tejjel is, jó? És akkor...
3: Itt a srácok közül melyiknek a mogyorója? Annyira...
2: nem tudom, nem is
3: nincs valami nem mogyoró fölgye? Azt nézem
2: igen,
3: egyébként.
2: Ha Jimmy-né, akkor a Nikki megisz.
3: Mutasd meg az elejét, hogy...
0: Kicsi Jimmy, a Jimmy az...
3: Tök érdekes,
2: Jimin.
3: Nézd, ezeknek nincsen photoshopjuk, meg kanvájuk, meg ilyenek, tehát nem is törekedtek arra, hogy körbevágják az embereket, egy ilyen sima menza asztalnál ülnek, le van fotózva, és akkor ott boldogak. Ez akkor most tulajdonképpen kávé, amit lefőztek Koreában, és mi most megisszuk zacskóból drágán? Azt
2: hát
3: tud,
2: nem, de jó illata van ennek is, ilyen jó magyaros.
3: Az összes ilyen kávé, amit ott ilyen zacskóban adtak, mert hogy ez is zacskóban van, ilyen alumíniummal bevont zacskóban, az összesnek az ára fix volt, azt hiszem 7,99, és ez, ami rajta van a BTS, ez 9,99.
0: Hát persze, mert hogy csak azért megveszik.
3: Na nézzük.
0: A rajongók.
2: Hát igen, egyébként az egyik tagnak, a Jinnek, ugye van ilyen tésztája is, tehát, hogy nem tudom, hogy olyat láttál-e, de ugye tésztám rajta van, és akkor, mert az a neve a tésztának, hogy Jin.
0: Én a Jint az Aladdinból ismertem.
3: Én meg a tonikból.
2: Akkor kérek ezt megkóstoljuk a várjál, még ne idd meg a banános tejjel, csak... ezt megkóstoljuk, mert úgy szoktuk.
0: Nekem még maradt benne egy kevés kezem.
3: Olyan, mint egy amerikánó.
0: Nem jön be.
3: Ja, akkor ne te idd, akkor megiszom én. Jöhet ide, vagy visszed
2: a banános tej, valaki eltűnt.
0: De várjál, azért megkóstolom banános tejjel, tehát azért nyilván mindent meg kell kóstolni.
2: Melyik volt a tiéd?
0: Az ott, igen, amivel a kevéske van.
2: Bár mondjuk mindegy, mert már...
3: Jaj, picike, és egyébként ez... árulnak ott külön ilyen tányérokat, vagy nem is tányér, ez is ilyen papírból van, amiben az előbb a tészta benne volt, lehet olyat külön venni. Lehet venni sajtszeleteket, amit Andi nem tudott megmagyarázni, a lapka sajtszeleteket árultak 99 forintért, tehát valószínűleg valamit arra is raknak, és lehetett venni külön szívószálakat is, tehát hogy mindent így összeraksz magadnak, ha akarsz ebben a boltban.
0: Figyelj, olyan, mint a lapra szerelt bútor, lapra szerelt ételek.
2: Hát figyelj, nekem a banános tej úgy külön jobban ízlik, nem tudom. Lehet, hogyha mi sima kávénkba beleönteném ezt a banános tejet, akkor sokkal jobb lenne, mert ezzel a magyarós... Nem rossz, de...
0: Hát, de nem is jó.
2: De nem.
3: Ez akkor most egy...
0: Nem is jó.
2: Ez rakjak akkor... még bele egy kis szénsavas teljesülítőt.
0: Hogyne, persze.
3: Ez enyémben nyugodtan. Ez akkor most egy banán magyarókkal?
0: Igen, pontosan. Pontosan, így van.
2: Jó.
3: Mert kinyitjuk a szénsavas tejet, mert az azért... Az mikrofon előtt nyisd, léci. Kíváncsi vagyok a...
0: Aj, de szépet sziszed.
3: Szeretem ezt a hangot.
0: Hát, már elszoktál ettől mi?
3: Várjál.
2: Ó, Istenem.
0: Mármint, hogy rég bontottál szénsavas tejet.
2: Igen. De amúgy finom, mármint ízre így, ahogy itt...
3: Nem, amikor próbáltam csinálni...
2: Most abba akarod? Bocs,
3: amikor próbáltam csinálni a szénsavas tejet otthon, nem csak, hogy az egész konyha lett teljes, ahogy a szódagébe rányomtam a gombot, és utána takarítanom kellett, és
0: nem sokat.
3: Mindig van nyoma a dologra.
0: Sokat.
3: hanem bődületesen rossz lett a végeredmény. Tehát én egyből értettem, hogy miért nem isznak az emberek szénsavas tejet.
0: Ehhez képest mit fogunk csinálni? Szénsavas tejet inni.
3: Jó, de lehet, hogy ezek tudnak valamit, várjam. De ez én vízszínű.
2: Finom.
3: Jó, ez nem tej.
0: Rohadjak meg tényleg finom.
2: Ugye, hogy finom?
0: Tej. De ez nem tej.
3: Ez nem tej.
2: Ital, tej és joghurt ízesítéssel.
3: Majd én tudom.
0: Azért.
3: Tehát én csináltam otthon szénsavas tejet, az nem ilyen ízű, az bődületesen rossz. Próbáljátok ki, hogy patron dugtok a tehénbe, és megfejtek.
2: Na, én lehet, hogy megkóstolom a banános gombóval.
3: Ez egy cukros, édes.
0: Van olyan tehén, hogy megér egy patront? Elnyádi.
3: Lehet, hogy elkeseredett?
2: Jaj.
3: De hogy ez nem tej. Ez egy cukros, édes, kicsit citrusos, rakok bele banános tejet és plöki.
0: Ez nem tej.
2: Ez teljesen jó, gyerekek. Ez nagyon finom.
0: Teljesen jó, igen. Nem, ennek köze nincs a tejhez.
3: Belelógassam a banán?
0: Nem, inkább. Figyelj, tényleg. Van itt még gumicukor. Mindenhova belelógatnád. Na, van még?
2: Várjál, van ilyen, ez is ugye egy üdítő. Ezt is, ez akkor lesz finom, ezt elmondom nektek. Így nem lesz jó, mert baromi édes lesz.
3: Ez akkor lesz finom,
2: hogyha jégre teszed.
3: Ha rúgomot öntesz bele.
2: Akkor vodkával is elmegy. Egy kis pálinkával.
0: Jaj, gyerekek!
2: Na, szóval én azért tudom ezt, mert már kóstoltam ezt így simán, és nagyon-nagyon édes, tehát ilyen nagyon gej édes.
3: Hánytatok-e már adásban?
2: Még ilyen úgysem volt, jaj!
0: Még hagyján, én közben azon gondolkozom, hogy én napi 1500 kalórián létezem mostanában.
3: Azt most meg lesz.
0: Hát azt most így egy óra alatt beviszem.
3: Jaj, de nem nagyon küzdöttél ezzel, hogy a tésztából csak egy zónát kóstolhass.
0: Jó, de az nagyon finom volt. Na, azt mindenki nézze el nekem. Ennek már a színe is természetellenes, amit hát, most öntesz. Van ennek valami neve?
2: Hát dinnyeli. Nem tudom. Dinnyés cucc.
0: Koreai dinnyés cucc.
3: Ír kalóriát át ugyan? Mert van rajta egy magyar matrica.
0: Ezt nem szabad számolni.
2: 52 kalória van 100 milliben.
3: Hát, mint a magyar cukor.
0: Nincs a cukortartalmat ne nézzük
3: ebben inkább. Nincsen zéro.
2: Az 12 gram.
0: Az annyira nem is vészes. Fú, gyerekek, nagyon
3: gáj. Ez mint egy olvat jégkása.
2: Na, ezt mondtam nektek, hogy ha jégre teszed, akkor sokkal jobb, mert akkor elveszi ezt a nagyon borzasztóan édes ízét. Tehát, hogy így...
3: Ez a bubble tea az japán? Vagy kínai?
0: Nem tudom, ázsiai az is.
3: Annak van ilyen levet, tehát ilyen nagyon, nagyon édes.
2: Uh-huh, igen.
0: Ez tényleg gejl. Tehát ez ami olyan szinten édes, hogy mint egy nyalóka megolvat volna.
3: Igen, mint amikor folyik a nyalókád, nem?
0: Mm, igen.
2: Na, van még akkor nekünk mocsink, ami ugye eredetileg japán eredetű.
3: Az nem egy színész.
2: Ők, ha jól tudom, akkor vörösbab, édes vörösbab pasztát, vagy pürét szoktak belerakni. Ez most csokis, amit Ádi hozott.
3: Mondta az Andi, hogy válasszam ki a leggusztusosabbat.
2: Ez nagyon krémes, gyerekek. Szerintem ezt is harapjuk.
3: De ez édes lesz? Tehát azt adja, amit vársz?
2: Ez édes, igen.
0: Ez a fullasztó édességük, ugye, a mocsi?
3: Te megkapod a másikat, jó, Roland? Tessék. Itt van a holnapi kalóriád.
0: Az egész heti meg lesz.
3: Itt mosolyog, Andi, úgy haraptad, hogy mosolyogjon. Nézzétek?
2: Nem olyan rossz egyébként.
3: Mocsoládé. Jó barátokból. Aki
2: de
3: tudja.
2: Azért egyet ebből is megenni, ez de is nézzét, nagyon édes.
3: Most kinyílt, mint az éljen, amikor előjön.
2: Körülbelül.
3: Fúj, de gusztustalan. Ez nem, mint egy nyers tészta állagra.
2: Finom csokis amúgy.
3: Kinyitottam.
2: Rolandnak ízlik. Nézzük a Rolandot. Tiszta fehér a szája.
0: Az lehet, de finom.
3: És vannak benne ilyen bogyók. Mik ezek a bogyók, amik jönnek?
2: Csoki darab.
0: Nem szabad ilyeneket gondolkodni.
2: Ne gondolkozz, csak harapj.
0: Így van, eszed, nem nézed.
3: Nyers tésztában. Torta, szaft, KitKat golyókkal.
0: Mi az, hogy torta, szaft?
2: Torta,
3: mi,
2: szaft.
3: Krém, jó.
0: Torta, szaft.
3: Nyers tésztában torta, krém, KitKat golyókkal. Ez az.
0: Ez finom.
3: Kérsz valamit, Tomi? Bejött a zenészerkesztőnk.
0: Tudjuk, köszönjük. Vendégek jönnek következő órában.
3: Mondd meg nekik, hogy várjanak, mert eszünk.
0: De jut nekik is.
3: De boldogok lesz.
0: Egyébként a tatabányai bányásznapon a sportprogramokról fogunk beszélgetni, de egy éles váltás. Háztartási gépek, koreai kaják, sport.
3: De ez frankon nyers tésztában van.
0: De ez nagyon finom.
2: Na, menjünk tovább akkor. Menjétek. Szerintem. Most jött ki ugye itt nálunk a BTS-es Oreo.
3: Ja, mondta Niki, hogy amikor beszerezte a boltban, akkor tulajdonképpen néhány kisiskolás kellett levernie.
0: Igen, 10 éves lányokkal kellett megharcolnia. De Niki volt az erősebb.
3: És ő szerezte meg az utolsót.
2: Igen, és ez karamell ízű és vanília ízű töltelékkel van.
3: Ja, mert hogy ilyen nincsen. Nincs. Nem a srácokkal? Tehát, hogy ez full új?
2: ez full új, igen, és ugye különböző, ugye megmutatom, ilyen kis írások vannak rajta, nem tudom, hogy mennyire látszik, ugye ezen ez van.
3: Természetes lila.
2: Mondjuk mindjárt mindenkinek egyet,
0: az a lila,
2: van sima,
0: az nekem annyira nem jön be.
3: Természetesen lila a színe, nézd meg.
0: Na, látom.
2: Van simán BTS-es, szóval, hogy mindegyiken más van
3: elméletlenül. Adsz egy BTS-est? Én azt szeretném kóstolni. Köszönöm, itt van rajta.
2: Roland is kap egy ilyen
1: szívecskés.
2: Nessék, BTS-eset. Szívecskés. Én a simát.
3: És most az a kérdés, hogy a természetben hol találod meg ezt a lila színt? Levendula, nem?
0: Én levendulás, tényleg. Színre levendula. Ízre nyilván közelem lesz hozzá.
2: Nem. Nem álljultam el tőle, megmondom őszintén.
3: Én alapból azt gondolom, hogy az Oreo egy rossz pilóta keksz. Tehát, hogy ez igazából ez meg olyan, mint amikor hogy hívják, ilyen hungarocell lapok közé fogod, és benyomsz púrhabot.
0: Ízre egy fokkal jobb, de nekem a mocsa jobban ízlik. Ez különlegesebb.
3: És ezért ölik egymást a gyerekek? De mi, hogy ebből az a csiból egyék?
0: Igen, a BTS-es.
2: Hát mert BTS-es, igen, tehát, hogy igazából nagyon édes. Nem olyan rossz, de nagyon, nagyon édes.
3: Roland, nálad még van valami, ami...
2: Meg itt van ez is, a peperó.
3: Ja, bocsánat. Jó, mehetünk, azzal ezt adjuk a végére, mert én ebben hittem a legjobban. Ez ilyen zselében lévő cukor.
2: Szerintem az lesz a legrosszabb.
0: Jó, azt én már kóstoltam. Én ezt a mocsit kéri még valaki, vagy benyomhatom?
2: Hát benyomhatod felőlem.
3: Gondolod, a hallgatottságot növeli? Mert akkor egyet. Vannak ezek a videók, akik arra fizetnek elő, hogy mások esznek a kamera előtt. Most ezt ingyen kapjátok.
0: Egy időben gondolkodtam azon, hogy ilyenből éljek.
2: Tessék.
3: Már csak kis ropi, az jó cucc. Ugye?
2: Roland, akkor te nem kérsz peperot?
0: Én azt tudom, hogy finom, azt megkóstoltam, ugye? Én inkább tovább nyomogom ezt a mocsit.
3: Nem.
2: Jó. Na.
3: Addig ti csináljátok valamit otthon.
2: Nézzük meg ezt a cukrot.
3: Kinyitja a zselét. Ez is ilyen alumínium tasakban van, olyan, mint a macska kaja, mert ugye a tasak maga.
2: Uh-huh. Az illata nem rossz. Az ilyen barackos.
3: Mit látsz benne?
2: Ilyen kis, hát kicsit úgy néz ki, mint ez a tojás.
3: Nem ám, ezek is bagyok. De nem veszi őket körül valami soft?
2: Nekem már minden nem fogásra is, ez nagyon rossz.
3: Na várja, lessünk bele itt a live-ban.
2: Fú, gyerekek.
3: Asztalról. De jó az illata.
2: Ez ilyen, így néz ki.
0: Hát az van azért egy ilyen konklúziót, hogyha próbálunk levonni, hogy jó ízűek ezek a koreai kaják, de mindegyik borzasztóan mű.
2: Igen.
0: Borzasztóan mű, tele van mindennel is.
3: Esznek ők igazítést, tehát hogy csinálnak olyat, hogy egy brántott szelet?
2: Én ezt nem eszem meg. Fújúj.
0: Nem.
3: Minek hívják azt a sajtot, ami ilyen íztelen, és az a mozzarella? Amire ilyen kis golyókba szoktak rakni.
0: Ja, az.
3: Na, ennek olyan a tapintása. Kérsz egy golyót?
0: Persze.
3: Mi? Semmi baj.
2: Fú, ez nagyon rossz, gyerekek. Úristen, ez nagyon rossz.
3: Nem
2: rossz. Fú, ereve, hogy így szétpattant a számban, és akkor ilyen...
3: Tök jó.
2: Fú.
0: Szerintem se rossz.
3: Mint egy... aszal gyümölcs állagú gumimaci.
0: Fú, igen, körülbelül. Igen. Jó, akkor ezt is mi bepuszíjuk így Ádival, mert megkínáljuk a vendégeket is. Ja, amúgy várjatok, kéne zenélnünk, mondjál végig.
3: Na, az még abból. Szóval, azt hiszem, hogy ilyen íze van annak a zenének, amit játszunk. Ezt meg akartuk nektek mutatni. Kulturális kirándulás volt. Tényleg, Andi, még annyit akartam kérdezni a végén, hogy oké, hogy ezeket eszik, de esznek hozzá valódi ételt? Tehát, hogy ők megesznek egy szelethúst, meg... Tehát ez,
2: persze, egy szoktak húst.
3: Ez a gyors kaja?
2: Ez, igen, ez náluk, ez az instant tészta, ez a gyors kaja, meg ezek is tulajdonképpen, de alapjáraton meg esznek jó ételeket. Tehát,
3: hogy... Az viszont kiderült, hogy mi konzerválja őket, és mi tartja őket fiatalosan. Jó van, örülök, hogy ide születtem.
0: Így van, legyen ez akkor a konzekvencia, én mára szerintem jól laktam. Forrás Rádió.

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
0: www.forrasradio.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A vízügyi szakmai tapasztalatcsere kezdődött Magyarország és Kína között. Az új meteorológiai műhold megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz majd lehetővé Magyarországon is. A héten még lesz kihelyezett véradás a megyében. Hittaler Andráját hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Vízügyi szakmai tapasztalatcsere indult Magyarország és Kína között. A résztvevők megosztják tapasztalataikat és gyakorlati megoldásaikat az aszály, az árvíz, a folyók védelme és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról. Az Országos Vízügyi Főigazgatósága honlapján számolt be az együttműködésről, amely során a szakértők megosztják egymással a Tisza és a Hanchiang folyó vízgazdálkodása során szerzett tapasztalataikat. Magyarország a vízgyűjtő területi gazdálkodásról, az európai vízpolitikáról, az ökológiai megközelítésekről és a természet alapú megoldásokról, Kína pedig a nagyszabású vízgazdálkodás, az infrastruktúra, a víz elosztása és a digitális technológiák alkalmazása terén szerzett tapasztalatait oszthatja meg. Ezek alapján a szakemberek át tudják gondolni, hogyan kell megváltoztatni a hagyományos vízgazdálkodási megközelítéseket, miközben az éghajlat egyre kevésbé kiszámíthatóvá válik. Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé az új európai meteorológiai műhold, az MTGI-2, amelyet augusztus végén sikeresen pályára állítottak Francia Guyanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az európai meteorológiai szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. Kocsis Zsófia meteorológus az MTI érteklődésére elmondta, a fedélzetén található FCI képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még várja a véradókat. Szeptember 4-én 14 és 18 óra között a Sári-Sápi Művelődési Házban, míg szeptember 5-én 8 és 17 óra között Tatabányán a Bányásznapon nyújthatják karjukat. Esztergomban szeptember 4-én 17 órától Puxler István fotográfus Black and White című kiállításának megnyitója lesz. A tárlatot megnyitja Edelmayer Zsolt fotóművész, a zenei közreműködő pedig az Edo & Toma Akusztik lesz. A kiállítás a terem vegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel vagy szombati napokon 9 és 17 óra között október 3-áig látogatható az olvasókörben. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időszakok mellett többször megjelenhetnek majd a felhők, de a térségbe csapadékot nem jósolnak. 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: 9 óra után járunk 4 perccel. Mondanám, hogy miután az összes koreai kalóriát bepuszítottuk, így az elmúlt órában most lemozogjuk, de igazából csak beszélni fogunk a sportról. Viszont rengeteg sportesemény lesz a hétvégén Tatabányán, a Bányász nap keretében. Alaposan meg lesz tömve itt a sporteseményeknek a sora, úgyhogy ezt az órát erre szánjuk. Ökölvívással kezdünk, a harmadik Bányász kupát rendezik meg ezúttal a 76. Bányász nap keretében, ami ráadás ez egy szomorú dolog, Kardos József emlékverseny is lesz. A szervező képviseletében Babai Sándor, Kalka barátunk itt a stúdióban.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Kalka!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
3: Kimcsi hát szag mennyire van meg?
2: Kajaszagot érzed még itt stúdióban?
4: Elviselhetett, teljesen jó.
2: Igen, beszélgettünk a Kalkával, hogy ő azért járt már például Tájföldön, szóval hogy neki az ázsiai ízvilág, mint olyan, azért az egy ismerős dolog.
3: Na hát akkor szolgált ki magad, van itt minden.
2: Igen.
3: Minden, ami műanyag.
2: Így van, na de maradjunk itt az ökölvívásnál. Azért ez most már egy szép hagyomány, ugye Kalka, ezt mondhatjuk, hogy már harmadik alkalommal ott a West Parkolóban, szombaton.
4: Így van, és hagyomány, és ugye ez volt a cél, amikor 3 évvel ezelőtt ezt újra életre hívtuk. Ugye itt a 90-es évekig mindig meg volt rendezve a Bányász Kupa, vagy Bányász Bajnokság néven ez a verseny. És 3 évvel ezelőtt pont Kardos József volt az, aki mindenképpen azt szerette volna, hogy ezt újból elevenítsük fel, tegyük újból hagyományá, és most már igen, harmadik évnél tartunk, harmadik Bányász Kupa néven lesz a hétvégén a rendezvény, és ahogy említetted te is, hogy egy tavaly év végén egy sajnálatos eseménynek köszönhetően Kardos József emlékverseny néven is fog futni ez a verseny.
2: Igen, azért ezek a szabadtéri gálák, azt gondolom, hogy itt Tatabányán ugye gyereknapon is nagyon-nagyon sokáig volt, ugye ez a bizonyos szabadtéri gála, meg ugye itt a bányásznapon is. Ez azért nektek is egy kicsit más, nem? Mint egy fedett helyen egy szokásos, úgymond edzőtermi box gála. Miben más ez?
4: Mindenképpen más, amikor elkezdtünk gondolkodni szabadtéri rendezvényekbe, ugye pont az volt, hogy az emberek nem mindig szeretnek bejönni egy terembe, egy zárt, sokkal könnyebben elmennek egy olyan rendezvény, ami szabadtéren van, vagy esetleg városi rendezvényhez van csatolva, sokkal több ember megfordul, sokkal több ember meg tudja nézni majd a mérkőzéseket, úgyhogy ez nekünk mindenképpen pozitív, hogy több emberhez fog eljutni az ökölvívás. Ami más, mindig benne van egy kis kockázat ugye az időjárás miatt.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy ez egy sportolónak nagyon más?
4: Én azt gondolom egyébként, hogy a sportot üzni szabadban, a friss levegő mindig jobb egyébként.
3: Szembesüthet a nap,
4: jöhet az eső, sok fújhat
3: a szél.
4: Igen, bármi, de hát remélem, hogyha egész nyáron elkerült minket az eső, akkor ezen az egy napon már nem talál meg minket, úgyhogy...
3: De egyébként akkor is megtartanátok? Tehát, hogyha mondjuk ilyen esős lenne, akkor lenne egy plusz íze, hát a Forma 1-nek is.
4: Igen, de mondjuk esőben mondjuk nem tudom, nem láttam még körülbelül a mérkőzést.
2: Hát el lehet
4: esőben.
2: Csúszni a ringben, meg innen azért az veszélyes.
4: Igen, azért az veszélyes.
2: Úgyhogy az úgy más. Hány tatabányai boxolót láthatnak majd a szurkolók a ringben?
4: Körülbelül 18-20 pár mérkőzésre számíthatunk, és ennek a túlnyomó többsége, tehát olyan 10-12 fő az tatabányai versenyző lesz. Ebben lesznek már úgymond rutinosabb versenyzőink, például lesz ellenfele Kun Klaudiának, aki a ezévi magyar bajnokságon bronzérmes lett, illetve vannak kezdősrácaink is, nekik is találtunk ellenfelet. Ami nagy szomorúság, hogy még a mai napig Olá Leventének nem találtunk, hát Leventével nem sokan szeretnének megmérkőzni számomra érthető okok miatt.
3: Nem mernek kiállni ellene?
4: Leventenek a stílus egy brutális, kemény bunyó, aminek a végkimenetele legtöbbször azért valamilyen sérülésben végződik, és nem a Leventének. Szóval nehéz neki Magyarországon ellenfelet találni. Próbáltunk neki Ausztriában is, mert több klub jön Ausztriából, Bécsből, Eisenstadtból, de Leventének a híre azért ott is már megvan, úgyhogy...
3: Induljon handicappel, mondjuk egy kezét hátra kötitek, és akkor hátha.
4: Eleve így indultunk neki, ugyanis neki jelenleg a súlycsoportja 60 kiló, és mondtuk a lehetséges ellenfeleknek, hogy mi a 65-ig is elmegyünk, tehát egy súlycsoporttal akár följebb léptetjük Levit, csak annak az érdekében, hogy itthon is meg tudja mutatni magát. Még eddig sikertelen a próbálkozásunk sajnos.
3: És Levi ehhez mit szól?
4: Hát el tudjátok képzelni, csalódott és szomorú, ugyanis ő nagyon készült. Nem csak azért, mert Tatabányán meg tudná mutatni magát, hanem pont Kardos József miatt, aki ugye neki a nevelőedzője volt, és ugye ő szeretné ezzel is megemlékezni Dodu bácsiról.
2: Igen, egyébként pont ezt akartam én is az érzelmi szállat belehozni, mert jó, én ismerem ugye hosszú évek óta a Levit, meg hát ugye a Dudut is ismertem nagyon-nagyon régóta, és hát tudom, hogy azért az ő kapcsolatuk az nagyon-nagyon különleges, az egy ilyen kvázi apa-fia kapcsolat.
4: Abszolút.
2: Tehát egy ilyen jellegű dolog volt. Egy picit még tényleg akkor a Dudunak a személyére térjünk ki. Mit jelentett ő a tatabányai ökölhívás számára? Ez nem egy olyan kérdés, amit könnyű megválaszolni, én ezt tudom.
4: Hát Kardos Józsefet, aki ismerte, az pontosan tudta, hogy az elmúlt 40 évben itt volt a tatabányai ökölvívásban. Ugye 80-as években, mint versenyző, aztán ő viszonylag fiatalon lett edző, és jó nevű edzők mellett dolgozhatott, tanulhatott, mint Szláva Zakirov, aki a 80-as években egyébként a tatabányai ökölvívás aranykorszakában volt az a vezetőedző. És Dudu az Itt maradt utána is. Tehát amikor mondjuk megszűnt a bánya, hogy nem volt támogatottság, ő csinált egy saját klubot, ott is nagyon sok tehetséges gyereket karolt fel. Tehát az ő pályafutását azért végigkísérték nagyon tehetséges srácok, több utánpótláskorú Európa-bajnoki érmet szerzett, számtalan magyar bajnoki érmet, diákolimpiai bajnokot nevelt ki, tehát szép számmal voltak neki eredményei az ökölhívásban.
3: És akkor kanyarodjunk rá szerintem itt ezen a ponton az utánpótlásra, hogyha már vele ennyire szorosan összefüggésbe hozható, hogy ennek a mostani szombati rendezvénynek célja az, hogy még többen kedvet kapjanak a sporthoz. Egyébként hogy álltok utánpótlással?
4: Minden rendezvényünknek az a célja egyébként, hogy népszerűsítsük is a sportágat, illetve a szakosztályt. Tavaly volt egy, ugye a Starbucks az mindenkinek ismerős, minden klubban, akikkel beszéltem, edzőkkel az országban, mindenki arról számolt be, hogy megnövekedett a taglétszámuk, és minden gyerek boxolni akart hirtelen.
3: Tehát akkor jót tett, csak kérdés, hogy ott maradtak-e?
4: Igen, szerintem minden sportág küzd magával a versenyzőnek a megtartásával, hogy ez generációs probléma, vagy tehát ez hosszú lenne kifejteni, meg lehetne ezzel nagyon órákig egyébként beszélgetni. Vannak gyerekek, vannak a teremben mindig gyerekek, feltűnnek mindig tehetségek, most is vannak, úgyhogy mi reménykedünk abban, hogy most megmutatjuk magunkat megint, és egy pár sráccal megint többen leszünk a teremben. Egyébként is az iskola kezdés az mindig az a idősáv, amikor valahogy visszacsorognak a gyerekek a terembe.
2: Bízunk benne, hogy akkor ez egy nagyon klassz reklámja lesz az ökölvívásnak. Kalka, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy meséltél nekünk. Folytatjuk a bányásznapi sportprogramok bemutatását, mert azért bőven van még a talomban. Az elmúlt percekben a harmadik bányász kupa Kardos József emlékversenyről beszélgettünk, amit tehát szeptember 5-én szombaton délután 2 órakor, vagy 2 órától rendeznek a vesztétterem parkolójában. Hogy számoltak, nagyjából hány órán keresztül mennek majd a küzd? Az elmúlt percekben a harmadik bányász kupa Kardos József emlékversenyről beszélgettünk, amit tehát szeptember 5-én szombaton délután 2 órakor, vagy 2 órától rendeznek a vesztétterem parkolójában. Hogy számoltak, nagyjából hány órán keresztül mennek majd a küzdelmek? Tehát, hogy 2

0: perccel jár, 4:10 után folytatjuk a Tatabányai Bányásznaphoz kapcsolódó sportprogramok bemutatását. Ezúttal labda sportágak a főszerepben, labdarúgás, illetve kosárlabda. És akkor itt vannak a vendégeink, dr. Garami Dániel, ugye a labdarúgó csapat képviseletében ügyvezetőként, és itt van velünk dr. Szabó Levente, a kosárlabda szakosztály vezető edzője. Jó reggelt, szevasztok, srácok, sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Kezdjük akkor a focival, mert ezt beszéltitek meg egymás között. Azt gondolom, hogy akkor Dani a rutinosabb interjú alany itt nálunk. Ugye nemrég ti már jártatok itt a Ricsivel, a Nagy Ricsivel együtt, akkor ugye az utánpótlás játszotta a főszerepet. Hát én azt gondolom, hogy nincsen bányásznapi foci meccs nélkül. Tehát, hogy ez azért így mondhatjuk.
2: Ez most a hagyománynak mondható, így van, hogy a bányásznapi mérkőzést mindig hazai pályán játsszuk. Ez idén is így lesz, úgyhogy szombaton 16 órától a királyese labdarúgó csapata látogat el hozzánk, aki a legendás Király Gábor kapusunk nevéhez köthető labdarúgó csapat. Ők most debütálnak az NB3-ban. Egy rendkívül kellemetlen csapat, sok rutinos játékossal, sok fiatal játékossal, de nagyon bízunk benne, hogy ennek ellenére nem fog gondot okozni a szombati találkozó, és győzelemmel tudunk lejönni a pályáról.
0: Ami ráadásul ugye ingyenes lesz, ha jó.
2: Ingyenes lesz, igen, mindenkit szeretettel várunk. A kapunyítás egy órával a mérkőzés előtt lesz, és annyi plusz van, hogy különböző kis apróságokkal szeretnénk kedveskedni az ide látogatók számára. Gyermekeknek ugrálóvár, arcfestés, csillámtetkó, vattacukor, mert nem titkolt célunk, hogy a jövőben ezt egy családi rendezvényt szeretnénk ezekből a labdarúgó mérkőzésekből, tehát hogy minél több család és gyermek látogasson el minél több NB3-as labdarúgó mérkőzésre.
0: Azt gondolom egyébként egy nagyon-nagyon klassz kezdeményezés, és hát tudom, hogy nehéz ilyet mondani, de azért a papírforma egész jó hazai esélyeket ígér erre a mérkőzésre, bár tudom azt, hogy azért vannak sérültek is.
2: Igen, ezt az elmúlt évek alapján ilyen stabilan nem merjük azért kijelenteni, mert minden mérkőzésen meg kell küzdenünk. Sajnálatos módon az elmúlt időszakban rengeteg sérültünk volt, tehát volt olyan, hogy egy mérkőzésen 7-8 játékos sem tudtunk bevetni a pályán sérülések miatt. Ebből lábadozik most a csapat. Nagyon bízunk benne, hogy rövid időn belül mindenki 100%-osan tud pályára lépni.
0: Jó, akkor fordítsuk a mikrofon most egy kicsit a Leventéhez. Női kosárlabda, ezt puskázni fogom, ezt nem nincs az Isten, hogy fejbe
3: elmondjam.
0: Jó, junior lány országos főtáblára jutásért zajló elejtező mérkőzések.
3: Na, szép.
0: Ezek várnak a női kosárlabda csapatra, mégpedig ugye az U18-as korosztályról beszélünk, ugye Leventé,
4: így van,
0: a junioroknál.
4: Így van. Az U18-as korosztályról beszélünk, hazai pályán fogjuk fogadni a Dunaharaszti MTK, illetve a PVSK csapatait. 10:30-kor kezdődik az első mérkőzés, és utána az egymás elleni a másik két csapatnak, illetve 16:30-kor a harmadik mérkőzés. Ugyanakkor bővült szakosztályunk ezzel az U18-as és az U14-es korosztállyal. Az U14-eseink pedig Sopronban fognak megmérkőzni szintén ugyanezen a szinten.
0: Ugye itt a hazai mérkőzések azok az Árpád Gimi torna csarnokában lesznek. Egy picit beszélgessünk a női kosárlabdáról, mert azért nem annyira vagytok szem előtt talán, vagy nem annyira vagytok reflektorfényben. Mennyire sikeres Tatabányán a női kosárlabda? Mennyien űzik? Gondolom, hogy azért folyamatosan ti is várjátok a jelentkezőket.
4: Így van. Tavaly júliusban indult a szakosztályunk újra, és 7 csapatot sikerült elindítanunk az első szezonban, amely most 10 csapatra bővült. Már 100 fölött van a tagjaink száma, ebbe beletartoznak a felnőtt játékosok, ott NB1B szinten női másodosztályban indulunk. Igazából folyamatosan várjuk a jelentkezőket, mind kicsiket, mind nagyokat, kortól függetlenül. U11-es, U12-es korosztályba pedig 3 csapatot is fogunk versenyeztetni, tehát várjuk a kedves jelentkezőket, fiúkat és lányokat is 6-7 éves kortól bátran.
3: Elég komolyan felhozatal. Most azon gondolkozom, hogy ugye mind a ketten vezetők vagytok, ti egymással kapcsolatot tartotok valamelyest, vagy van összeérése a kettőnek, vagy egymástól teljesen függetlenül működtetitek a saját sportágatokat?
4: Főleg a labdás sportok teljes mértékig megpróbálunk együttműködni egymással, még véletlenül se lépjünk rá egymás tyúk szemére, de természetesen jó az együttműködés egyelőre, úgyhogy át is adnám Daninak
2: szót ezzel kapcsolatban. Én is így gondolom, hogy szerintem tökéletes összhangban tudunk egymás mellett működni. Igyekszünk minél több közös programot találni,
3: Azt tudom egyébként, hogy edzésen a kosarasok néha jutalomból focizhatnak, de akkor nálatok meg a focinál jutalomból néha kosárlabda van?
2: Hát nálunk most nagyon népszerű, most már több éve működik ez a multisport keretében, aha, hogy a labdarúgók több sportágat próbálnak ki, és ezt ugyanúgy vice versa várjuk a többi sportolót is a labdarúgó pályákon nagyon szívesen egy-egy edzésre.
0: Igen, és egyébként szívesen mennek a srácok. Például az atléta lányokkal együtt edzeni, ez határozottan egy...
2: Igen, az egy előnyös dolog.
0: Az egy előnyös, igen. Ezt így hallom vissza, hogy azt kifejezetten szeretik a srácok úgy általában. Igen, egyébként szerintem ez egy tök klassz dolog, mert mint maga a multisportnap, tehát hogy új élményt ad a srácoknak, meg egyébként mozgáskoordináció fejlesztés szempontjából.
3: Amúgy, hogyha vennénk a te sportolóidat, meg a tiédet, milyen sportákban kéne megmérkőznötök egymás ellen, hogy nagyjából egyelőek legyenek az esélyek.
2: Hát akkor legyen a kézilabda lábbal, vagy nem is tudom.
0: Igen, a kézilabda, talán az lenne egy ilyen irány. Igen, egy picit még a Leventéhez fordítjuk a mikrofont, aztán lesz majd a Danihoz is kérdésem. Igazából a kosárlabda kapcsán, a kosárlabda szerintem egy hosszú-hosszú évek óta nagyon nagy népszerűségnek örvendő sportág, mégis valahogy itt Magyarországon, akár a TV közvetítéseket, ha nézzük, akár bármit, akkor nem feltétlenül kapja meg azt a fajta figyelmet, amit egyébként én azt gondolom, hogy talán megérdemelne. Úgyhogy picit most próbáljunk egy ilyen kis hype-ot csapni neki. Miért érdemes a kosárlabdát választania szerinted, mondjuk egy kis kamasz, vagy még kisebb, akár lánynak, akár fiúnak? Mi az, amit ettől a sportágtól kaphat egy kisrác, vagy egy ifjú hölgy?
4: Elsődlegesen, mint ez is csapatsport, mindenképpen az összetartást, az alázatot, a kitartást, azt már kiskortól megtanulják a gyerekek. Ugye másfajta motorikus képességre van szüksége itt a gyerekeknek, felnőtteknek, mint más labdás sportágnál is. Viszont nagyon nagy kézügyességet igényel, koordinációt, figyelmet, ugye nem tudhatod soha, hogy honnan repül feléd a labda, és ezt nem elég korán elkezdeni, nincs ilyen. Hát, hogy a TV közvetítések, hogy miért vannak így, miért alakulnak így, valószínűleg azért, mert hát a foci a nagyobb népszerűségnek örvendő teljes világszinten, azonban úgy vettem észre, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kosárlabda utánpótlás szinten és felnőtt szinten is, és hát most a női válogatottunk kijutott a világbajnokságra, ami pont most hétvégén fog indulni Berlinbe, úgyhogy ezúton is szorítunk a lányoknak, és vigyék a kosárlabda, magyar kosárlabda hírét a világba.
0: És ugye nem feltétlenül kell égi meszelőnek lenni manapság már a kosárlabdában ahhoz, hogy ott mondjuk jó tudjon lenni az ember.
3: Reménykedsz, Roland, reménykedsz?
0: Azért én ezt már elengedtem, azt
3: nem
0: gondolom.
3: Vagy egy Dávid Kornél, de...
0: Semmilyen szinten, nem? Levente, milyen esélyekkel vágtok neki itt, például a junior korosztályban ennek a hétvégének, ezeknek nagyon, az összecsapásoknak?
4: Nagyon-nagyon reménykedünk a jó eredményben, igazából a három csapat közül az első kettő fog tovább jutni, így már egy győzelem is tovább jutást érhet a selejtezőkörbe, a következő selejtezőkörbe. Az egy hónapos felkészülést végigcsinálták a lányok, nagyon büszke vagyok rájuk, és tényleg mindent bele fogunk adni, és onnantól kezdve nincs olyan dolog, ami miatt siránkoznunk kellene.
3: Kosárlabdánál már említetted az utánpótlás kérdését, meg hogy mindenkit szeretettel vártok. Focinál mennyire kell ezt népszerűsíteni, vagy alapvetően slágersport, és jönnek a srácok, lányok?
2: Mi hál' Isten abban a szerencsés helyzetben vagyunk, ugye mi mint tehetségközpont, mi már gyakran azzal küzdünk, hogy a minőségi játékosokat szűrjük, tehát a régió legjobbjai próbáljuk bevonzani a mi csapatainkba. Úgyhogy hál' Isten, nekünk létszám problémánk ritka esetben van.
0: Mi csak
2: arra törekszünk tényleg, hogy próbáljuk a legjobb játékosokat összeszedni és képezni itt nálunk.
0: Igen, egy picit még arra akartam rákanyarodni itt azért a felnőtt csapat kapcsán, hogy mik az idei szezonra megfogalmazott célok. Ugye jó formát mutat a csapat, mert ugye az első fordulóban csúszott be egy vereség ugye az Eto Akadémia ellen idegenben, de azóta ugye négy győzelem, egy döntetlen.
2: Így van, négy győzelem, egy döntetlen. Hát ugye így, hogy a Gyirmót fölment MB2-be, így egyértelműen megfogalmazott célunk a bajnokságnak a megnyerése, és nyilván álom az, hogy az osztályozón történő feljutás. Ennek érdekében ugye a tavalyi stábot együtt tudtuk tartani, hogy Horváth Feri vezető edző itt maradt, és arra törekedtünk, hogy a játékosaink többsége, a csapat gerince a tavalyi játékosokból álljon össze, tehát itt ne kelljen újra ismerkedni, összeszokni a játékosoknak, hanem a tavalyi, azt hiszem mondható, hogy sikeres tavaszi szezon után ugyanúgy folytassuk, ebben reménykedünk, úgyhogy ezek a megfogalmazott és kitűzött célok.
0: Ennek lehet akkor a királyes elleni mérkőzés szombaton 4-től a következő állomása.
2: Így van.
0: És a kosárlabdában pedig ugye itt az Árpád gimnázium lesz majd a helyszín. Szombat 10:30 és 16:30, jól mondom?
4: Így van.
0: Itt pedig akkor a junior lányoknak lehet szorítani. Folytatjuk, mert hogy van még birkózás, meg cselgáncs is a porondon, itt a bányásznapi hétvégén. Minden esetre köszönjük szépen, dr. Garami Dániel volt itt, a labdarúgó szakosztály képviseletében ügyvezetőként, illetve dr. Szabó Levente, a kosárlabda szakosztály vezető edzője.
4: Köszönjük szépen
0: az elmúlt percekben.
1: Buenos Morgen! A stúdióban két férfi, akik szerint a reggel nem is olyan szörnyű. Persze, ha más csinálja helyettük. A mikrofonnál ilyen

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
2: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánatvölgyi Kerektó.
3: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
2: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
3: További információ
2: a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

0: Itt vagyunk 6 perccel fél 10 után, és továbbra is a sport játsza a főszerepet, mégpedig a következő percekben a judó és a birkózás. Kunyik Zsolt és Ungi Lajos, az adott szakosztály vezető edzője innen a Tatabányai Sportklubtól pedig már itt van velünk a stúdióban.
1: Sziasztok!
0: Kezdjük akkor Zsolttal. Zsolti, húzd el magadhoz, ragadod oda a mikrofont egészen bátran. Jó, jó, közelről beszélős ez továbbra is. Ugye nálatok egy emlékverseny, a 28. Faragó Benjamin judó emlékverseny szeptember 6-a, vasárnap Földi Imre sportcsarnok. Ugye ez lesz, majd 11 órakor indul talán maga a verseny. Én azt gondolom, hogy azért ez már mondjuk nyilván a nevéből is, tehát hogy 28-dik, ezt az is leszűrheti, akinek nincs köze a judóhoz, de akinek megvan, az meg pontosan tudja, hogy egy nagyon-nagyon komoly hagyományokkal bíró versenyről beszélünk.
2: Így van, hál' Istennek, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Mint említetted már többször, a 28-dik, amit annak idején édesapám Kunyik József kezdett szervezni Faragó Benjamin emlékére, aki egy nagyon jó tatabányai judós volt, válogatott, és a válogatott utazás során repülőgép szerencsétlenséget szenvedtek sajnos, és az ő emlékére, de azóta is folyamatosan zajlanak ezek a versenyek, és nagy örömmel mondhatom, hogy már 200-250 előzetes nevező van, amihez még hozzájönnek majd a helyszíni nevezések, úgyhogy elég népes verseny lesz, és az ország több részéből is érkeznek, Budapestről, Gödöllőről, Szegedről, sőt, szlovák és azerbajdzsáni csapatok is részt vesznek majd a versenyen, úgyhogy egyre színvonalasabb és igazán jó színvonalt képvisel a verseny.
1: De érdekes, amit mondasz, tehát akkor van ilyen early bird jelentkező, meg a helyszínen jelentkező. Én még nem is hallottam, hogy a helyszínen lehet egy ilyen nagyszabású dologra jelentkezni.
2: Hát az informatikai rendszer, meg az év, hát nem az évelei, de az, mivel a nyáron iskola kezdés, igazolások, új igazolások, átigazolások zajlanak az egyesületeknél, meg a tanfolyamok is így szeptemberbe kezdődnek, úgyhogy ilyen informatikai fennakadások esetleg vannak.
1: Ja, hogy ez inkább ilyen kényszer, tehát nem az van, hogy ó, én megyek, nem megyek, megyek, itt vagyok, benevezek.
2: Nem, hát így van, tudatosan érkeznek a versenyre, de már jelezték, hogy még az átigazolás nem készült el, és akkor, de ténylegesen 180 előnevezés van, és a szóbeli nevezés telefonon jelezték, egy 50-60, úgyhogy népes, erős verseny lesz.
0: Igen, Tatabányát hány versenyző képviseli, és mennyien dolgoznak a szervezésben, mert ugye ez ilyenkor egy külön logisztikát igényel.
2: Hát az egyesületünkből 10 versenyző vesz részt majd a küzdelmekbe a tatamin, de ezen kívül még egy 10-15 fő segít a szervezésbe, a lebonyolításba, a bíráskodásba, a táblák kezelésébe, a titkárságba. Úgyhogy mindenkit sajnos nem tudok befogni, hogy versenyezzen, de lesz még verseny elég idén.
0: Jó, forduljunk akkor egy picit a birkózás felé. Lali, akkor tiéd a mikrofon.
3: Üdvözlök mindenkit.
0: Földi Imre sportcsarnok ugyanúgy a helyszín, nyilván nem vasárnap, mert vasárnap ugye a judósok töltik meg a teret, hanem akkor tiétek a szombat, egy U13-as régiós verseny, amivel készültek?
3: Így van, egy U13-as régiós kupával készülünk. Ez egy nyugat-magyarországi kupa lesz, ugye ezt az országban ilyenkor általában egy időpontban három régióban ugye megtartják. Szerencsére mi nyertük meg a rendezési jogot. Kötött fogású verseny lesz, ez most egy picit ennek a korosztálynak egy újdonság, mert ugye az előző fél évben szabad fogásban birkóztak, a második fél évben kötött fogás van nekik, illetve ugye az előző évben, akik még csak U11-esek voltak, ott csak szabad fogás volt, tehát ez még azért nekik egy viszonylag friss és újdonső dolog, de hát nyilván mi készültünk már erre is, úgyhogy nagy izgalommal várjuk a versenyt.
0: Egyébként a birkózásban mikor kezdődik meg az, amikor tényleg elkezdenek versenyezni? Itt adáson kívül beszélgettünk ugye a Zsoltival, és akkor ő mondta, hogy ugye a judóban az az U11-es korosztály, ahonnan számítanak már, és ott már tényleg versenyek vannak birkózásban, ez mikor veszi kezdetét?
3: Hát a hivatalos verseny kezdés az az U10-es korosztály, tehát U10-es korosztályban rendezik az első diákolimpiát, magyar bajnokságot, de nálunk rendeznek a kicsiknek is, tehát egészen U7, U8, U9-es korosztálynak. Hát hivatalosan nem nevezhetőek versenynek, mert szabályok egyéb keretek véget, azokat is ilyen meghívásos gálának vagy kupának szokták elnevezni, de ott is rendeznek már versenyeket.
1: A fiatalok körében mennyire népszerű most a birkózás?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon sokat változott a birkózás megítélése a közelmúltban. és szerencsére jó sokan vagyunk. Hát a sok munka, a sok belefektetett munka, rengeteg iskolákban, óvodákban, szülőértekezeten, bemutató napokon mindenhol ott vagyunk.
1: Látom, a füled is rendben.
3: Igen, a fülem is rendben van, és én azt gondolom, hogy a beszélgetés, egy kicsit a sporták bemutatása más szemszögből fölnyitotta egy picit az emberek szemét, hogy ez azért mégse egy olyan durva és vad sportág, mint amire sokan gondolnak.
0: Meg hát ugye tegyük hozzá, hogy itt azért mind a birkózás, mind a judó esetén olyan sportágakról beszélünk, amelyek nagyon komoly eredménysorral bírnak Magyarországon. Uh-huh. Tehát azért rendre vannak olyan magyar versenyzők, akik példaképnek tekinthetőek, és akiket oda lehet állítani a fiatalok elé, és nem csak sportolói, hanem akár emberi szemszögből is, ráadásul jól kommunikáló versenyzők. Tehát én azt gondolom, hogy azért ezek úgymond jó értelembe vegyétek eladható sportágak a fiatalok felé.
1: Én most hadd kérdezzek mindkettőtöktől. Milyen ez a fiatal, aki menjen el dzsúdozni, és milyen ez a fiatal, aki menjen el birkózni? Tehát, hogy hol van a választóvonal, és melyik kölyüknek melyik irányt javasolnátok inkább?
2: Hát minden fiatal menjen el dzsúdozni.
1: Hát ez nem érdekel.
0: Várjál, mert egyébként...
4: Vagy hogyha abba adjak, hogy ez birkózni.
0: Igen, de várjál most egyébként, hogy ez múltkor már elhangzott. Múltkor a tataiak voltak itt, a Pápai Stella, meg a Szeles Viktor, és akkor ugye elhangzott, maradjon nálad a mikrofon egyébként, Zsolti, hogy azért én akkor is kiemeltem, hogy a dzsúdóról tudom, egyébként szerintem ez a birkózásról is elmondható, hogy kifejezetten jó arra, hogy egy nagyon jó mozgáskoordinációt teremtsen a fiatalok számára, és például én már mondjuk foci kapcsán is hallottam azt, meg tudok olyan focist, aki annó judósként kezdte, és a mai napig ő el szokta mondani, hogy egyébként neki az mennyire jó alapokat adott. Tehát jó, én azt gondolom, hogy ez más sportágoknál is használható, de szerintem egyébként ez a birkózásra is igaz, de hogy alapvetően egyébként igen, akkor milyen az ideális judós, csak hogy maradjunk Ádi kérdésénél.
2: Igen, jól beszélsz, mert egyébként mind a kettő sportág, a judó és a birkózás és küzdősport test ellen, és ezek a mozgásformák kicsit más képzést adnak, mint ahol nincs test elleni küzdelem. Így hát azért mondom, de tényleg így gondolom, hogy mindenki elkezdheti a judót, mindenki kipróbálhatja, és mindenkinek ajánlom is, ugyanis nem mindenkinek kötelező olimpiai bajnoki címet szereznie, tehát aki hobbi szinten megismerkedik vele, és a mozgás formával, akkor nyugodtan űzheti hobbi szinten is ezt a sportágat, tehát nem kötelező versenyezni. A versenysport, az élsport, az egy kicsit más kategória, de mint mozgáskoordináció, erőllétfejlesztés, izomzatfejlesztés, hogy így ebből a szempontból mindenkinek ajánlott, és ajánlom is.
0: Jó, akkor ugyanez a kérdés nyilván ugye a birkózás kapcsán.
1: Hagyjuk meg az esélyt.
3: Hát egyetértek Zsoltival, tanult kollégámmal, és abszolút ez szerintem nem elfogultság tőlünk, hanem egyszerűen a sportágunk, akár a judó, akár a birkózás ezt a fajta trendet követeli meg, hogy olyan sokszínű mozgásformára van szükség, tehát birkózásban így van, de biztos vagyok benne, hogy judóban is. Itt nem elég az, ha valaki nagyon erős, mert jön egy közepesen erős, de egy picit okosabb, eszesebb, és be fogja csapni a mérkőzésen, le fogja győzni. Ha valaki nagyon ügyes, rafinált, de nincs meg a fizikai ereje, megint csak nem tud, vagy nincsenek meg azok az alapvető képességei, hajlékonyság, tehát ilyen általános egyszerű dolgok, amiknek a megléte szükséges. Tehát ahhoz, hogy valakiből egy jó birkózó legyen, vagy jó judós legyen, én azt gondolom, hogy szükséges az intelligencia, az erő, az állóképesség, azok a motorikus képességek, és ugye mi ezt edzéssel egészen kiskortól, 6-7 éves kortól már ezt fejlesztjük, és gyakorlatilag azokat az általános mozgásformákat tanítjuk a gyerekeknek, amit ösztönösen is ők csinálnak, vagy régen csináltak, másztak fára, kúztak, stb. Ezek ugye ma már kevésbé vannak, meg mi ugye minden edzésen ezt csináljuk, és ténylegesen egy birkózó az olyan ügyes lesz, de szerintem egy judós is ugyanúgy, hogy igen, bárhova megy utána, bármilyen más sportágat próbál ki, biztos, hogy előnnyel fog indulni. Tehát én is azt tudom csak mondani, hogy mindenkinek javaslom, nem kell mindenkiből valóban olimpiai és világbajnokot nevelni, vagy versenyzőt, de majdhogy nem olyan, mint egy úszás. Tehát azt is kötelező szerintem megtanulni mindenkinek, illetve hát ezeket a mozgásformákat, eséseket, keléseket, bukfenceket, nagyon hasznosnak találom.
0: Igen, életre való srácokat nevelnek mindkét sportágban, talán ez a legfontosabb. Még egy záró kérdés, ezután a verseny után azért még van az évből jó pár hónap, még ugye az évnek a negyede hátra van. Mik a legfontosabb célok, mind a judó szakosztálynál, mind pedig a birkózó szakosztálynál, akkor kezdte el, Ali, mert előtted a mikrofon?
3: Hát igen, nekünk most elindul a szezon, illetve múlt héten már elindult egy győri versennyel, és akkor most jönnek a hazai országos bajnokságok, diákolimpiák, ez most igazából a szeptember hónapot lefedi, illetve október végére figyelünk nagyon, mert akkor lesz a felnőtt világbajnokság, ahol két versenyzőnk is indul. Többek közt ugye a kötött fogású 130 kilóban Vitek Darius, aki az Európa bajnokságon idén ezüstérmet szerzett, és hát bízunk benne nagyon, hogy a világbajnokságon is oda tud férni a dobogóhoz.
0: Igen, és akkor mi a helyzet itt az év hátralévő részében a judó terén?
2: Igen, így a nyár végeztével az őszi szezonban a mi versenyünk igazából a szezonnyitó verseny, és ez a verseny után jönnek a korosztályos országos bajnokságos U13, U14, U16-ba, azokra készülünk, valamint novemberben a Kunyik-Botira vár egy junior világbajnokság, amire fókuszálunk, és a Radovics Misi, hála Istennek, visszatért a sérüléséből, és ő pedig a nemzetközi versenyeken, az Európa kupákon Európa kupákat veszi célba idén, jövőre pedig neki is a világversenyek lesznek fókuszba.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, tehát akkor hétvégén a 76. bányásznap keretében a Földi Imre sportcsarnok is megtelik szombaton birkózókkal, mert hogy U13-as régiós verseny lesz, vasárnap pedig a 28. Faragó Benyamini judó emlékverseny. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok még egyszer, a két szakosztály vezetőedzőjével, Kunyik Zsoltal, illetve Ungi Lajossal beszélgettünk.
1: Köszönjük szépen.
5: Köszönjük. Ez nem csak egy rádió, ez a Forrás Rádió. Mindig veled!

0: Szeretném kérni a kívánság műsorban ezt a kutyás diszkós, az ugatós diszkós dalt.
1: Jó, akkor játsszuk. Há, és?
0: Kuda mindenkinek, aki szereti.
1: A kutyás diszkós dalt?
0: A kutyákat meg a diszkót.
1: Jó, hát nekem mindig az jut eszembe. Ez nem kutya. Szóval nekem... Ez a furcsa kutya, beteg kutya beszédhibás. Mindig az jut eszembe, amikor a...
0: Mit beszél idegen nyelven?
1: Bieberszék léptek nálunk fel, és hoztak egy kutyust, és az éppen színpadon lévő zenekar dobosa ilyen kutyaugatás effekteket játszott be a kutyának, és ott hergelte a színpad mögött. Egészen szórakoztató volt.
0: Jó, hát figyelj, egyébként, ha valaki összefut a Puskás Petivel, akkor kérdezze meg, hogy Tatabányához milyen emléke kötik, mert ja. Ugye egyelőre csak olyanok, hogy eltört a Daninak a bokája, meg ugye vihar vitt el mindent legutóbb. Tehát hogy a Bieberszők, na hát most...
1: Hát nem ez szerencsés környék ez nekik, de...
0: Mondanám, hogy miért járnak ide Tatabányára, de túlzás lenne, nem, ők még nagyon jó bulikat csinálnak.
1: 22 fok van, 28 lesz, nagyon tartalmas reggelünk volt, azért ezt megnyomtuk rendesen, volt itt minden.
0: Volt bizony, háztartási gépek javítására vonatkozó elméleti utasítások.
1: Igen, ezen kívül volt K-pop kóstoló, amit videóban megnézhettek, menjetek a Facebook vagy a YouTube csatornánkra.
0: Azóta is pörgünk itt a cukortól, meg az összes E-től, ami benne volt a kajákban.
1: Kell egy szúnya, azt tuti.
0: És hát körbejártuk itt a Bányász napi sport programokat, ugye ökölvívás, labdarúgás, kosárlabda, birkózás, cselgáncs, tényleg tele lesz a hétvége sporteseményekkel Tatabányán.
1: Így bizony, és köszönjük Andinak azt a rengeteg tudást, amit a fejünkbe tömött falatok kíséretében.
0: Így van, ő testesítette itt meg a K-popot, Köszönjük szépen Rydl Ádámnak, aki mindezeket az anyagokat tegnap beszerezte.
1: Kemény volt. Én voltam ez a Tata a boltban.
0: Igen, ha üzennénk a K-pop rajongó kislányoknak, hogy nem egy cukros bácsi volt, nem, ő csak Ádi volt, aki bevásárolt.
1: Ez egy K-ens, de itt a K-popra vonatkozik minden gondolata. És annak az I-esről, annak, aki úgy eszi a mocsit, mintha muszáj lenne.
0: Mert az jó.
1: Egészségedre a 16.000 kalóriádat.
0: Ezt nem viszem fel a kalóriatáblázatba.
1: Ez kemény volt. Na, holnap mi lesz? Holnap én leszek?
0: Holnap én nem vagyok, igen, úgyhogy ezúton adjátok át azoknak, akik miattam nem hallgatják a műsort, hogy holnap lehet.
1: Jó, te mész bányászkodni. Ez egyébként elég komoly dolgok jönnek itt a hétvégén, de holnap élő műsorral várok mindenkit, és aztán jövő héttől pedig tényleg visszaállunk a rendes mederbe. Én holnap reggel 6 után nem sokkal ébresztek mindenkit.
0: Így van, én pedig ugye jövök még ma délután a Beatben, azért Beatben holnap is leszek, jó? Tehát azért ott találkozhatunk, de holnap a Bujanosz Morgant kihagyom, minden esetre a folytatásban Zimmerer Tomi keveri nektek a koktélt. További szép napot, Bujanosz Morgant!
1: Sziasztok! Bujanosz
2: Morgant! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rydl Ádámmal! Ez volt a Bujanosz Morgant, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsornak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
2: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
2: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Hálózatkarbantartás miatt áramszünet lesz Oroszlányban, már elérhetőek a kutatók éjszakája idei programjai. Lenti mintavárosi programot indít a hosszabb és egészségesebb életért. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Hálózatkarbantartás miatt áramszünet lesz Oroszlányban. A munkálatokra szeptember 8-án 9 és 15 óra között kell számítani. Az érintett területek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Hozzátették, hogy 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz. A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. Lenti Magyarország első mintavárosaként szeretne felzárkozni a világszerte kék zónaként ismert régiókhoz a hosszabb és egészségesebb életért. Győrmoson, Sopron és Pest megye után ugyanis Zalában a legmagasabb a születéskor várható életkor. A kék zónák olyan földrajzi területek a világon, ahol az emberek az átlagosnál sokkal hosszabb ideig és egészségesebben élnek, és kiemelkedően magas a 100 évesek aránya. Lentiben az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kezdeményezés célja, hogy a hosszú, egészséges, aktív és tartalmas élethez kapcsolódó tudás, gyakorlati eszközök és közösségi élmények helyben elérhetővé váljanak az ott élők számára. A 76. Dorogi Bányásznap szeptember 4-e és 6-a között várja a látogatókat az Otthon téren és a Jubileum téren, ahol a hagyományos bányász ünnep és a vidámparki búcsú hangulata egyszerre elevenedik meg. A látványos táncbemutatókkal, gasztronómiai kitelepülésekkel és ingyenes koncertekkel kísért háromnapos fesztivál vasárnap estig tartó felhőtlen szórakozást garantál a Dorogra látogatóknak.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani a térségben, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra. Zimmerer Dalai.

No kérem, kora után irány kis hazánk, azon belül is megyénk, vármegyénk. Hello, hello, Buenos Morgan, ki koktél, beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással és persze a Bulvár Csokorral, és játszani is fogunk. Zörb, a The Chainsmokers, jön Dr. Béres Herceg, Pink és Alex Kenji, kezd a bambolé, rádiózz velem!

Közös Edikter itt a Forráson. Pontosan egy évvel ezelőttről hoztam Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Elkezdtem már a programot. Hozom a Bulvár Csokrot a következő fél órában. Tuti, hogy itt lesz veletek Benzon Bón, mesélek róla mindenképpen. Terveidről ne beszélj korán, ha nem sikerülnek, nem fognak kinevetni. Pitakosznak, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Tegyétek a memóriába, kell, akkor pedig persze vegyétek elő. Na, következő óra pedig hozza a játékot, még mindig az Ankónai Szerelmesek a célpont. Páros belépőt tudok adni a holnap esti előadásra, a cél a Monostori Erőd. A játék pedig tök egyszerű lesz, óra slágere, neked pedig meg kell találnod. No, hozom a részleteket nem sokára. Addig Ed Sheeran, Tuti, itt lesz a BTS, jön Stromae, no meg Joel Corry, kezd a story.

Sheeran, és persze, hogy Bad Habit 5 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, ha már 5-ös, akkor 5 órában, de most képzeljétek el, 4-es lett volna, akkor csak 4 órát hozok. Na mindegy. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással 3 óráig tölthetjük együtt az időt. A következőben már a játékkal, ahogy ígértem. A holnap este 8 órakor érkező Anconai Szerelmesek a Balatonon című előadásra tudok adni páros belépőt. Ez a Monostori Erődben lesz, a főbb szerepekben pedig Fehér Anna, Szulák Andrea és Nemcsák Károly. A játék tök egyszerű lesz a következő órában. Hozok egy dalt, amit elnevezek óra nyerő dalának, szerelmes lesz és elvileg magyar, neked pedig meg kell találnod. Amikor pedig meghallod, akkor elküldeni a 0-20-97-8-97-85-ös számunkra az Ancona szót, azután a következő órában pedig sorsolok majd. Nos, egyszerű, ugye? Szerintem mindenképpen játsz velem. A játék tehát a következő órában. Maximálisan 27 fok, átvonuló felhőzettel, néha napsütéssel, na ezzel számoljatok ma. Kis és szeles nyárias idő. Ez a hivatalos megfogalmazás. Na rövidesen Benson Boone benne a Bulvár csokorban, előtte James Young, Topic, Becky G-vel az újdonságot hozzák. Itt pedig a nagy kedvenc a Maroon 5-tól és Christina Aguilera-tól jön a kereskedelmi szünet után.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Bor, mámor, csikidem. Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagy koncertje. A rendezvény ingyenes.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Benzon von itt a forráson, a Mr. Electric Blue című tavalyi durranásával találkoztál. Ez a koktél kereken 5 órában. Ez a műsor hivatott arra, hogy átkísérjen téged a munka legnehezebb részén, meg ugye még talán engem is. Most éppen a bulvár csokorral, benne pedig az imént éneklő Benzon von. Nos, a legforróbb pletyka a nyár végén robbant, amikor az urat Lencse végre kapták a TikTok abszolút királynőjével, Alex Earl-lel, amint egy Los Angeles étteremben rendkívül intim hangulatban vacsiztak. A rajongók azonnal kombinálni kezdtek, hogy ők ketten az év új álompárja. A valóság viszont mi? Hát kiderült, hogy Benzon csak használta a dögös influencert, ugyanis a klipbeli szerelmét alakítja a legújabb videójában. No és mi a legújabb cukiság faktor? Figyeld, hogy a botrányok után szépítsen, Benzon a napokban visszatért a szülővárosába, és ha már ott volt, sokkolta egy helyi fánkozó eladóját. Egyszerű srácként besétált, kikérte a fánkjait, majd miután felismerték, még arra is volt ideje, hogy visszaforduljon egy közös fotóra a személyzettel. Na, úgy tűnik, hogyha a hangja el is megy, a fánkokkal még mindig le tudja venni a lábáról a népet. Engem nem, én kemény srác vagyok. Benzon von az imént a bulvár csokorban, jön mindjárt a Crash Adams, a New Heart nagy klasszik. Itt lesz Lady Gaga, Lotfi Begi pedig Buraival, már a 4. háborgó mélységgel jelentkeznek. Úgyhogy háborogásra

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
4: Szeptember 6-án vasárnap érdemes oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás Családi Napon, a Szent Borbála téren. Fellép az Alma Együttes,
5: magasra száll a helikon ferverünk,
4: a Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, kedvezőtlenek a szüreti kilátások, megkezdte működését az egészségfejlesztési iroda a Tatabányai Szent Borbála kórházban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taler Andreától hallják. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök ma a közösségi oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte mai elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes régióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta, közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadék hiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybetegségek terjedését, a rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a terméskiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez még egyelőre nem látszik, írták. Szeptember elején megkezdte működését az egészségfejlesztési iroda a Tatabányai Szent Borbála kórházban. Az új kezdeményezés célja, hogy a térség lakói számára könnyen elérhető programokkal és szakmai támogatással tegye a mindennapok részévé a megelőzést és az egészséges életmódot, áll az intézmény által küldött közleményben. Az EFI többek között mozgásprogramokkal, prevenciós előadásokkal, dohányzásról való leszokást támogató csoporttal és szülésfelkészítő programmal várja a lakosságot. A kezdeményezés különlegessége, hogy a kórház a gyógyítás mellett a megelőzésben és a lakosság egészségtudatosságának erősítésében is aktív szerepet kíván vállalni. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. bányász és 34. villamosnapok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletoló verseny, veterán autók bemutatója, fellép többek mellett a Ladány Bene 27, a Dániel Balázs trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea, valamint Charlie Nagy koncert is lesz. A részletes programot Oroszlány város honlapján találják.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, napos idő lesz, az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani a térségben, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Vele.
2: Mint ahogy emlegettem, ebben az órában már hozom a páros belépőt, és hozom a játékot is hozzá, az óra nyerő dala. Na, azt kell majd keresned, jó? Mondom a részleteket. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. A Moonlight, One Republic, Avril Lavigne, és persze a Cuki Baby. Jön a Sugar Babes, kezd a Shack. Rádiózz velem!

Light, és benne két nagy klasszik, az I Love You Baby és a Can't Take My Eyes Off You. Imádom mindkettőt, de gondolom ezzel nem vagyok egyedül. Hello, a Forrás Rádió 5 órás magazin műsorát, a Cocktailt hallgatod. Ez már a második óra, ahogy ígértem a játékkal természetesen. No és a bulvárcsokorral benne pedig kapaszkodj, Katy Perry. Énekelni is fog a hölgy, nem sokára itt lesz. Itt vagyok ám a játékkal is, páros belépő előttem szeptember 4-ére este 8 órára a Monostori erődbe. A program címe Ankonai szerelmesek a Balatonon, Fehér Anna, Szulák Andrea és Nemcsák Károly főszereplésével. Nos, ha ezt látni és hallani szeretnéd, akkor csak egy dolgod van, fülelni ebben az órában és megtalálni az óranyerő dalát. Ha ez megvan, küldeni az SMS-t a 0620 978 978 5-ös számomra, benne a következő Ankona.

kell keresni, annyit segítek, hogy a következő fél órában érkezik, és amint meghallod, jöhet az Üzi, köszönöm. Addig Dua Lipa, Tutti, Ariana Grande, Siri, James Blunt, itt pedig Curtis és Király Viktor. Mehet a tánc? Nem kérdés volt, kijelentés, de mehet. Csak slágerek közdobom.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Dua Lipa és az egyik nagy kedvencem. 2021 volt a dátum, amikor ez a kislemez megjelent. A Dance the Night mellett például. No, Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. A dalt ugye még nem hallottad, mármint a TNT dalát, ami az óra nyerő felvétele. De ha meghallod, akkor kapd el a telefonodat, és küld az Ankóna szót a neveddel egyetemben. 0-20-97-8-97-85-ös ám a számom. Ezt tessék bátran használni. Én pedig használom a Hildákat. Boldog névnapot nektek, névnapot ünnepeltek. A többieknek pedig üzi, hogy tessék őket köszönteni. Örülnek mindennek is. Például örültek annak, hogy 50 évvel ezelőtt a Viking 2-es űrszonda leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Csak gondoltam, ide dobom, ha már itt van a kalendárium, és amúgy Fernand Porsche a mai nap szülötte, német autó készítő, ugye ezt sem kell felemlegetnem. Azt viszont igen, hogy Katy Perry mindjárt jön, a Bulvár csokorban, előtte a Rehab, itt lesz egy TNT dal is, tök véletlenül, a Smash Mouse, na meg Chaperone, a kereskedelmi szünet után repül a Pink Pony Club.

0: Morgen!
1: Buenos Morgen!
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
3: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rehab, Inna és Szerzs közöst hoztam, ez volt a Rock My Body. Te a Cocktailt hallgatod, köszönöm, hogy itt vagy. Ez a Forrás Rádió 5 órás magazinja pont arra jó, hogy átkísérjen a munka legnehezebb részén. Most a Bulvár Csokorral, benne pedig Katy Perry, aki konkrétan kijelentette, hogy a jelenlegi pasija a korábbi kanadai miniszterelnök Justin Trudeau élete szerelme. Úgy látom, a rózsaszín köd még ott pörög. Elárulta, hogy miután tavaly zátonyra futott a kapcsolata Orlando Bloommal, a terapeutájának sírt, hogy ő epikus, legendás szerelemre vágyik. És bum! Jött a politikus. Na és egy szaftos fricskát is odaszúrt az exeknek. Az énekesnő nem fogta vissza magát, ugyanis és durván odaszúrt a múltbéli lovagjainak. Kijelentette, hogy amíg a korábbi kapcsolatainál sosem izgult, addig, amikor Justin megjelent a koncertje első soraiban, majdnem elájult a lámpaláztól. Nem baj, akkor is rózsaszínködés kész. Bulvár Csokor, benne Katy Perry, Chris Cross Amsterdam, mindjárt itt lesz Shakira, Katy Perry pedig most, ha már a Csokorban is benne volt, Band-Aid, így a dal, a tavalyi évben hozom, csak slágerek.

0: Robin Schulz és Árló közösen az All This Love volt a diétek. Ezzel zártam a második órát. A Koktél szól nálad, a Forrás Rádió magazin műsora. Háromig együtt jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán a Yearbox és a Graceland. Mutatom!
1: Szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Az ikonikus goodies-ek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére, a magyar-horvát határ mentén működő vállalkozások számára jelent meg Európai Uniós pályázat. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Pályázatot ír ki a kormány az aszbesztel szennyezett települések megsegítésére. Az aszbesztmentesítési alap 3 milliárd forintos keretösszegére az önkormányzatok pályázhatnak, a szükséges beavatkozásokról pedig helyben dönthetnek majd, közölte a miniszterelnökség az MTI-vel. Az önkormányzati területeken kívül a települések aszbeszt által szennyezett magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is benyújthatnak pályázatokat. A feltétel, hogy az önkormányzatnak legyen aszbeszt térképe, a nyertes pályázónak pedig vállalnia kell, hogy 3 havonta jelentést készít az aszbesztrost vizsgálatok eredményeiről. Ha a vizsgálatok nem támasztják alá, hogy a szennyezés egészségügyi kockázatait sikerült megszüntetni, akkor a pályázatban nyert teljes összeget vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Emellett a településeknek önerőt is kell vállalniuk a pályázatukhoz, ez megyei jogú városok esetén a támogatás 30%-a, a többi városnál 20%-a, míg a nagyközségek községek esetében a 10%-a, áll a közleményben. Megjelent a magyar-horvát határ mentén működő kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti együttműködéseit segítő Bélájt 2 program pályázati felhívása, tájékoztatta a Baranyavár megyei fejlesztési ügynökségen Kft. Szerdán az MTI-t. Közleményükben azt írták, hogy az Interreg program részeként megnyíló pályázat célja a határ két oldalán működő kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok kialakításának elmélyítésének ösztönzése. Olyan magyar és horvát vállalkozásokat céloz a pályázat, amelyek közös üzleti célok mentén szeretnének fejlődni, míg a hangsúly a közös fejlesztéseken, új termékek és szolgáltatások létrehozásán, a tudás és tapasztalat megosztásán, valamint az új piacok elérésén van. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban. Szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 17:30 és 17:30 között. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Komáromi Petőfi Sándor Művelődési Ház környéke, koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsorett, kézműves foglalkozások, finomborok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a Szőnyi Szüretésbor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek mellett a Magna Cum Laude és Pápai Jóci is színpadra lép, a részletes programot a komárom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időszakok mellett többször megjelenhetnek majd a felhők, de a térségbe csapadékot nem jósolnak, 26 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Remélem, hogy elküldted az üzenetedet. Ebben az órában hozom a sorsolást, kiderül, hogy ki lesz a páros belépő. Hello, koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene Tamással, és persze Bulvár Csokor is. Addig Damiano David, Dash Azoriával, Lance Francis Nota, és persze Yearbox, ha már ígértem, hogy jó, hogy hozom. Érkezik a Graceland. Rázi

Damiano David és a Next Summer a tavalyi évből érkezett Koktél 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással, és nem sokára a sorsolással. Mert hogy az előző órában ugye meg kellett találni az óra nyerő dalát, sikerült sokaknak, már csak a sorsolás van előttünk, a következő megszólalásban ígérem, hogy megejtem. No és megejtem, a Buenos Morgan visszatekintőt is érkezik. Nem is tudom, a srácok miért vannak bent reggel 6 és 10 között, mert azért, amit most meg fogok nektek mutatni, azért kár. Na, a részletek a következő fél órában, tuti itt lesznek, nevetni fogtok. Addig viszont hozom nektek Szigalát, érkezik Meghan Trainor, The Weeknd, a Daft Punkkal, itt pedig Marshmello és Kelly, Numb, így a dal, csak slágerek közrepül.

Dala, és persze, hogy a Melody 4 évvel ezelőttről hoztam, már számolni sem tudok. Többek közt. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz, telted egészen 3-ig. Ígértem neked a sorsolását, nesze. Szeptember 4-ére repül mindjárt valakinek a páros belépő, de hogy ki is ő, kiderül, rögvest, belenyúlok a kis kalapomba, itt van mellettem, ami doboz, kihúzok belőle egy cetlit, a cetlin pedig rajta egy név, Péter, aki Komáromból írt, és ott van az Ankón a szó is. Mert hogy ugye azt kértem, hogy küldj nekem üzenetet akkor, amikor meghallod az óra nyerő dalát. Megtörtént. Péter, köszönöm, hogy írtál. A nyereményed páros belépő szeptember 4-re, holnapra, 8 órára a Monostori Erődbe. Ankonai Szerelmesek a Balatonon, ez a produkció címe. Fehér Annával, Szulák Andrával és Nemcsák Károllyal a főszerepekben. Jó lesz, én tudom, Peti, küldöm az infókat mindjárt. A többieknek üzi, holnap még egy újabb lehetőség előttetek. Éljetek vele. Ugyanígy 11 és 12 között hozom majd a játékot. Buenos Morgan visszatekintő mindjárt, addig ti, Denis Szakás Gerivel, DJ Antoine, Demi Lovato és persze Madonna. Mi más szólhat egy zenei rádióban, mint music? Mutatom!

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánatvölgyi Kerektó.
2: A Kemhez országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
1: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
2: További információ
1: a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Facebook oldalán.
3: Bor, mámor, csikidem! Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagy koncertje. A rendezvény ingyenes.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Tiden és persze Szakács Geri, az életem 3 évvel ezelőttről érkezett, de hogy mi a helyzet az én életemmel, hát majd egyszer egy pszichológusnál jól kiveszélem magam. Koktél, kereken 5 órában én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz, hozom már is a Buenos Morgan visszatekintőd, a program maga előttem 6 és 10 óra között ébreszt téged 4 órában Rolanddal és Ádámmal, egy unalmas témát dobtak föl kora reggel, háztartási gépek javítása. Na hát, valóban unalmas a történet, én mondjuk szeretem. Na, mutatom őket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, én jól beharangoztam itt az óra második felé, mondtam, hogy háztartási gépek javításával fogunk foglalkozni. Hát ez annyira unalmasnak hangzik, hogy még én is elkapcsolnék.
3: Azon gondolkodtam. Azon gondolkodtam, hogy ezt a témát lehet ennél szarabul felkonferálni, de egyébként lehet, figyelj. Tudod, miről fogunk beszélgetni? Az Európai Unió 2024/1799/EU javításhoz való jogról szóló irányelvről egy kicsit.
2: Én ezzel ratifikálom. Ratifikálod? Örülünk neki.
3: Felszólalnék, majd mindenkinek lesz 2 perc, jó, és a házelnök majd leültet minket, hogyha nem oké. De maga a téma egyébként szerintem akkor is izgalmas, hogyha nem hiszitek el.
4: Örülök, hogy erre kellett bejönnöm így.
2: Andi úgy várta már, hogy egyszer valamikor beszéljünk erről.
3: Ratifikáljuk itt a dolgot. Na, mert az van, hogy
2: És még hülye is vagy.
3: A következő órában ugye K-pop lesz. És gondoltam, hogy az idősebbeket is megragadjuk.
2: Mi gondolunk, hogy
4: megint fogsz kapni ezért. Csak mondom.
3: Ez igaz.
2: Várjuk a kommentet, Éva.
3: Nem, amúgy maga a téma az szerintem izgalmas, mert sokat beszélünk erről így magunk között, szerintem, hogy...
2: Mi a
4: mindig
2: erről szoktunk beszélni.
3: Itt kinek elromlott a hűtője, azt nem megbeszéltük?
2: Én is bemegyek reggel köszönni, Andi. Jó reggelt, Andrea. Hogy vannak a háztartási gépeid? Köszönöm szépen, jól. Vasaló funkcionál? Igen.
4: Nincs is vasaló, de amúgy mindegy.
2: Akkor gyűjtünk egy vasalóra Andinak.
3: Próbálom kedvel.
4: Minek úgyse tudok vasalni.
2: Hát, tényleg?
4: Tényleg nem tudok.
3: Mit nem tudsz? Megfogod, húzod.
4: Nekem azért van ilyen gőzgépem. Nem, minek? Mert állandó... Nem. Hidd el, hogy van olyan, hogy nem tudsz vasalni.
2: Talad húzod. Már kijöttél belőle?
4: Kérdezd meg anyukámat, hogy nem tudok húzod. Igen. Mert mindig gyűröttebb lesz a ruha, és nem értem, hogy miért, mikor használom azt a nyomat.
3: Hát azért ez nem atomfizika. Ha lerakod, azt tolod, húzod.
2: Igen,
4: de állandóan ugye ott marad egy csík, és engem idegesít. És ugye, na mindegy. Szóval
2: ez van neked is, ez a gőzgép. Igen. Ilyen van neked is. Dolgarulhatta meg így az élet.
3: Érdemes videóban követni ezt a beszélgetést.
4: Hát igen.
3: És alárakni valami egészen más hangok. Na, mert...
2: De az jó tudsz?
3: A gőzgép az nagyon az jó.
2: Sokkal izgalmasabb, mint ez, amit ide leírtál.
3: De maga vasalás sem.
4: Igen, ez jó tud.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
2: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
1: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
3: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok! Elindult a 40. Diák Olimpia versenysorozat. Tatán új kiegészítő közlekedési táblát helyeztek ki az Üregtó partjánál. Putyin szerint elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell egymással megállapodnia. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Tatán új kiegészítő közlekedési táblát helyeztek ki az Üregtó partjánál a Lovarda felé vezető út elejére, a Bláti iskola felüli kapu utáni útszakasz mellé. A tábla arra figyelmeztet, hogy a területen közlekedő járműveknek megállni tilos az útpatkán is, a levezető út mindkét oldalán. Szeptember 14-ig átmeneti türelmi időre figyelmeztetésben részesül az, aki nem tartja be a szabályt, de ezt követően már büntetés jár a szabálytalanul parkolóknak. A területen az út végén az istáló előtt kijelölt parkolóhelyen tudnak megállni az autósok, írja a tata.hu. A kormánynak nagyon fontos az iskolai és szabadidős sport, és mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak, mondta Pósfai Gábor belügyminiszter a Kölcsey Ferenc gimnáziumban a 40. tanévét ünneplő Diákolimpia versenysorozat indító eseményén. A Magyar Diáksport Szövetség a 2026-27-es tanév során többféle pályázattal, kampánnyal és kiemelt eseménnyel hívja fel a figyelmet Magyarország legnagyobb diáksport mozgalmának hagyományaira és kiemelt szerepére. A szervezők felhívást is közzétettek, keresik az első Diákolimpia bajnokait, azokat a szülő-gyerekpárosokat, akik a 40 év során mindketten országos dobogós helyezettek voltak, valamint azokat a pedagógusokat, akik az 1987-88-as tanév óta folyamatosan dolgoznak a diákolimpiai felkészítésben. Elsősorban egymással kell megegyeznie Oroszországnak és Ukrajnának, a többi ország csak támogatást tud nyújtani, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Vlagyivosztokban a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén. Úgy vélekedett, hogy van esély a rendezésre. Ma 17 órai kezdett el a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkerés 105. évfordulója alkalmából tart előadást Nagy Roland történész levéltáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időben lesz részünk, megérénkül néhol az északi tájakon megerősödik a szél. A hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul. Pénteken fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Város belépő kiszorva, teljesítettem a küldetést, no és a szórakozás előttünk még 2 órában. Hello Cocktail, egészen 3-ig én Tamás, kevés dumamni, jó sok zene, Bulvár Csokor, no meg Leonie Jeezyvel, John Legend, Justin és a Purple Disco Machine. Jön a Ghost Town, rádióz velem, nagyon-nagyon szép délután.

Johnny és Easy a Rock and Roll-a jelentkeztek dal címében, igen, de hát ugye stílusában nem. Ez a Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy itt vagy. Terveidről ne beszélj korán. Ha nem sikerülnek, nem fognak kinevetni. Pittakosznak, köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Az idézet ugye arra figyelmeztet, hogy a terveinket és a céljainkat érdemes alaposan átgondolni, mielőtt megosztanánk másokkal. Ha idő előtt beszélünk róluk, akkor könnyen találkozhatunk kritikával vagy szkepticizmussal, ami ugye elbizonytalaníthat minket. Ókori Görögország 7 bölcsének egyike volt egyébként Pitakosz. Na neki köszi! Te pedig a memóriába dobd, ha kell, vedd elő. Én előveszem Becky G-t, mert hogy énekelni is fog, és persze jön a bulvár csokorban, no meg a nagy pénzrablás dalát hozzá el nekünk. Addig viszont Faruk, itt lesz Tayo Cruz, Jade, Dr. Béres, pedig a Mango Rise-zal, éjjel ott várok rád, ismerős lesz egy hip-hop módon.

Kevés Duma, jó sok zene és Tamás, nem sokára a Becky G a Bulvár Csókorban, és persze egy nagyon jó kis dalt is kapsz tőle. Tudtad, hogy durván neki ment a társadalmi kettős mércének? No, hogy miért is? Ígérem, a következő fél órában hozom a történetet. Na és hozom Komáromot, az Erzsébet híd magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót még mindig aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át, személyautóval, teherjárművel, az 1-es és a 13-as főút érintésével a Molostori híd felé tudsz kerülni. Hasznos volt az info, remélem. 0-20-97-8-97-8-5-ös. Ha neked is van ilyen hasznos, akkor mindenképpen dobd el nekem. Köszönöm, továbbítom. Becky G, Rögvest, a

Frankie G a Bella Ciao-val, persze 5 évvel ezelőttről hoztam neked. Ez a koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással a Hildák neve napján. Tessék őket köszönteni bátran. Bulvár Csokrot ígértem neked, itt vagyok. Becky G az augusztusi album premierje kapcsán adott interjúban durván neki ment a társadalmi kettős mércének. Kijelentette, hogy elég volt abból, hogy a latin nőktől elvárják a prűdséget. Ő bizony büszkén és nyíltan énekli meg a saját szexualitását, a vágyait és a női önkifejezést, amitől a konzervatívabb rajongóknak azonnal felszakadt a szemöldöke. No és egy kis családi dráma. Becky ugye most a karrierjére koncentrál, a stúdió folyosókon még mindig az év legdurvább békülése a téma, miután korábban felbontotta az eljegyzését a focista Sebastian Lidgettel annak hírhet 10 perces megcsalási botránya miatt. 10 perc. Aszta. Nos, nemrég megerősítette, hogy újra együtt vannak, sőt, nyitott a házasságra is. A pasi újra megkéri a kezét. Vagyis mondja, hamar megbocsátottál, vajon mi motivált? Na, kíváncsi vagyok. Bulmer Csankor, benne Becky G, mindjárt így lesz Sarah Connor, ne bulózza, a New Level Empire pedig most a Strandfesztivál 2018-as himnuszával jelentkezem. Csak slágerek közt rap,

0: és persze, hogy a Dancing Dawn az utolsó előtti órát zártam bele. Hozom az utolsót, ami egyben már az ötödik, érkezik Kitty, dobja a legfrissebbeket, aztán persze Charlie Puth, a Change érkezik, mutatom!
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620-474-2464-es vagy a 34-305-222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Kiegyensúlyozott volt a balatoni főszezon forgalma, befagyasztja a tűzifa árát a kormány az állami erdőgazdaságoknál. Nemzetiségek képviselői tartottak találkozót az Országos Roma Önkormányzat székházában. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Befogyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-i árakon, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali pluszforrások átcsoportosítását döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A nemzetiségek érdekképviseletének megerősítéséről, a választójogi szabályok esetleges módosításáról, a nemzetiségi oktatásról, kulturális együttműködésről és a roma közösséget érintő speciális társadalmi problémákról is szó esett a Nemzetiségek Országos Önkormányzati vezetőinek és országgyűlési szószólóinak első alkalommal tartott találkozóján a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának budapesti székházában. Ezt közölte a szervezet a közösségi oldalán. A tanácskozáson a 13 őshonos államilag elismert nemzetiségből 11 képviseltette magát. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyhajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. Főként emiatt érte el a társaság 3 nappal később a 2 milliós utasszámot, mint 2025-ben. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. A közlemény kitért arra is, hogy a kiemelt balatoni események jelentős többletforgalmat generáltak a Bahart járatain. A 76. dorogi bányásznapokat két helyszínen tartják meg, a Jubileum téren kap helyet a Vidám Park, az Otthon téren pedig a koncerteket rendezik meg, közölte Dorogváros önkormányzata. A két helyszín között a rendezvény teljes időtartama alatt, vagyis szeptember 4-én déltől szeptember 6-án 24 óráig 30 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben a Köztársaság úton, a Bányász körönd és az Otthon tér közötti szakaszon. Az érintett útszakaszon a megszokottnál nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani, ezért az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közelítsék meg a területet és figyeljenek egymásra.
0: Időjárás.
1: Ma változóan napos felhős időben lesz részünk, megérénkül néhol az északi tájakon megerősödik a szél, a hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul, pénteken fátyol és komoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható.
0: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Eljön mindig az a pillanat, amikor belekezdünk az utolsó órába. Na ez most pont az. Hello Cocktail 5 órában Kevés Dumával, jó sok zenével, a The Black Eyed Peas-szel és Buenos Morgan visszatekintővel. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Jön az In The House, Manuel Walmart, Armand Fum, Julenno és persze Charlie Puth. Tiéd a

A Sick in the House és az It's Raining. Jaj, de jó ez a dal, bár nem esik, de ettől függetlenül a dal címét azt azért elmondtam. Koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene Tamással, terveidről ne beszélj korán, ha nem sikerülnek, nem fognak kinevetni. Pitakosznak köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Buenos Morgan visszatekintő érkezik a következő fél órában, még mindig hozom nektek a javítsuk meg a háztartási készülékeinket témát, nagyon füleljetek majd. Addig viszont a Bulvár Csokorban belerakom nektek a The Black Eyed Peas nevű formációt. Oksi, Dua Lipa, énekel mindjárt Da Baby-vel, itt lesz Tiesto, a Freemasons notát is hozok, a One Republic pedig most kezd. I ain't worried, így a dal, csak slágerek közdobom.

Dua Lipa és Da Baby, a Levitating volt a tiétek. Olyan régen hallottam már ezt a dalt. 6 évvel ezelőttről hoztam, Koktél 5 órában. Kevés duma, jó sok zene és bulvár csokor. Benne pedig a The Black Eyed Peas és a nagy Fergie rejtély. Miután a csapat nemrégiben hosszú évek után szenzációs módon újra összeállt Fergie-vel az Amaz színpadán, hogy átvegyék a Rock That Body-t slágerükért járó díjat, nos, a rajongók azonnal kombinálni kezdtek. Az ausztrál szilveszteri buli bejelentése után viszont elindult a pletyka, a bennfentesek szerint Fergie mégsem tart velük a színpadra, így a turnékon mostanában megszokott G-Ray szól énekel majd. A rajongók persze már is csalódottan kommentelnek a közösségi oldalakon. Na és mászunk rá a TikTokra, a legutóbbi albumuk megosztotta ugye a közönséget a régi zenéjékből egy vírusként terjedő TikTok trendnek köszönhetően, viszont hirtelen újra óriási sláger lett. A Rock That Body és a Boom Boom Pow streaming számai az egekbe szöktek az elmúlt hetekben, ami állítólag komoly vitákat szült a tagok között a jogdíjak elosztásáról. Bulmer Csokor, benne pedig a The Black Eyed Peas. Ők érkeznek rögvest, jön majd a Buenos Morgan visszatekintő is, Tyler nagyot énekel, Sam Feld, itt az DJ Snake, és persze a The Black Eyed Peas. A kereskedelmi szünet után repül

0: amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
3: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
2: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
3: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
2: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Komód. Bebútorozunk.
4: Szeptember 6-án vasárnap érdemes Oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon. A Szent Borbála téren fellép az Alma együttes.
5: Magasra száll a helikopter velünk.
4: A Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: This is international.

0: Laila és a Chanel. Hoztam a koktél 5 órájának az utolsójában. Ez a Forrás Rádió, a magazin műsor, ahol kevés dumát és jó sok zenét kapsz, és persze Buenos Morgan visszatekintőt, Roland és a szívás. Na hát, miről is van szó, konkrétan nem tudom. De azt tudja, hogy a háztartási gépek még porondon. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, hagyjuk a vasalás témáját. Az a témánk, hogy javítani kell, és nem cserélni. Mert hogy ugye nagyon arra mentünk rá, hogy mindent cserélünk, hogyha elromlik, kapcsolatokat is, és nem. Az EU arra akar minket küldeni, hogy javítsunk.
3: De drágább a megjavítása sok esetben, mint hogyha vennék egy újat.
2: Most tehát a kapcsolatról azért beszélsz, vagy a technikai cuccokról?
3: Szerintem én így is.
4: Sok esetben a kapcsolatnak is egy párterápia, elutazni valahova, hát, na, ugye, romantikus látom. Vacsora.
3: Gyereket és csinálni. És
2: ne viszed a szervizbe.
4: Az egyébként egy elég szar ötlet, tehát amikor valaki azért vállal a gyereket, hogy majd ezzel megmentse a kapcsolatot. Ha lenne olyan ifjú hölgy, aki éppen ezen töri a fejét, nem jó ötlet. Hidd el nekem, nem jó ötlet.
3: Nem, csak annyi ilyet láttam már ilyeneket. Nem, tényleg, igen, egyébként.
2: Mennyi garanciát vállalnak egy kapcsolatra? És hova viszed vissza? Mondtad az apósodnak, hogy azért a...
4: Nem, arra senki nem vállal, szerintem garanciát.
2: Oké, gyors szervizidőn túl vagyunk most már, de azért hát ha... Jó, hát figyeljetek, mi az, hogy drágább? Meg mi az, hogy javíthatóság? Meg
4: drágább,
2: mi az, hogy...
4: több pénzbe kerül, hát, segítsen neked értelmezni.
3: Ez olyan volt, mint az, hogy én nem tudok vasalni.
2: Mert szerintem egyébként tényleg átestünk a lónak a túloldalára. Tehát, hogy ma Mercedesnél például, ami szerintem egy kifejezetten izgalmas per volt, volt egy olyan, hogy kiderült, hogy van egy munkatárs, akinek az a feladata, hogy egy bizonyos alkatrész, egy kis gagyi kis vacak műanyag szutyok, az pont X év után romoljon el, hogy utána vigyék szervizbe az autót, mert ott már vége a garanciális időnek. Tehát volt egy ilyen munkakör.
4: Nem létezik.
3: De ez
4: volt
3: mindennél így van egyébként, ha belegondolsz, akkor egy bizonyos idő után a telefonok is elkezdenek ugye megromlani.
2: És hát a mosógép szerelő is mondta, hogy egyébként úgy gyártják már a maiakat, és ezért jó a régi, amiből onnan tudtad, hogy elkészült a mosás, hogy kiért a mosógép a nappaliba. Tehát, hogy nekem is volt ilyen betonkockájával, hogy kész, megjött, de hogy mondta, hogy az újakban már benne van valamilyen elromló alkatrész, és hogy jobb a régi, mert igazából az új is elmenne örökké, csak nem éri meg nekik, ezért csinálnak bele olyat, ami elromlik, elkopik.
4: Amúgy az a baj, hogy tényleg én is hallottam, hogy autóvillamossági szerelőtől is hallottam ilyet, hogy még azok a márkák is, amik egyébként mondjuk a megbízhatóságukról híresek, automárkák, szerintem nagyjából mindenki sejti, mikre gondolok, még azok sem olyan minőségűek, mint voltak mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtt. És azért ez valahol, ha azt veszed, akkor szomorú. Nyilván az adott gyártónak, az adott cégnek persze az az érdeke, hogy akkor vegyél minél előbb újat, de akkor is sima mezei felhasználóként meg azért úgy csak reménykedsz abban, hogy mondjuk sok-sok évig tudsz használni valamit. Azért egy autó vagy egy műszaki cikk az elég komoly kiadás szokott lenni.
2: Van nektek olyan műszaki vagy bármilyen tárgyatok otthon, ami meglepően régóta működik? Valami, ami tényleg ilyen őskövület és a mai napig használjátok?
4: Hát ilyen őskövület nincs, de nekünk például az egyik tévénk az most már határozottan régi, az még nem is okos tévé, az
2: van még ilyen teste?
4: Sima meze. Nem, nincs, hát annyira nem régi. De hogy nem
2: ilyen okos tévé.
4: Nem teste, ilyen vékony, ilyen Slim Fit Edition. De hogy nem okos tévé, és azt például azért most már, hát nem is tudom, hogy hány éves, de elég sok. Meg egyébként szerintem a mosógépünk se egy mai darab, tehát hogy már az is azért egy ilyen, hát 8-10 éves talán, vagy nem tudom, azt mondja, tudná ezt megmondani, az a baj.
2: Nekünk szerintem van egy ilyen több mint 10 éves botmixerünk, ami tényleg már ilyen őskövület, meg legenda, és még mindig bírja, és semmi baj vele.
3: Igen, nekem is egyébként a botmixerem is ilyen, meg a mosógépem is, le is kopogom, mert még mielőtt bármi is történne. Meg most anyuval beszélgettünk, hogy az ő kenyérpirítója már 20 éves. Több mint 20.
4: A kenyérpirító az nekünk is van, meg egyébként a hűtőnk is van már 10 éves.
2: Tényleg? Szerintem. Aha. Nekünk a habverünk nagyon őskövület. Az még az a fajta, tudod, amit a nagymamáink használtak.
4: Hát még az, amit így megfogsz a kezedbe, és így...
2: Nem, robot habverünk. Az egyébként fehérnek indult, de most már ilyen vajszínű. De
3: ja, maga hát
2: műanyag,
3: igen.
2: Meg szottyosodott rajta egy kicsit, de az is olyan, még nagyon sokáig volt régi porszívónk. Mert a mostaniak már nem szívnak úgy.
3: Nem.
2: De arról már átálltunk.
3: Most nem lennék a helyesben.
4: Ezt ne csapjam le?
3: Szerintem látom, hogy akartad, de inkább ne.
4: Hogy vajon a szívás az időt elületével visszaesik? Jó, ezt nem fogom lecsapni.
2: Jó, kösz, hogy nem csaptad le.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

Benzombó Anna meg a misztikus varázslat, ez zárta az 5. órát, és magát a koktélt is természetesen. Remélem, hogy sikerült mindenkinek egy kis farkincát varázsolni oda hátra a popóra. Nos, meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmed 10 órától egészen mostanáig. A koktélt kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással hallottad, no meg a páros belépős játékkal. Kidobtam ma is egyet, de van még egy a tarsajomban, holnap megkaphatod. 11 és 12 között érkezik megint csak a játék. Na, én is érkezem majd 10-kor a koktéllal, addig tedd el a poharad, akkor pedig vegyük elő, persze, töltögessük és gyere szomjasan. A folytatásban a Beat, persze, Rolanddal egészen 5-ig, 5-re visszajövök, itt leszek nem mással, mint a netes kedvencekkel, este pedig, hát persze, hogy DJ Major Gabe a terítéken a Light Sessionben 7 és 9 óra között. No, ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! A Stray Kids dala kezd, én pedig holnap győzöm!

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes, a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
1: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó. A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat. Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak. További információ a Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. 3 hetes ürésezési rendre áll át a parlament szeptember 21-től. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívták fel a figyelmet. A magyar férfi csapat 8. kiemeltként várhatja a szamarkandi sakkolimpiát. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az MTI-vel az országgyűlés alelnöke. Allerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzenek a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-nek küldött közleményében. Kiemelték, a hatósági vizsgálat során olyan internetes oldalakat is azonosítottak, amelyek ismert kórházak, gyógyszertárak vagy egészségügyi szolgáltatók nevére, korábbi internetes címére, illetve arculati elemeire hasonlító felületeken kínáltak étrendkiegészítőket. A hatóság azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait. A Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a héten még számít az önkéntes véradók segítségére. A holnapi napon Sári Sápon a Művelődési Házban nyújthatjuk karunkat délután 2 órától 6 óráig, majd szeptember 5-én szombaton Tatabányán a Bányásznapon lesz retro véradás reggel 8 órától egészen délután 5 óráig. Ne felejtjék, aki vért ad, életet ad. És végül sport, a magyar férfi csapat 8. kiemeltként várhatja a szeptember 16-án kezdődő szamarkandi sakkolimpiát. A hazai szövetség honlapjának híre szerint a válogatottat a 208 együttest felvonultató mezőnyben az Egyesült Államok, India, a házigazda Üzbegisztán, Kína, Németország, Hollandia és Azerbajdzsán előzi meg a rangsorban. A csapatok kiemelési sorrendjét a 4 legmagasabb értékszámú játékos átlag élő pontszáma alapján állapították meg, ez a magyar együttes esetében 2652 pont. A Balogh Csaba vezette gárdát, Raport Richard, Lékó Péter, Gledura Benjamin, Bánusz Tamás és Dudin Gleb alkotja.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, meleg időre számíthatunk, több órára kisüt a nap, nyugaton és északnyugaton egy-egy zápor előfordulhat, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Pénteken fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, 30 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Igen, ma is elrajtol a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát, szokás szerint a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Kezdésként érkezik a Stray Kids és a This and That. A mikrofon mögött már így.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
2: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
4: Bor, mámor, csikidám! Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo

0: A rendezvény ingyenes.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Forrás Rádió mindig veled, a német testvérpárral, Felix és Lukas Hainnal folytatjuk, akik karrierjük elején Oh Brother néven zenéltek, de most már jó ideje Fastboyként ismerjük őket. A tavalyi nagy kedvencet játszom tőlük, ez már is a

ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Akár a munka mellett hallgatjátok, akár éppen úton hazafelé, egy biztos, hozom nektek két órán keresztül a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket. A következő néhány percben a Sophie and the Giants-től ez a Loser.

0: ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat, aminek a feléhez érkeztünk, az első 60 percet lezárjuk, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban még 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk, és hogy melyik slágerrel indul a Beat második fele, figyeljetek, már is mutatom.
1: Otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. A legsúlyosabb esetekhez 90%-ban 27 percen belül érkezett meg a mentő. A MOHU szerint is felül kell vizsgálni a hulladék gazdálkodási rendszert. Munkaegyeztetésen fogadta Baka András Magyar Pétert. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket, eszerint a legsúlyosabb esetekhez 90%-ban országosan 27 percen belül érkezett meg a mentőegység. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül odaérjenek a mentők. Az esetszám tavaly augusztushoz visszanyitva országosan 7,8, míg Budapesten 6,3%-kal volt magasabb. Közölték azt is, hogy az OMS a kiérkezési adatokat minden hónapban nyilvánosságra hozza a stat.mentők.hu oldalon. Mint ismerte, a mentőszolgálat augusztus végén jelentette be, hogy szeptembertől nyilvánossá teszi a kiérkezési időket, országos, budapesti és regionális, valamint esetsúlyosságbontásban az esetszámokat is feltüntetve. A MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, közölte a társaság csütörtökön közösségi oldalán. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a konceszió komplex rendszerét, hogy a vállalat célok teljesülni tudjanak, írták. Magyar Péter miniszterelnök előzőleg a Facebook oldalán bejelentette, hogy a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött. A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. 4 szemközti munkaegyeztetésen fogadta Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnököt csütörtökön a Sándor palotában. A kormányfő a találkozóról szóló bejegyzésében a közösségi oldalán azt írta, hogy a Tisza kormány eddigi eredményeiről és az előttük álló feladatokról tájékoztatta az államfőt. Hozzátette, hosszan egyeztettek a kormány által képviselt külpolitikai irányról. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. bányász és 34. villamosnapok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletoló verseny, veterán autók bemutatója, felép többek mellett a Ladány Bene 27, a Dániel Balázs trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea és Charlie nagy koncert is lesz. A részletes programot napokra lebontva Oroszlányváros honlapján találják.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős, meleg időre számíthatunk, több órára kisüt a nap, nyugaton és északnyugaton egy-egy zápor előfordulhat, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Pénteken fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap, 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a B. A délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Csodálatos csütörtököt mindenkinek, ez már kispéntek, szinte nyakunkon a hétvége, akár ezt is mondhatom. Egy biztos, ebben az órában is hozom a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Folytatódik a beat, a mikrofon mögött még mindig Illyés Zsolt.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. A folytatásban Eva Max énekel nekünk, akiről nagyon sokáig úgy tudták a rajongók, hogy 1994. február 16-án született, aztán egyszer egy sztoriban megosztott egy képet egy hivatalos iratáról, és bizony lebukott, mert hogy kiderült, hogy egy évvel idősebb. 1993. február 16-án született, na azért az idős titulust azt tegyük természetesen egy hatalmas nagy idézőjelbe, azt viszont nem tesszük idézőjelbe, hogy tényleg zseniálisak a slágerei. Ezek közül most a Loving Myself érkezik.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
5: Szeptember 6-án vasárnap érdemes Oroszlány felé venni az irányt. 14 óra 30 perctől családi programok és színes zenei kínálat vár a Bányás családi napon a Szent Borbála téren. Fellép az Alma együttes,
6: magasra száll a helikopter velünk,
5: a Dance of Catalan Legacy, a Kadarka, Zoller Zsolti, Falusi Marian és Krisz Rudi. Egy nap, ahol a zene, a hagyomány és a közösségi élmény minden korosztálynak szól. A belépés ingyenes. Bővebb információ a Bányász Klub Facebook oldalán. Bányász Klub. Kultúra, szórakozás, hagyományőrzés.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a Forrás Rádió mindig veled, a K-pop nagy kedvenc Blackpink után már is Kygo slágerét indítom nektek. Forog a Heaven on Your Mind.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, fussunk gyorsan végig a mai menetrenden. Ez itt ugyebár a Beat, a délután ritmusa, még 5 óráig. Ezt követően Zimmerer Tomi hozza nektek a chartert 5 és 7 óra között, majd pedig jön szokás szerint a Light Session, a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora. Major Gabe lesz a ma este rezidense, érdemes lesz tehát ma is egész nap velünk tartani. A folytatásban egy hazai kedvenc pörög, jön már is az Airi Mafia és Betonhofi közöse, ez a Nesztek.
1: Ez egy hitelesített kerül.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, én viszont ma már nem leszek veletek, mert hogy jön Zimmerer Tomi a charterrel, majd pedig a Light Session Major Gabe-bel a lemezjátszók mögött. Tali holnap reggel 6-tól, ja nem, mert hogy holnap reggel nem vagyok, viszont a Beatben leszek, úgyhogy holnap délután 3-kor ismét várlak titeket. Az elmúlt 2 órában és Rolandot hallottátok.
1: Kávé előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
2: Kávé helyett is.
1: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel és Rolanddal és Rédl Ádámmal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Totára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Totán.
5: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első 2 adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
6: Bor, mámor, csikidem! Ismét vár titeket a 3 folyó völgye borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pinteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagykoncertje. A rendezvény ingyenes.
3: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Augusztusban 135 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. Nincs kilátás a szárazságot érdemben csökkentő csapadékra a jövő hét közepéig. Szakmai szervezetek jogi fellépést sürgetnek az új uniós génkezelési technikákkal szemben. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Nincs kilátás a szárazságot érdemben csökkentő csapadékra a jövő hét közepéig, addig az aszálya záporokból, zivatarokból csak átmenetileg és kismértékben enyhülhet, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Azt írták, a múlt hét közepe óta több napon is előfordultak záporok, zivatarok, de számottevő 10 mm-t elérő csapadék csak kis területen, nyugaton és a Tiszántúl középső részén hullott, az ország nagyobb részén szinte semmi nem esett. A január óta országos átlagban felhalmozódott csapadék hiány már meghaladja a 174 mm-t. Augusztusban 135 földmozgást regisztrálta a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Rajtól Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, augusztusban 30 természetes eredetű földrengést és 105 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelések járó földrengés. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége arra kéri a magyar kormányt, hogy Szlovákiához hasonlóan indítson jogi eljárást az Európai Unió Bíróságán az új GMO-k deregulációjáról szóló NGT rendelet megsemmisítésére, és működjön együtt Szlovákiával, valamint a szabályozást ellenző más tagállamokkal. A szervezetek szerint Magyarországnak is sürgősen meg kell tennie a jogi lépést az alaptörvénnyel is összhangban. Esztergomban szeptember 4-én 17 órától Puxler István fotográfus Black and White című kiállításának megnyitója lesz. A tárlatot Edelmayer Zsolt fotóművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. Zenei közreműködő az Edo and Toma Akusztik. A kiállítás a teremvegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel vagy szombati napokon 9 és 17 óra között október 3-áig látogatható az olvasókörben. A részvétel ingyenes.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre van kilátás, a megnövekvő komoly felhőzetből néhol előfordulhat csapadék, az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friend.

20. héten Loé, és persze, hogy a Get Lucky nagy kedvenc még mindig. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Indítom a Forrás Chartert csütörtök lévén, persze, hogy a netes kedvencekkel. Ő majd a Visszatek rovat is. A következő órában megkapott David Guetta és Kelly Rowland közösét a When Love Takes Over lesz a tiétek. Érkezik DJ Major Gabe a Light Session 2 órájában 7 és 9 óra között. Előtte tudja, hogy találkozol Csöndör Lászlóval, azaz Diazzal. Mi a Stájsz a sráccal? Na, kiderül nem sokára, jön majd Teddy Swims is, július végén hivatalosan is bejelentett valamit, hogy mit? Na, mondom majd. Na, és itt lesz Post Malone is egy hatalmas ovális csiszolású gyémánt gyűrűvel. Na nem, nekem adta, hogy tessék, ebből vegyél házat, hanem valakinek felhúzza az ujjára. Na, hogy ki is jön? Na, kiderül majd, ígérem, nem sokára. Addig pedig legjobbjaink a Take That újdonság rögvest, elsőként pedig a BSV és Nagy Bogi közös Always Be Mine, mert hogy ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

0: szárnya.
1: A halott pénz és a gyerekek itt a 18. helyen. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott, a netes lista a tiéd. Köszi, hogy itt vagy. Képzeljétek, Post Malone új szintre emelte a romantikát, a 31 éves zenész eljegyezte párját, Christy Lee-t, méghozzá egy hatalmas látványos gyémántgyűrűvel. A gyűrű mérete és értéke rögtön találgatásokra adott okot, ékszer szakértők szerint a középső ovális formájú gyémánt akár 10-25 karátos is lehet, értékét pedig nagyjából 1 és 2 millió dollár, vagyis több 100 millió forint közé becsülik. Olivia Landau, a The Clear Cut alapítója szerint a kő körülbelül 10-15 karátos lehet, és egy finom sárga aranyból készült foglalatban kapott helyet. Post Malone és Christy Lee kapcsolatáról amúgy már 2025 március óta lehet.

Ray és Where Is My Husband itt a 16. pozícióban. Te a chartert hallgatod, ez a netes lista, köszönöm, hogy velem tartasz. Teddy Swims készülődik, úgyhogy róla is regélek nem sokára. Dash Young Fly és az Oh Mama.

14. helyen ezen a héten. Netes lista a charterben, köszönöm, hogy velem tartasz. Na jöjjön a Loose Control és a The Door zsenie, aki világ életében light soul balladákon nevelkedett. Nemrég július közepén adott interjújában elárulta, hogy valójában minek köszönhetjük a karrierjét. Kapaszkodjatok meg, nem az egyházi kórus, de még csak nem is az R&B ihlette meg. Azt pletykálják ugyanis, hogy a mi kis Tedding 15 évesen 2007-ben kint tombolt a legendás Warped Touron, és amikor meglátta a színpadon a kőkemény prog metal Acid Dance zenekart, ott helyben elvesztette a kontrollt, idézem, én ezt akarom csinálni. No szóval igen, drága hallgatók, a világ legérzelmesebb hangja mögött valójában egy kőkemény metálos szívdobog. Teddy Swims az imént, Taylor Swift pedig a folytatásban, hát itt most a kőkemény metálos szívet nem igazán emlegethetjük. Open Light, így a dal!

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. A fiatalok mentális problémáinak nem a mértéke, hanem a jellege változott meg. Holnap kezdődik a Szőnyi Szüret és Bor ünnep. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita elmondta, a jövőben csak az folytatható orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. Hozzátette, a törvénymódosítás célja az is, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. Jelezte, az ezzel kapcsolatos törvénytervezetet ami egyeztetésre bocsátja a kormány. Nem igaz, hogy a mai fiataloknak összességében több érzelmi és viselkedési problémájuk lenne, mint a korábbi generációknak. Az elmúlt mintegy 40 évben inkább a nehézségek jellege változott meg, állapították meg az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem pedagógiai és pszichológiai karának kutatói egy nemzetközi együttműködésben végzett vizsgálatban. A kutatás az 1981 és 2019 közötti adatokat vizsgálta. Míg bizonyos problémák, például az agresszió vagy a szabályszegő viselkedés csökkentek, addig mások, mint a szorongás növekedtek a korcsoport, a nem és a földrajzi elhelyezkedés függvényében. A serdülőknél a szülői beszámolók szerint nőtt a szorongásos depressziós tünetek előfordulása, a serdülő fiúknál pedig az önbeszámolók alapján gyakoribbá váltak a pszichés eredetű szomatikus panaszok, például a fej- és hasfájás. A figyelmi zavarok inkább a kisiskolásokra, míg a gondolkodási problémák, például a kényszeresség, a serdülő fiúkra voltak jellemzőek. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Komáromi Petőfi Sándor Művelődési Ház környéke. Koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsoret, kézműves foglalkozások, borok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a Szőnyi Szüret és Bor ünnepen. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és Pápai Jóci is színpadra lép. A részletes programot a komárom.hu oldalon találják. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. Tatabányai Bányásznapot. A 3 napos ingyenes rendezvény sorozat a hagyományos megemlékezések mellett koncertekkel, családi programokkal és vidám vásári hangulattal vár minden korosztályt a Május 1 parkban és környékén. Felép többek mellett az Animal Cannibals, a Groove House, a Magna Cum Laude és Jude Law, Filó és Regál Lili is. A részletes programot a vértesagorája.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős napos időre van kilátás, a megnövekvő komoly felhőzetből néhol előfordulhat csapadék, az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, a hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hozzám.
1: A 10. héten a TNT és az új dal az ugye itt az, szóval imádjuk ám ezt is. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert csütörtök lévén jó, hogy a netes kedvencekkel. No és persze itt lesz veletek DJ Major Gabe is a Light Session 2 órájában, 7 és 9 óra között. Előtte pedig Csöndör Laci, azaz Diaz, ő érkezik, mesélek róla is, úgyhogy nagyon füleljetek. Jön majd a szaftos pletyi. Na meg jön David Vetta és Kelly Rowland is a Visszatek rovatban, nem sokára. Na, addig pedig legjobbjaink Alex Warren, no is Nagy Bogi Dessel. Na jól leszek, újra nyitja a blokkot a 9. a héten. Nézd, Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és a netes kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időt.

8. Alex Warren és a Fever Dream, a 7. Tóth Abigail Accent-tel közösködött, a Sugar Daddy volt a tiétek. Ez a Charter, köszi, hogy itt vagytok, maradjatok. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedve Amerika, a szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, ez van ma péntek Dance Chart, és ha már emlegettem a netes listát, 2009 legyen a dátum, abban az évben ezen a héten David Guetta és Kelly Rowland közöse volt az első, ime itt a Love Takes Over.

Disco Bambino, Neil Rogers és Sophie Ellis Baxter újdonság, szólt imádom. A Dancing Without You volt a tiétek. Charter, benne pedig a netes lista, köszi, hogy itt vagy, nem sokára Diaz, alias Csöndör László. Na, addig azonban Jennifer Lopez David Guettával, a Save Me Tonight, ma a

0: senki sem bán.
1: A negyedik helyen Diaz, és persze Menta, a méreg szólt. Ez a netes lista itt a charterben, köszi, hogy itt vagy. No, emberek, nem tudom, emlékeztek-e 2016-ra? Akkor mindannyian a soha véget nem érős mozira váltottunk jegyet, és a rakpartot üvöltöttük, ugye? Na, kapaszkodjatok meg, azóta eltelt ugye 10 év, a srácok pedig gondoltak egyet, és bejelentették a hivatalos folytatást. Diaz a stúdióban már az utolsó simításokat végzi a film zenei anyagán, és a benfentesek szerint az új exkluzív kisfilm konkrétan megválaszolja a nagy kérdést, mi lett a sorsuk a 10 évvel ezelőtt is szerelmeseknek. No, de ne csak a mozizásról beszéljünk, jöjjön egy kis szaftos kulissza titok, miközben Flóar Tomi még mindig az Örök Szinglik és a Vad Éjszakák császára, állítólag a Strandfesztivál VIP részlegén zárt kerül elnöki bulit tartott. Addig, amíg drága Diazunk, egy valóságos mintaapa lett. Hát ilyenek a mentalitás béli különbségek. Taylor Swift érkezik a folytatásban. Ő ugye most már mint a feleség, a

az első ezen a héten. Bibi Rexa és Berso Fade lesz közös New Religion. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző kettő órában a Forrás Chartert, valamint a netes listát pörgettem. Holnap is jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a Dance Chart legjobbjai, valamint Tóth Abigail, a Megasztár erdélyi felfedezetje. No, addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai kettő órában DJ Major Gabe lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a családi csődvédelmi szolgálat központi és területi szerveinek. A 2027-es egészségügyi többletforrás csak nem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják. Idén korábban kezdődik a mély állatjóléti támogatások kifizetése. 3 perccel járunk 7 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a családi csődvédelmi szolgálat központi és területi szerveinek, közölte ma a kormány szóvivő Köböl Anita. Ismertetése szerint minden 10. magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka, ugyanis sok ezer családnak minden hónap végén komoly nehézséget okoz, hogy az összes számlát és törlesztő részletet időben ki tudja fizetni. A szóvivő közölte, új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indításáról döntött a kormány, kifejtette, ezt a szolgáltatást biztosítja november 20-ától a családi csődvédelmi szolgálat. Ha valaki nem tudja fizetni a hitelét vagy egyéb pénzügyi kötelezettségét, a hitelező a csődvédelmi szolgálathoz irányítja, ahol szakemberek segítenek majd neki áttekinteni a helyzetét és megtalálni a számára legoptimálisabb megoldásokat. A 2027-re tervezett 500 milliárd forint egészségügyi többletforrás csak nem felét az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják, üzente az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Egészségügyi Szak dolgozói kamara siófoki tudományos tanácskozásán résztvevőknek. Svéd Tamás, akinek szavait csütörtökön Papszekeres Anita országos főápoló ismertette, azt írta, hogy nagy erőkkel dolgoznak a megígért szakdolgozói béremelésen és egy új bérrendszeren. A jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket, tette hozzá. Az államtitkár üzenetében úgy fogalmazott, hogy kiemelten fontos a régóta nehéz körülmények között dolgozó szakdolgozók megbecsülése, megtartása, az utánpótlás és egy kiszámíthatóbb jövőkép megteremtése. Korábban kezdődik a mély állatjóléti támogatások kifizetése az idén az előző évekhez képest, írta a közösségi oldalán az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy az október 16-ától november 30-áig tartó időszakban a támogatás 85%-át előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak, tette hozzá, a rendkívüli időjárással magyarázva az intézkedést. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület augusztus végén közölte, hogy kérték a minisztert a méhészeknek járó állatjóléti támogatás mielőbbi kifizetésére. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás a Családsegítő Központban. Szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket. Mindegyik alkalommal délután 3:30 és 5:30 között.
0: Időjárás.
1: Az esti órákban a Dunántúl térségében nő a szorványosan kialakuló záporok, zivatargócok esélye. Pénteken is változatlanul meleg, napos idővel lehet számolni, megélénkülő széllel. A hőmérséklet holnap reggel 18, délután pedig 29 fok körül alakul.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Elismeréseket adtak át Sári Sápon. Tűzoltó gyakorlatot tartanak Neszmély, Süttő és Lábatlan térségében. Helytáltak vármegyénk horgászai a tagszövetségi bajnokságon. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. szeptember 3-án, csütörtökön este 8 órakor. Sári Sáp község önkormányzatának képviselőtestülete idén is kitüntette azokat, akik munkájukkal, közösségi szerepvállalásukkal vagy sporteredményeikkel hozzájárultak a település fejlődéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez, írja a dorogimedence.hu. Az évtizedes hagyományoknak megfelelően a díjakat a Szent István napi ünnepségen Takácsné Molnár Anikó jegyző és Kollár Károly polgármester adta át. Sári Sápért kitüntető címet kapott Friedrich Zoltán, a Sári Sápi Bányász Sportegyesület technikai vezetőjeként, a helyi sportélet fejlődéséért több évtizeden át végzett elkötelezett, lelkiismeretes és áldozatos munkájáért részesült az elismerésben. Tevékenységével jelentős szerepet vállalt az egyesület működésének biztosításában, a sportolók és a sportközösség támogatásában, valamint a helyi hagyományok megőrzésében. Juhász Lajos a települési rendezvények több évtizeden át végzett, lelkiismeretes és példaértékű fényképes dokumentálásáért kapta meg a kitüntető címet. Felvételeivel maradandó módon járult hozzá Sári Sáp közösségi életének, hagyományainak és értékeinek megőrzéséhez. Sári Sápért elismerő címet érdemelt ki Bak Eszter, a küzdősportban elért kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeiért, valamint Sári Sáp jó hírnevének öregbítéséért vehette át a díjat. Horváth Edit Bernadett a Sári Sápi civil szervezetek működésének több évtizeden át tartó, önkéntesen vállalt, lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai támogatásáért részesült az elismerésben. Polgármesteri dicséretet kapott Dobos Hunor a sakksportban elért kiemelkedő eredményeiért. Gyurko Izabella, Lenz Sára és Pap Eszter a sportlövészetben elért kiemelkedő diákolimpiai eredményeikért és országos bajnoki címükért részesültek ebben az elismerésben. Mali Ármin a diáksportban elért kiemelkedő országos bajnoki eredményeiért vehette át a polgármesteri dicséretet. Fekete Fanni a küzdősportban elért kiemelkedő országos és nemzetközi sikereiért kapott elismerést, Lencsés Kristóf a tekesportban elért eredményeiért, különösen országos bajnoki címének megszerzéséért részesült polgármesteri dicséretben. Szeptember 4-én, pénteken 16 órától, szeptember 6-án, vasárnap 12 óráig tűzoltó gyakorlatot tartanak Neszmély, Süttő és Lábatlan környékén, közölte a Komárom-Esztergom megyei tűzoltó szövetség. A gyakorlat ideje alatt több tűzoltó jármű közlekedésére lehet számítani az érintett települések vonzás körzetében. A járművek több alkalommal is megjelennek majd a térség útjain, esetenként egyszerre többen. Egyes gyakorlatokat forgalmas utak mellett végeznek. A tűzoltók saját biztonságuk érdekében kék fényjelzést használnak majd, különösen éjszaka és korlátozott látási viszonyok között. Az érintett útszakaszokon rövidebb, várhatóan 5-10 perces várakozás is előfordulhat. Amennyiben a munkálatok ennél hosszabb ideig tartanak, váltakozó irányú forgalomirányítás mellett folyamatosan biztosítják a járművek áthaladását. A Tűzoltó Szövetség az arra közlekedők türelmét és megértését kéri. Hagyományőrző és kulturális programokkal, nagyszabású koncertekkel, családi és gyermekprogramokkal készülnek Tatabányán a 76. bányásznapon szeptember 4-e és 6-a között a Május 1 parkban és számos más helyszínen. A pénteki, szombati és vasárnapi programot Gyurica Laura, a Vértes Agórája programszervező munkatársa mondta el rádiónknak.
2: Idén, ami esetleg különlegesebb dolog lehet a bányásznapon az eddig évekhez képest, most az inkább a gasztronómiában mutatkozik meg. Ezen kívül természetesen a hagyományőrző programokat megtartjuk, mindenféle koszorúzás és virágelhelyezés lesz, ami az eddigi évekhez képest, illetve a kiegészítő programokat is ajánlom mindenkinek. Szombaton és vasárnap is készülünk aktivitásokkal, gyerek és család barát programokkal, illetve idén is megrendezések elő az ökölvívó kupa, például tulipános házban bent is lesznek programok. A színpadot illetően különböző zenei stílusok lesznek hallhatóak. Pénteken a Peron tehetségközpont különböző zenekarai lépnek színpadra. Szombaton pedig az est különlegessége talán a Linkin Park tribute koncert lesz, ami majd zárja azt a színpadot. Vasárnap délelőtt nemzetiségi csoportok bemutatkozó műsora lesz látható és hallható, délután pedig Black Diamond Big Band Feed Kamilka, illetve az Arkidra zárja majd a vasárnapot. Idén is azt gondolom, hogy minden korosztályt lefettünk a színpadi produkciókat illetően. Pénteken egy ilyen retro napot tartunk egész nap, este 6-tól egészen hajnali 1-ig. Különböző retro zenészek lesznek a színpadon, és ebben pedig Rufhouse lesz majd a főműsor időben 9 órától, de 6 órától folyamatos. A szombat az teljes mértékben a fiataloknak szól, én azt gondolom, ott azonos korosztályt próbáltunk megfogni, ugye lesznek helyi fellépők, majd utána Filó lesz az előzenekara a Jude Law-nak, aki 8 órától lesz hallható, majd utána Regán Lili fog a DJ pultba állni, és egy helyi fiatal DJ fogja zárni majd a napot. A Magna Cum Laude lesz, azt gondolom, hogy az egy általános családi idillt kelt majd.
1: És végül sport. Szegeden az evezős pályán rendezték meg a 63. tagszövetségi csapatországos bajnokságot, ahol a közel 40 fokos hőség ellenére helyt állt vármegyénk csapata. Horgászaink a 18 csapatos mezőnyben a 9. helyet szerezték meg. A tagszövetségi csapatok a kétnapos helyszíni edzés után 5 kategóriában, U15-ös, U20-as, női, felnőtt és Masters-ben mérték összetudásukat a kétfordulós csapatbajnokságon. A füllet meleg idő és a gyenge szél a halak kapó kedvére is rányomta a bélyegét, az átlagos eredmény meghaladta a 11 kg-ot, ez nemzetközi mércével mérve kiváló eredmény, azonban ezen a pályán ennél jóval nagyobb fogások is gyakran előfordulnak. A 2 kilométer hosszú szakaszon nagyon sokat számított az is, melyik horgászt melyik szektorba sorolták. A 2 kilométer hosszú szakaszon nagyon sokat számított az is, melyik horgászt melyik szektorba sorsolták. Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke elmondta, a tagszövetségi szinten már jó eredményeket elért horgászok itt országos versenykörülmények között próbálhatják ki magukat. Versenyzőink jó hírét viszik a szövetségnek, és követendő példát mutatnak, hogy elhivatottsággal, valamint a horgászat szeretetével sok sport sikert is elérhetnák. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót

felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

felébreszteni téged. Buenos Morgan. Ez a Forrás Rádió reggeli sója. Íj és Rolanddal és

Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

0: Forrás Rádió. Benne egy újabb hazai kedvenc.
1: Okay.